A vámszedők akkoriban a római hatalmat szolgálták ki, és a római törvényhozás által megszavazott adókat gyűjtötték be a lakosságtól. És mivel a lakosság nem rajongott sem a rómaiakért, sem azért, hogy pénzt kell a kezéből kiadjon, nem volt sokszor könnyű dolog ezt az adót begyűjteni. Az adószedők általában római katonáktól kísérve jártak házról házra, és nem egy alkalommal erőszakkal kellett kicsavarniuk a pénzösszeget a bentlakóktól. Sőt, nem egyszer, a legtöbbször az adónak többszörösét vették el a polgároktól. Polgároknak nem volt mit tenni, mert vagy adták szépszerével, vagy lesújtott a római katonák kardja ökle. Így egy vámszedő elég szép kis vagyonra tehetett szert. És mivel a római törvényhozást szolgálták ki, és római katonákkal szereztek érvényt akaratuknak, a lakosság a vámszedőket a nép árulóinak tartotta. Sőt, ha egy kicsit eljátszadozunk a szavakkal, ahogy Zákeus fővámszedő volt, ugyanúgy a nép szemében fő áruló is. A nép tehát eléggé gyűlölte ezt a réteget, és egysorba sorolták őket a paráznákkal, a tolvajokkal, gyilkosokkal, a legaljasabb gonosztevőkkel. Azonban egy ilyen embernek a szívében is megszületett a vágy. Látni akarta Jézust, hallott róla, és szerette volna látni, szerette volna személyesen megismerni ezt az embert. És amikor elterjedt a híre, hogy a környéken van, igyekezett minden erejével a közelébe kerülni. Csak hogy az nem volt kis dolog, mert ő termetre alacsony ember volt. És most nem voltak körülötte a katonák sem, hogy vállukra emeljék, esetleg egy pajzsra ültetve, a sokaság feje fölé emeljék, hogy onnan Jézust megláthassa. Sőt, a sokaságban, aki csak egy újnyival is nagyobb volt, mint Zákeus, igyekezett rajta ez alkalommal a bosszúját még azzal is kiűzni, hogy mellette lábujjhegyre állt, nehogy Zákeus átlásson a válla fölött. Próbálta Zákeus innen is, onnan is megközelíteni Jézust, de a sokasság, mintha arra igyekezett volna, hogy őt valahogy kirekessze a közösségből Jézussal. És mire gondolt ekkor Zákeus? Fölmászott egy fára, amely az út mellett volt, és ahol Jézus egészen biztosan elhaladt a következő pillanatokban. Amint Jézus meglátta, ezt az embert lehívta a fáról, noha Zákeus azt remélte, hogy az ágak és a levelek között elrejtőzve egy keskeny résen keresztül megláthatja őt. Azonban Jézus, amint a fa alá ért, leleplezte és lehívta őt onnan. És már itten találkozunk az első lényeges üzenettel. Sokan szeretnék Jézust követni, hallottak róla, kívánják őt megismerni. Van a szívükben egy vonzódás Jézus iránt. Azonban valami, vagy a társadalmi pozíciójuk, vagy családtagok, vagy munka, vagy valami más visszatartja őket Jézustól. És próbálják őt titkon megismerni, titokban megközelíteni. Azonban aki Jézus Krisztust akarja követni, annak minden akadály ellenére nyilvánosan vállalnia kell Jézus követését. Ezért szólította fel Zákeust Jézus, hogy jöjjön le a fáról, jöjjön elő a rejtek helyéről. Zákeus nem sokat teketóriázott, hanem úgy olvassuk a 6. versben, sietve leszállt és örömmel fogadta Jézust. És amikor látták, hogy Jézus szóba áll vele, sőt, még az ő házához is elmegy, és eltölti nála a nap hátralevő részét, igencsak megbotránkoztak. Hogy lehet az, hogy Jézus az igazság bajnoka egy ilyen gazemberhez megy be? Hogy lehet, hogy ő, aki a zsidók királya, és aki majd fölállítja Dávid trónját, a nép árulóival paktál? Sokan megbotránkoztak benne. Jézus azonban nem akadt fenn a nép véleményén. Bement Zákeushoz, mert látta Zákeusban a hajlandóságot. Látta Zákeusban a vágyat, hogy Jézust őszintén megismerje. És amikor Zákeus látta, hogy Jézus Krisztus leül vele egy asztalhoz, és megbecsüli őt, akit mindenki csak csúfol és gyaláz, alkalomattán meg is dobálták, akkor rendkívül meghatódott. És amit addig hallott Jézusról, és az evangélium üzenetét, azt most mind igyekezett
egy visszavonhatatlan végérvényes döntés által gyakorlatba ültetni. Minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom. Noha Jézus nem is kért tőle ilyesmit. Volt valaki, akinek Jézus mondta, hogy add el a vagyonodat, oszd szét a szegények között és kövess engem. És úgy olvassuk az illetőről, hogy megszomorodva elment. Zákeus azonban, akitől Jézus nem is kért ilyesmit, önként ajánlotta fel, hogy a vagyonának felét szétosztja a szegények között. Ez gyakorlatilag erkölcsi kötelessége is volt neki, mert sokan jutott a koldusbotra ő miatta. Kicsavarta a kezükből az utolsó garast, az utolsó darab kenyeret, sok család, sok gyerek éhezett amiatt, hogy ő erővel elvette tőlük a nehezen összegürcölt kis pénzüket adófejében. És ő most eldönti, hogy mindezt jóvá teszi. Sőt, amit erőszakkal vette el, mondja ő, és maga beismeri, hogy volt ilyen eset, és nem is kevés, azt négyszeresen adja vissza. Egyet azért, amit elvett, és hármat fájdalom vigaszdíjul. Zákeusnak ez a kijelentése rendkívül tanulságos mindazok számára, akik Jézust akarják követni. Jézus Krisztus belépése a mi életünkbe újjá születést, újjá teremtést jelent. Egy új életet. És ez nem csak azt jelenti, hogy megváltoznak a gondolataink, az életstílusunk, ahogy beszélünk, ahogyan érzünk. Az új élet jelenti azt is, hogy a régi élet problémáit és a régi élet által okozott sebeket, károkat jóvá kell, hogy tegyük, akár csak Zákeus. Újjá született, új életet kezdett, és amit addig elrontott, azt igyekezett minden lehetősége és az összes rendelkezésére álló eszköz keretein belül jóvá tenni. Amit elvettem, visszaadom. Nem elég az ellopott bicikliért bocsánatot kérni, a biciklit vissza is kell vinni. Nem elég bocsánatot kérni bizonyos vétkeinkért, amelyeket másokkal szemben vagy Istennel szemben követtünk el, azokat jóvá is kell tenni. És ha van bennünk erre őszinte vágy, a Jóisten segíteni fog, hogy megtaláljuk a módját, hogyan tegyük ezeket jóvá. Jézus Krisztus azt mondja válaszképpen Zákeus döntésére, ma lett üdvössége ennek a háznak. Jézus Krisztus rávilágít arra, hogy tulajdonképpen a pillanat, amikor eldöntjük, hogy követjük őt, és meg is tesszük a lépést, tulajdonképpen ez a pillanat az első lépést jelenti az üdvösség felé. Amikor tehát eldöntjük, hogy követjük Jézust, és a lépést meg is tesszük. Amennyiben mi is érzünk vonzódást Jézus iránt, de szeretnénk őt titkon elrejtőzve szolgálni, félve attól, hogy mit szól a család, vagy a rokonság, vagy a világ körülöttünk. Gondoljunk arra, hogy Jézus Krisztust nyilvánosan kell szolgálnunk. Amikor eldöntjük, hogy őt szolgálni fogjuk, követni, akkor Jézus rólunk is elmondja, hogy ma lett üdvössége, kedves hallgatom, a te házadnak. S végül Jézus megfogalmazza az ő jövetelének célját. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Ez a kijelentés kettős célt sejtett Jézus látogatása mögött Zákeus házánál. Egyrészt az volt a célja, hogy Zákeust megnyerje. Egy olyan embert, akit mindenki lenézett és kiszorított a szélre, de akiben volt hajlandóság, volt vágy. Másrészt pedig Jézus látogatása, mintha csak ábrázolná, mintha csak aláhúzná, mintha csak szemléltetné ezt a kijelentést. Azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Jézus ezt egyszerűen elmondhatta volna, fölírhatta volna egy falra, vagy az út mellé a porba. Egy mondat. Az emberek elolvasták volna, vonogatták volna a vállukat, és tovább mennek. Azonban, amit Jézus tett, az alátámasztja ezt a kijelentést. Jézus előbb bemutatta, és aztán kijelentette. Látjátok, én ezért jöttem. Azért jött az embernek fia, hogy megkeresse. Zákeust meg kellett keresni. A társadalom az emberi közösségnek egy kallódó eleme volt. Noha anyagilag rendkívül jól állt, és volt bizonyos pozíció is a társadalomban, az emberek szemében egy szemét volt. És Jézus

Van a szókincsünkben egy olyan szó, amely általában az év vége felé szokott előkerülni, az advent. Ez a szó jelöli azt, amit jelent számunkra december hónap, annak 4 hete, a várakozás egészen karácsonyig. Ez a szó latin eredetű és érkezést, eljövetelt jelent. Ezzel tehát meg is adtuk ennek a szónak az értelmét, a helyét az életünkben. Várjuk az érkezést. És minek az érkezését? Ha megnézzük az egyházi naptárakat, akkor mindjárt ki is derül, Jézus Krisztus születését várjuk. Legalábbis évente megpróbáljuk átélni 4 héten keresztül, egy-egy gyertyát meggyújtva az adventi koszorún, a várakozást Jézus Krisztus teste töltésére. Azonban feltevődik a kérdés, mit jelent számunkra az advent? Mit jelent Jézus Krisztus érkezése? Amikor meggyújtunk egy adventi gyertyát, amikor részt veszünk egy adventi Isten tiszteleten, vajon mennyire gondoljuk át, és mennyire mélyen tudunk belehatolni ennek a várakozásnak a légkörébe? Célul tűztük ki, hogy az elkövetkező 4 adásunkban, beleértve a mait is, az adventi várakozásnak a lényegét, az üzenetét próbáljuk boncolgatni, részletezni. Jézus Krisztus érkezése nem egy olyan dolog volt, ami egyszer csak becsapott az emberek közé, mint derültékből a villámcsapás. Noha sok embert meglepetésszerűen, váratlanul, felkészületlenül ért. Jézus Krisztus születése egy olyan esemény volt, amit a Szentírás sok évszázaddal előre megjövendölt. És többek között felidézném Ésaiás könyve 7. fejezetének a 14. versét, a sok száz

nevezzem úgy, adventi jövendőlés közül. Úgy olvassuk Ésaiás proféta könyve 7. fejezetének 14. versében, hogy ádjelt néktek az Úr maga, ímé a szűz fogan méhében, és szül fiat, és nevezé azt Immánuelnek. Ezt az igeverset idézi Máté evangélista és Lukács is, amikor Jézus Krisztus születését írja le, és hozzáteszik ők, tolmácsolva az Immánuel héber név jelentését, velünk az Isten. Gyönyörű szép jövendőlés ez, amit már Ésaiás proféta megfogalmazott. És hogy nehogy félreértés legyen, egy apró, de nagyon fontos részletet emel ki a szűz fogan méhében. Ilyesmi nem történt addig sem, és azóta sem. Jézus Krisztus fogantatása és születése egyedülálló. Éppen ezért, amikor az angyal közölte az örömhírt Máriával, Máriának attól kezdve semmi kétsége sem támadt afelől, hogy a szíve alatt hordozó gyermek különleges gyermek, és hogy a jövendőlések beteljesedésének a garanciája. Emberileg lehetetlen, hogy egy szűz leány gyermeket fogadjon. Isten azonban lehetetlen körülmények között is tud megoldást találni. S a megváltás története, a bibliai történelem arra engedt következtetni, hogy Isten, mintha előszeretettel használná az ember számára lehetetlennek tűnő megoldásokat. Ott van többek között Ábrahám esete. Nagyon idős volt már, amikor azon kezdett töprengeni, hogy ki lesz az örökös. És nem is annyira a vagyonának a későbbi sorsa aggasztotta őt. Sokkal inkább arra gondolt, hogy Isten megígérte, az ő utódai közül származik a megváltó. És hogy telt múlt az idő, és nem voltak utódai, arra gondolt, vajon Isten játszik az ígéretekkel? Elfelejtette? Vagy valami felmerült, ami még őt is megakadályozza? Isten azonban egy olyan életkorban adott Ábrahámnak és feleségének Sárának gyermeket, amelyben emberileg, orvosilag ez lehetetlen. És ez annál inkább alátámasztotta Isten közbelépését. Csak ő lehetett. Ott volt Mózes, aki Isten tervében nagyon fontos feladatot kellett, hogy véghez vigyen. És emlékszünk, hogy milyen körülmények között született meg? Egy olyan világban, ahol a fiú gyermekeket halálra keresték, és a bába asszonyok parancsot kaptak, hogy minden fiú gyermeket azonnal a születésük után folytsanak meg, végezzenek ki. Rejtegették Mózes néhány napig, hétig, és aztán a krokodiloktól hemzsegő Nílusba tették egy jól leszigetelt kosárban. Talán majd Isten gondoskodik róla, hogy valaki megtalálja és felnevelje. És a gyermeket megtalálták, felnevelték, és Istentől kapott feladatát szorgalmasan, egész életét odaszentelve véghez vitte. Ott van még Keresztelő János, akit szülei szintén nagyon idős korukban kaptak ajándékba Istentől, és akinek nagyon fontos feladata volt. Azt mondja róla Jézus Krisztus, hogy a legnagyobb volt a proféták között, mert személyesen készítette elő, egyengette a megváltó útját. Mi volt a célja tehát az adventi várakozásnak? Mi volt a célja Jézus Krisztus testetöltésének? Ehhez nem elég visszamenni a proféciákban, feleleveníteni néhány jövendőlést, az Ószövetség egy-két biblia versét elolvasni, és aztán meghúzni a vonalat, és kiszámítani a végösszeget. Ahhoz, hogy Jézus Krisztus eljövetelének értelmét, lényegét, célját megértsük, vissza kell mennünk egészen az emberiség történelmének kezdeteihez. Tudjuk, hogy ősapáink, Ádám és Éva, egy Isten által elkészített, nagyon sok szeretettel és gondossággal berendezett kertben élték felhőtlen, büntelen életük napjait. Azonban ide is eljött a nehézség, és Lucifer, Sátán, aki akkor már lázadó, szellemű tevékenységét fejtette ki, őket is megkörnyékezte. Ádám
és Éva is együtt beadták a derekukat, és kiüzettek az Édenből. Azonban mielőtt Isten kiűzte volna az őket az Édenből, elmondott felettük egy jövendőlést, amelyet sokan átokként fognak fel. De ha Isten nem mondja ki ezeket a szavakat, amit ottan elmond, úgyis valóra váltak volna. Isten gyakorlatilag megfogalmazta Ádám és Éva döntésének a következményeit. Úgy olvassuk Mózes első könyve 3. fejezetének 15. versében, hogy egy állandó viaskodás, egy állandó rivalizálás alakul ki az asszony és a kígyó, illetve az asszony és a kígyó utódai között. Nézzük meg, hogy Isten hogyan beszél erről. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Az néked fejedre tapos, te pedig annak sarkát martosod. Egy olyan jövendőlés az, amely látszólag zűrzavaros, és arra gondolunk, hogy esetleg, ha az ember nem vigyáz, egy mérges kígyó megharaphatja a sarkát. Ennél azonban sokkal többről van itten szó. A Szentírásban rengeteg igehely van, amely segít bennünket megérteni, hogy mit is jelent ez a jövendőlés. Ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között. A kígyó gyakorlatilag nem egy egyszerű állat volt. A bűnbeesés történetében Sátán fölhasználta őt, mint eszközt, hogy az embert bűnbe ejtse. És ez gyakorlatilag a kígyót a Sátán a gonosz szimbólumává tette. Ugyanígy az asszony, az élők anyja is az emberiség családjának a jelképévé vált. Istennek ezek a szavai pedig nem mást fejeznek ki, mint azt, hogy Sátán állandó harcot folytat az emberiség ellen, azért, hogy őket megkísértse, bűnbe ejtse, és magával együtt a kárhozat barántsa. És ha megvizsgáljuk a Biblia történelmét, ha megvizsgáljuk az emberiség modern történelmét, ha megvizsgáljuk a saját életünket, rájövünk arra, hogy Sátán mennyire dolgozik, hogy ezt a célját elérje. Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod és az ő magva között. Ez az asszony magva nem más, mint Jézus Krisztus. Ő volt az, akire Isten gondolt, és akire nézve tette az ígéretet, hogy jön majd a megváltó. És ezt a gondolatot szívükben melengedték úgy ősszüleink, mint azóta minden nemzedék. Amint az előbb említettük, Ábrahám is várta Jézus Krisztust. De Jézus Krisztus benne volt azokban a bárány áldozatokban is, amelyek őt jelképezték. Benne volt a Kain áldozatában, az Izsák feláldozásának történetében, amelyben végül Isten gondoskodott Ábrahám hite szerint egy helyettesről, akit Izsák helyett feláldozzanak. Jézus Krisztus benne volt az áldozatokban, amelyeket a nép a pusztában mutatott be. Mindezek jelképek voltak, amelyek emlékeztették az embereket, ébren tartották emlékezetüket, és előre mutattak Jézus Krisztusra, aki eljön, hogy átvegye, magára vegye a bűn büntetését. Pál apostol erre gondolva jelenti ki a Korintusi első levél 5. fejezetének 7. versében, mert hiszen a mi húsvéti bárányunk a Krisztus megáldoztatott érettünk. Az advent várás, a megváltó várása tehát visszanyúlik már ősidőkbe, a kezdet kezdetéhez. Éppen ezért nem volt sem meglepő, sem újszerű Jézus Krisztus testetöltése. Amikor pedig közeledett Jézus Krisztus születésének ideje, a pogány világban is újból felkapott gondolat, fogalom lett a megváltó fogalma. És érezték, hogy a világ krízisben van, érezték, hogy innen nincs kiút, és valaminek történnie kell, hogy a helyzet megváltozzon, a történelem folyása megváltozzon, és az egész emberiség előtt egy új út nyíljék meg. Egy ilyen több évezredes várakozás és egy ilyen általános lelki éhség közepette született meg Jézus Krisztus. Egy néhány perc erejéig próbáljunk meg összpontosítani arra, hogy mit jelentett a Jézus Krisztus idejében élő zsidók számára az advent. Használjuk fel Lukács evangéliumának első fejezetét kiinduló ponttól,
amely talán az egyik legrészletesebb és legélethűbb leírása Jézus Krisztus megszületésének. Olvassuk el kezdetnek a 26. verset a Lukács evangéliuma első fejezetéből. A 6. hónapban pedig elküldeti Gábriel angyal Istentől Galileának városába, amelynek neve Názáret, egy szűzhöz, aki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária. Így vezeti be az evangélista Jézus születését, és nagyon jól felépíti ezt a bevezető részt, amely gyakorlatilag összefoglalja az addigi proféciáknak a lényegét. A 27. vers említi megint a szűz fogalmát, amelyet Ésajás 7.14-ben találtunk meg. Ezzel Lukács, anélkül, hogy utalna Ésajás profétáros az jövendőléseire, már is aláhúzza Jézus Krisztus megszületésében azt, hogy ez a jövendőlések teljesedése volt. Sőt, a Dávid házából való József nevű férfiú említése is a proféciákkal függ össze. Jézus Krisztusról úgy szólnak a jövendőlések, mint aki Dávid utódai közül fog megszületni. Szólították is őt Dávid fiának, nem egy ízben. A 6. hónapban pedig ez a megjegyzés a Keresztelő János édesanyjának, Erzsébetnek adott kijelentés óta eltelt időre vonatkozik. 6 hónappal azután tehát, hogy egy idős asszonynak gyermeke fogant, Gábriel angyal meglátogatja Máriát. Már az Erzsébettel történt csodás dolog is garancia volt arra nézve, hogy amit az angyal mond, az való igaz. És Mária nem próbál ellenállni, hanem alázatosan, engedelmesen fejet hajt Isten akarata előtt, és még akkor is, ha esetleg a társadalom nem értené őt meg, kígyót békát rákiáltana, és talán paráznaság vágyával ki is végezni őt, még ennek a kockázatával is vállalja azt, hogy Isten akaratában, mint engedelmes szolga, elvállalja a ráeső részt. Picit lennebb, a 30. verstől kezdődően olvassuk az angyal üzenetét. Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél, és ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét Jézusnak. Ez nagy lészen, és a magasságos fiának hivattatik, és néki adja az Úristen a Dávidnak, az ő atyának királyi székét, és uralkodik a Jákob házán mindörökké, és az ő királyságának vége nem lészen. Már maga egy gyermek fogantatásának a híre is Mária számára rendkívül meglepő, rendkívül megrázkodtató lehetett. Azonban megtudni azt, hogy a gyermek micsoda gyermek, ez csak hatványozza az érzéseket, amelyek Máriában megszülettek. A fiat nevezed Jézusnak. Valahányszor Isten egy különleges ember születéséről gondoskodott, mindig előre meghatározta annak nevét, annak életútját is. Természetesen, még mindezek mellett, annak a választott embernek lehetősége volt Isten tervétől eltérni, akárcsak Sámson. Az ő életében is Isten meghatározott egy útat, meghatározott egy feladatot, amelyet véghez kell vinnie, de megadta Sámsonnak azt a szabadságot, hogy ettől eltérjen, és Sámson sajnos szülei és később saját maga szomorúságára is ezt a szabadságot kihasználta. A születendő gyermek neve tehát Jézus, és nagy lesz, a magasságos fiának fogják őt nevezni. Neki adja az Úristen Dávidnak, az atyának királyi székét. És eddig nagyon érdekes dolgot vehetünk észre. Úgy tűnik, ha itt megállunk az olvasással, mintha egy születendő királyról lenne szó. Azonban nem olyan királyról beszél az angyal, amilyet a zsidók vártak, hanem olyanról, aki Jákob házán uralkodik mindörökké, és uralkodásának nem lesz vége. Akármilyen jó király legyen valaki, előbb-utóbb le kell tenni a jogart, és ott kell hagyni a trónt, hogyha nem hamarabb, akkor halálának pillanatában. Azonban egy olyan királyról beszél az angyal, aki örökké
uralkodik. Ebből is látható tehát, hogy a gyermek nem egyszerű ember, nem egy különlegesen jó vagy különlegesen bölcs ember. Isten fia. Maga az angyal mondja róla. És az angyal szavai tulajdonképpen nem jelentenek mást, mint egy proféciát, amelyet megtalálunk Ésaiás könyvében, a 9. fejezet 6. versében. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen. És hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, eddig ezek emberi tulajdonságok, de most jönnek Jézus Krisztus isteni vonásai, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által, mostantól mindörökké. A seregek urának buzgó szerelme műveli ezt. Ez a jövendőlés szinte szóró-szóró elhangzik Gábriel angyal szájából is. Ebből is látható, hogy ez a jövendőlés Jézus Krisztusban teljesedett be, ő tehát Isten fia. Ez volt a gyermek, akit Jézus Krisztusnak hívtak később, aki megszületett, és akit a zsidók vártak. Azonban Jézus Krisztus születése körül elég ellentmondásos érzelmek és elég ellentmondásos hangulat uralkodott. Egyesek nagyon várták. Sajnos kevesen. Ezek közül említhetjük meg például Simeont és Annát, két idős szemét, akiknek az életmódja, a beszédei, a helyzet, amelyben találja őket József és Mária, arra enged következtetni, hogy egész életüket Jézus Krisztus, a Messiás, a megváltó várásának szentelték. Valódi adventi várakozás volt ez. Úgy rendezték be életüket, úgy rendezték be teendőiket, az idejüket, hogy bármikor jön a Messiás, ők azonnal felismerhessék, megtalálják és örömmel szolgálják őt. A mi életünknek is hasonlóképpen kellene lefolynia. Helyet kellene készítsünk az időnkben, az otthonunkban, a szívünkben Jézus Krisztusnak, akárcsak Simeon és Anna. Mi is egy adventi várakozásban kell, hogy éljünk. Egy olyan légkörben, amelybe Krisztus bármikor megérkezhet, és amelyben Krisztus bármikor megtalálja a helyét. Ott voltak még a pásztorok, akiket az angyalok értesítettek, és akik nagy örömmel otthagyták a nyájat, részükről felelőtlenségnek tűnhet. Azonban Jézus Krisztus számukra mindennél többet jelentett, és éppen ezért, vállalva minden kockázatot, nem sajnálva fáradtságot, azonnal elmentek, hogy őt lássák. Végül pedig a Jézus Krisztust örömmel várokhoz csatlakozott az a három keleti bölcs, akik hosszú útról, egy csillagtól, gyakorlatilag Istentől vezetve találták meg Jézus Krisztus születésének a helyét. A csillag azonban úgy vezette őket, hogy előbb Herodes házánál kellett megállniuk. Máté evangélium a 2. fejezetének 1. 6 versében úgy olvassuk a bölcsek látogatását Herodesnél. Amikor pedig megszületik vala Jézus a judeai Betlehemben, Herodes király idejében, ímé napkelettől bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván: hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk neki. Ezzel a bölcsek kifejezték abbéli meggyőződésüket, hogy megszületett a zsidók királya, megszületett az a személy, akiről a jövendőlések szólnak. És valóban van egy jövendőlés, amely egy csillagról beszél, amely Jákob házából származik. Ezt ismerve a bölcsek, és meglátva a csillagot, döntöttek úgy, hogy elmennek, és meglátogatják ezt a királyi gyermeket. Herodes király pedig ezt hallván, olvassuk a 3. verstől kezdődően, megháborodik, és vele együtt az egész Jeruzsálem. Hát hogy? Hol van új király? Mert a királyi házban nincs. Miféle dolog ez? Államcsíny készül? Gondolkozott Herodes, és fölkavarta az egész királyi udvart. Egybegyűjtve minden főpapot és a népírás tudóit, írja Máté, az evangélista, tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie. És nagyon megdöbbentő az írástudók válasza.
azok pedig mondának néki, a júdeai Betlehemben, mert így írta valameg a proféta, és te, Betlehem Júdának földje, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izraelt. Ez a kijelentés, az írástudók válasza a tények pontos, részletekben menő ismeretéről árulkodik. Nagyon jól tudták, hogy hova, hogyan, miként fog eljönni Jézus Krisztus. És mégis furcsa, hogy sem nem keresték, sem nem várták őt, sőt, Jézus Krisztusnak, a gyermeknek az érkezése nagyon is fölkavarta lelki békéjüket. Vajon miért történhetett ez így? Egyesek örömmel fogadták, otthagyták a júnyájat, eljöttek több száz kilométerről, hosszú úton, veszélyes, fárasztó úton, hogy őt lássák, mások pedig, a helybéliek, valósággal fölbosszankodtak, ingerültek lettek annak hallatára, hogy Jézus megszületett. Pedig tudták, hogy Jézus Krisztus el fog jönni. Amikor Jézus Krisztus megszületett, a világban sötétség volt. Úgy fizikailag, mint lelkileg. Éjszaka volt, mert úgy tudjuk, hogy a bölcsek is éjszaka érkeztek meg, a pásztorok is éjjel kapták a kijelentést. Sötétség volt odakint. De odabent az emberek szívében is sötét volt. És ennek bizonyítéka, amit az előbb elmondtunk. A nagy többség felháborodva, ingerülten vette tudomásul Jézus Krisztus megszületését. Zavarta az ő életüknek rendjét, kerékvágását az, hogy jött a megváltó. Miért pont most? Miért pont ide? Miért nem máskor? Miért nem szólt előre? És így tovább. Ezek az érzelmek gyakorlatilag ma is megszületnek, lángra lobbannak akkor, amikor Jézus Krisztus beóhajt lépni valakinek az életébe, a tiédbe, kedves hallgatóm, az enyémbe. Egyrészt ott van az örömteli beteljesülés. Végre, Jézus Krisztus, megismertem, de jó, hogy itt van. És a másik felünk, az pedig zavarva érzi magát. Nem jó, meg kell változtatni az életet, ez kényelmetlen, lemondani. Miért pont Jézus? Lehet, hogy ezek a kettős érzelmek bennünket is furdalnak, terhelnek. A döntés rajtunk áll. Örvendünk Jézus Krisztus érkezésének, mint egyesek, akkor, vagy zavartatjuk magunkat, mint az akkori várakozók másik csoportja. Végül nézzük meg, mit jelent Jézus Krisztus érkezése az emberiség számára, személyesen az én számomra. Jézus Krisztusról keresztsége után Keresztelő János a következő kijelentést tette. Íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. És ezzel már megfogalmazódik Jézus Krisztus jövetelének az egyik célja, az, hogy az emberek bűnét elvegye. Szó van arról az állapotról, amelybe kerültünk, mint emberiség a bűnbeesés óta. És szó van arról az életről, amelyet élünk, mindenki a maga módján. Egyik féleképpen, másik féleképpen, de folyton napról napra terheljük a lelkiismeretünket, a rovásunkat bűnökkel, amelyeket Isten ellen követünk el. Mert bűnben születtünk és bűnben élünk, jelenti ki a Szentírás. Jézus Krisztus azonban azért jött, hogy ezen változtasson. Nem eltörli a bűnöket, nem megsemmisíti, nem felment a büntetés alól, hanem magára veszi és lefizeti helyettünk a büntetést. Így fogalmazza meg Ésaiás proféta az 53. fejezetben. Az ő sebeivel gyógyultunk meg. Ez pontosan ábrázolja ezt a kijelentést. Jézus Krisztus magára vette a bűneink büntetését, és lefizette helyettünk. De ezen túl van Jézusnak néhány más kijelentése, amelyben jövetelének célját fogalmazza meg az emberek füle hallatára. Vizsgáljunk meg néhányat. Máté 18-ban és Lukács 19-ben olvastuk,
Jézus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Pillanatképek Krisztussal című rovatunkban erről részletesebben hallottak mai adásunkban. Máté 20:28 szerint Jézus azért is jött, hogy szolgáljon. Nem azért, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Ő tegyen érettünk valamit. Ő, aki nagyobb, mint mi, tegyen valami alantasat, valami meggyalázót érettünk, akik nagyon messzire süllyedtünk tőle. Nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon nekünk. Márk 10:45 szerint Jézus Krisztus azért is jött, hogy adja az életét váltságul sokakért. Jézus Krisztus már az ő eljövetelének első pillanatától kezdve abban a légkörben élt, azzal a gondolattal, hogy az ő életének végcélja saját maga feláldozása. Ezzel a tudattal élt és dolgozott, hogy önmagát adja érettünk. Lukács 9 szerint azért jött Jézus, hogy megtartsa az emberek lelkét, hogy életünk legyen és bővölködjünk, mondja ő János 10-ben, és nem azért, hogy kárhoztassa, hanem hogy megtartsa a világot. János 12:47. Végül pedig János 18:37 szerint Jézus azért jött, hogy bizonyságot tegyen az igazságról. És ezekkel a kijelentésekkel gyakorlatilag megfogalmazódik Jézus Krisztus jövetelének a célja és annak jellege is. Jézus Krisztus azért jött, hogy a bűnbe esett ember számára megmutassa az igazság útját, az ő életét odaadja érette, és segítsen neki, neked és nekem, hogy az ő nyomdokaiban járjunk. Ezért jött Jézus Krisztus. Jézus Krisztus érkezése nem csak történelmi esemény volt, hanem annak nagyon fontos a személyes jellege is. Jézus Krisztus nem csak a világért jött, hanem ezt a mondatot picit átfogalmazva, nem megcáfolva, hanem elmélyítve, elmondhatjuk, hogy Jézus Krisztus személyesen érted, személyesen értem jött. Azért, hogy megkeressen engem és megtartson, aki elvesztem. Azért, hogy hívjon engem a megtérésre, hogy szolgáljon engem, hogy adja az életét érettem. Jézus Krisztus születésének ez volt a célja, ez volt a lényege, és éppen ezért ő azt szeretné, ha követnénk őt, személyes kapcsolatot fenntartva vele. Jézus Krisztus hatalmas vonzerőt gyakorol az emberekre, amellyel igyekszik őket magához láncolni. Ennek a vonzerőnek azonban ellen lehet állni, azért, mert Jézus tiszteli a mi személyes döntésünket, akár őt választjuk, akár visszautasítjuk. És én, mondja ő, felemeltetem a földről, és mindeneket magamhoz vonzok. Téged is, engem is szeretne Jézus Krisztus magáénak tudni. Az igazi advent tehát Jézus belépését jelenti a szívünkbe. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Éppen ezért, kedves hallgatóm, meghívlak, hogy ne csak a házunkat, ne csak az ünnepi vacsorát, hanem a szívünket is készítsük az advent érkezésére.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugodt határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzelnékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek, és

Zsoltárok könyve 111. fejezet 10. vers. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. Józan eszű mindaz, aki e szerint él, és dicsérete megmarad mindvégig.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy a következő perceket velünk szeretnék eltölteni. Műsorunkat ma egy rövid zenei bevezetővel és egy énekszámmal fogjuk folytatni, amelyek után egy gyermekeknek, felnőtteknek szóló történet következik. A történet után egy másik énekszám fog elhangzani, majd pedig annak a beszélgetésnek az első töredéke, amelyben Demeter Irén műsorvezető szerkesztő és Gáspár Zsolt gyógyszerész életmód tanácsadó arról fognak megosztani érdekes gondolatokat, hasznos tudnivalókat, hogy miként nézhetünk szembe elviselhető egészséges módon a mindennapi életünkben jelentkező stresszel. Műsorunk utolsó perceiben egy kórusszámmal fogunk elbúcsúzni kedves hallgatóinktól. Jó rádiózást kívánok!

Egyszer egy fiatal ember megkérdezte édesapjától, mennyit ér az ő élete. Apja, ahelyett, hogy azonnal válaszolt volna, tenyerébe helyezett egy követ, és arra kérte fiát, menjen el vele a piacra, hadd lássa, mennyit ajánlanak ott érte, de ne adja el. Ha valaki kérdi az árát, te ne mondj semmit, csak emeld fel a két ujjad. A fiatal ember nem igazán értette a dolgot, de elment a piacra. Ott egy asszony megkérdezte tőle, mennyibe kerül ez a kő, betenném a kertembe. A fiú nem szólt, csak felemelte két ujját, az asszony erre azt mondta, $2, megveszem. A fiú hazaszaladt, s elmondta apjának, hogy egy asszony $2 szerette volna megvásárolni a követ. Most azt szeretném, hogy vidd el azt a sarki múzeumba, mondta az apa, ne szólj semmit, csak emeld fel két ujjad. A fiú úgy is tett. A múzeumban egy férfi meg akarta vásárolni a követ. A fiú nem szólt semmit, csak két ujját emelte fel. A férfi megkérdezte, $200? Megveszem. Csodálkozva szaladt haza, s elmesélte a történteket édesapjának. Az csak mosolygott. Fiam, utoljára vidd el ezt a követ az ékszerboltba. Mutasd meg a tulajdonosnak, ne szólj semmit, csak emeld fel két ujjad. A fiú ekképpen cselekedett. Elment az ékszerboltba, megmutatta a tulajdonosnak a követ, majd amikor az ára felől érdeklődött, ő felemelte két ujját, ahogy az édesapja tanította neki. Rendben, megveszem $200,000. A fiú megszeppent, s hazaszaladt. Apa, az ékszerész meg szeretné vásárolni ezt a követ $200,000. Az apa fia szemébe nézett, s azt mondta, most már érted, hogyan becslik fel valaminek az értékét? Nem csak az számít, honnan jöttél, hol születtél, milyen a bőröd színe, vagy milyen gazdag, netán szegény vagy. Tőled függ, hogy hol helyezkedsz el, milyen emberekkel veszed körül magad, és mi módon vigyázol magadra.

0: specifikus válasza, mind arra, ami azt kiváltja. Ez azért egy nagyon fontos felismerése volt Selyének és a stresszkutatóknak, mert egyébként, ha a stresszt nem lehetne kezelni, akkor olyan nagyon sok beszélgetnivalónk nem lenne ezen az alkalmon, viszont a nagyon-nagyon jó hír az, hogy a stressz az kezelhető. Tehát a stressz nem az, ami velünk történik, hanem ahogy mi reagálunk a történésekre.
1: És nyilván ez majd később szerintem kiderül a beszélgetésből, hogy kezelhetjük mi magunk is, tehát reagálhatunk rá úgy, és nyilván vannak bizonyos esetek, amikor már orvosi segítség is kell. Érdekes, hogy amikor a stresszre gondolunk, akkor mindig a negatív részére gondolunk, tehát mindig a negatív hatására a szervezetünkbe, az életünkbe, pedig tudjuk azt, hogy a stressz nélkül nem is élhetnénk, mert igazából olyan fontos része az életünknek, ami szorosan kapcsolódik a normális élethez, tehát szükségünk. Igazából szükségünk van rá, tehát van pozitív része.
0: Pontosan, tehát ahogy el is mondtad, a stressz nélkül nem nagyon tudnánk élni. Selye ezt úgy fogalmazta meg, hogy létezik kétféle stressz van az életünkben. Van az eustressz és a distressz. Ugye a stressz alatt mi általában a distresszt értjük, a káros stresszt, de van az eustressz, amire azt mondjuk, hogy pozitív stressz. Ha egy példát így mondhatok a vizsgaidőszak környékén, tehát a tanulóknál az a vizsgadruk, ami őket arra ösztönzi, hogy még jobban teljesítsenek, vagy még jobban elő tudják adni mindazt, amit megtanultak egy adott vizsgán. Ez az eustressz, ez a pozitív stressz. De természetesen van az életben egy csomó olyan helyzet, amikor az emberek saját maguk keresik a stresszt, tehát amikor mondjuk egy ejtőernyős kiugrik egy gépből, vagy mondjuk egy szördeszkás meglovagolja a hullámokat, de mondhatnám a házasságot is egy ilyen.
1: Ugyanerre gondoltam én is, hogy a házasság is olyan, amit az ember ma alig vár, de mégis azért olyan helyzeteket hoz elő, ami izgalmas.
0: Pontosan, tehát a házassággal kapcsolatban is egy pozitív képünk van, de ha belegondolunk abba a sok izgalomba, ami megelőzi mondjuk egy házasság kötését, akár egy ceremóniát, tehát azt, hogy kit hívjunk meg, mi legyen a sorrend, és egyáltalán minden jól sikerüljön, akkor mondjuk egy házasság kötést megelőző időszak is egy nagyon komoly stresszes állapot.
1: Igen, és még más helyzetek is. Most egy kicsit a negatív stresszel kapcsolatosan láttam egy táblázatot, amit mutattál nekem, két neves pszichológus, vagy pszichiáter.
0: Pszichiáter, igen, két amerikai pszichiáter, Rale és Holmes készítették ezt a táblázatot. Ennek a táblázatnak az a története, hogy ők több mint 1000 embert megkérdeztek, különböző élethelyzeteket soroltak föl ebben a táblázatban, és azt kérték, hogy ezeket az élethelyzeteket ezek az emberek saját belátásuk vagy érzésük szerint egy 1-től 100-ig terjedő skálán osztályozzák. Utána összeadták ezeket az eredményeket, átlagolták, és hát ez jött ki, amit ezeken a táblázatokon, vagy ebben a táblázatban látható. Tehát láthatjuk azt, hogy mondjuk a házastárs halála, a vallásosít elvesztése az szerepel
1: nagyon magas
0: pontszámmal. Ugyanígy ugye a család felbomlása, hírnév elvesztése, de ahogy az előbb említettük, például a házasság kapcsán láthatjuk, hogy ezen a 100-as listán 50 pontot kapott, tehát ugye, vagy akár egy terhesség, vagy egy új családtag 40 ponttal, az gyakorlatilag ugyanolyan súllyal esik alatba, mint mondjuk például egy anyagi téren való változás, vagy a lakóhely megváltozása, és hát aztán itt a táblázat alján pedig ugye szerepelnek.
1: A kölcsönök, meg egyebek.
0: A kölcsönök, de tulajdonképpen láthatjuk azt, hogy alapvetően mondjuk a karácsony is 15 ponttal szerepel, pedig hát a karácsony is azt mondjuk a szeretet ünnepe, és mindenki
1: alig várja. Hát mondjuk elég sok stressz van benne az igazság.
0: Hát, hogy mit vegyek, fog-e neki örülni, tehát azért igen. Mondom, hogy a karácsonnyal kapcsolatban is egy pozitív élet esemény, de mégis tele van olyan.
1: De ugyanígy a nyaralás is egyébként, az is egy pozitív, is abszolút.
0: Kinevezhet volna már össze nyaralásra való készülő.
1: Igen, hát én nyilvánvaló persze. De egyébként azért ez egy átlag, mert nyilván embertípustól is függ, hogy ki mire reagál mondjuk nehezebben.
0: Abszolút, tehát, abszolút. Tehát gyakorlatilag ez egy tájékoztató táblázat, egyénileg teljesen mások vagyunk. Itt inkább abból a szempontból fontos ez a táblázat, hogy egy kicsikét arra világít rá, és ezt szoktuk is javasolni, mindenféle tanfolyamokon, ahol igyekszünk segíteni embereknek, hogy hogyan kezeljék a stresszt, hogy lehetőleg azokat az élethelyzeteket, ami az ő számukra nagy stresszt jelent, azt ne halmozzák. Uh-huh. Tehát, ha mondjuk valaki munkahelyet vált, akkor lehetőleg ne akkora tervezze azt, hogy új lakást vesz, vagy ugyanígy a gyerekvállalással kapcsolatban is. Tehát, hogy azt is így, ha lehet, akkor egy olyan időszakra időzítse, ami kicsikét nyugalmasabb.
1: Egyébként ez nagyon jó, amit mondtál, hogy tartotok ilyen kurzusokat is, ilyen stresszkezelési

0: Igen.
1: Mert ugye van egy olyan része, amit az ember önmagába is meg tud oldani. Tehát tudom azt, hogy nekem az is stresszes feladat lesz, és megpróbálok úgy viszonyulni hozzá. Van, amikor jó, hogyha van egy külső segítség, aki mondjuk rávezet, hogy hogyan tudjuk a stresszt.
0: Van egy tanfolyam, ez a Győzelem a stressz felett című tanfolyam, ez egy 5 alkalmas tanfolyam, ahol megtanítjuk a tanfolyam résztvevőit arra. Egyrészt megtanítjuk arra, hogy mi is az a stressz, hogyan lehet kezelni, megtanítjuk egy kicsikét kommunikálni őket, megtanítjuk arra, hogy a munkahelyi stresszt hogyan lehet kezelni, és a különböző élethelyzeteket, illetve ami nagyon fontos, hogy megtanítjuk őket arra, hogy belássák azt, hogy melyek azok a dolgok, amikkel érdemes küzdeni, és tud értetenni, mert van lehetősége, igen. És mi az, amit el lehet fogadni, és hozzá lehet mondjuk azt, hogy szokni, vagy alkalmazkodni.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes, hogy végül is akkor itt is egy ilyen bizonyos tudatosságot is bele lehet vinni. Tehát a családi kapcsolatoknál szoktunk mindig, a házassági kapcsolatoknál tudatosságról beszélni, az ember figyeljen oda, de ezek szerint akkor itt a stresszkezelésben is, hogyha az ember tudja, hogy az a gyengéje, vagy az, hogy előre gondolja azt, hogy ezt úgyse tudom megoldani, akkor meg kell próbálni letenni.
0: Igen, tehát hogy tulajdonképpen van ez a bölcsességi mája, amit így megtanítunk az emberekkel. Ez egy ilyen mintaim, ami arról szól, hogy Uram, adj nekem erőt ahhoz, hogy meg tudjam változtatni azokat a dolgokat, amiket meg tudok változtatni. Igen. Adj nekem békességet ahhoz, hogy el tudjak fogadni olyan dolgokat, amiket nem tudok megváltoztatni, és adj bölcsességet, hogy különbséget tudjak tenni a kettő között. Igen. De legtöbbször tényleg az szokott a probléma lenni, hogy olyan dolgokért küzdenek emberek, amiken nem lehet változtatni.
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon jó gondolat. És akkor esetleg térjünk rá arra, hogy milyen élethelyzetek válthatnak ki stresszt az emberek életében, milyen élethelyzetek vannak?
0: Hát erre most nagyon-nagyon nehéz válaszolni, mert az élethelyzetek azok abszolút különbözőek. Tehát embertől függő, sőt olyannyira nem egyformák, hogy szoktuk azt a példát felhozni hasonlatként, hogy a stressz az gyakorlatilag, vagy a stresszor az olyan, mint a napfény. És az ember az vagy az agyag, vagy a vaj. Tehát, hogyha kirakunk egy ablakpárkányra egy darab vajat és egy darab agyagot, az egyik ugyanannak a napfénynek a hatására megkeményedik, a másik pedig megpuhul.
1: Annyira
0: mások vagyunk. Tehát igazából mindenkinek más élethelyzet jelent stresszt, és ugyanaz az élethelyzet sem ugyanolyan mértékben jelent stresszt. Tehát van, aki kifejezetten szereti a kihívásokat, a nehéz feladatokat, azt, hogyha terhelik, és olyan feladatok kap, amiket nehezen lehet megoldani, és vannak emberek, akik pedig inkább azt szeretik, ha egy kicsiket olyan langyosabb állóvizet vízbe lehetnek, és nem kapnak megoldhatatlanak tűnő.
1: Igen, érdekes még az, hogy ugye amikor a stresszre gondolunk, akkor legtöbbször arra gondolunk a saját egyéni életünkben, de nem csak az egyéni életünkben vannak stressz helyzetek, hanem lehet egy tömeget is érinthet.
0: Nem csak az egyéni életünkben, mert tulajdonképpen, ami ugye túlzott, itt ahogy az ábrán is láthatjuk, túlzott stresszt okozhat. Az egyrészt ugye, amit az előbb beszéltünk, a velünk támasztott követelmények, ez szokott leggyakrabban jelentkezni, de ugyanígy mondjuk egy katasztrófának a híre. Tehát most ugye legutóbb volt itt a buszbaleset.
1: Ugyan
0: például.
1: Erre gondoltam én is, hogy azért igen.
0: Tehát bármennyire is nem velünk történt, bármennyire is nem minket érintett személyesen, de én azt hiszem, hogy mindannyiunkat megrázott. Igen. Hiszen mindannyian szülők vagyunk, vagy voltunk már olyan helyzetben, hogy elveszítettünk családtagot, tehát az emberbe ez mindenféleképpen lecsapódik. Aztán természetesen vannak ugye a kisebb közösségeket érintő, egy családban például ugyanígy lehet stressz helyzet. Nagyon változatos, tehát nem nagyon fogunk minden példát tudni hozni, de mondjuk ha egyik szülő elveszti a munkahelyét, az önmagában egy ilyen stressz. Vagy hogyha valamelyik gyermeknek nem sikerül valamelyik iskolát elvégezni, vagy megbetegszik valaki a családban. Tehát ezek mind olyan stressz helyzetek, amelyek akár lehetnek mindennaposak. És hát természetesen vannak az egyént érintő stresszek, amiről az előbb beszéltünk, hogy ez borzasztó széles skálán mozog, hogy ez kinek mi.
1: Igen, igen. Mindegyik csoportban beszélhetünk arról, hogy igazából beszéltünk róla, nyilván tudjuk uralni a helyzetet a stressz fölött, de mikor van az, amikor már elveszítjük az irányításunkat a stressz fölött, amikor már nem tudunk uralkodni rajta?
0: Hát tulajdonképpen egyrészt, hogyha a stressz fokozatosan emelkedik, mert ugye előfordulhat az, hogy, és ez leginkább akkor következik be, hogyha az ember egy adott élethelyzeten nem tud úrrá lenni, és kapja a következő feladatot, akkor lényegesen kisebb önbizalommal megy neki a következő feladatnak, vagy lehet egy olyan élethelyzet, amikor ugye azt mondjuk, hogy a stressz hirtelen megugrik, hirtelen megemelkedik, ezek általában váratlan élethelyzetek. Tehát ahogy az előbb említettem, akár egy keresőképességnek az elvesztése, vagy egy olyan betegségnek a megjelenése, ami nem vár dolog, és ugyanakkor hát természetesen lehetnek rejtett stresszorok is az ember életében. Ez leginkább akkor szokott előfordulni, hogyha az ember nem nagyon akar tudomást venni bizonyos dolgokról. Tehát amikor azt gondolja, hogy az élet természetes velejárója az, hogy esetleg napi, hát mondjuk azt inzultusnak van kitéve a munkahelyén, vagy a családjában, vagy esetleg a szomszédság révén, és ezek mind olyan terhek, amik azért fel tudják őrölni az embert szép fokozatosan.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Megköszönöm, hogy az elmúlt perceket velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és meghívom a kedves hallgatókat, hogy a következő perceket együtt töltsük el, nyugalomban, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

ne dicsekedjünk világi bölcsességgel. Jeremiás 9.23 írja, a bölcs ne dicsekedjék a bölcsességével. A férfiak ne örvendezzenek bölcsességükben, erejükben, vagy gazdagságukban, hanem annak örüljenek, hogy ismerik Krisztust. Ez a legkitűnőbb, legértékesebb ismeret, amellyel csak rendelkezhetünk. Ez az örök élet záloga. Mert az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent és Jézus Krisztust, akit elküldtél. János 17.3 alapján. Isten kegyelme sem pénzen, sem tudás és hatalom árán nem vehető meg. Isten ingyen adja mindazoknak, akik készséggel elfogadják. Ha az ember megérzi segítségre szoruló helyzetét, és elvet minden maga bízást, akkor ajándékként részesülhet a megváltásban. A mennybe jutottak nem saját igazságukkal fogják megmászni a falait, és kapui sem drága arany és ezüst áldozatok révén nyílnak meg majd a számukra, hanem Krisztus keresztjének érdemei által nyernek bebocsátást az Atya házába. Az önigazult úgy érzi, hogy nincs szüksége Krisztusra. És amikor azok, akik nevét vallják, saját bölcsességüket és jóságukat magasztalják, bizonyságát adják annak, hogy nem is ismerik őt. Mihelyt Krisztus megnyilatkozik a lélek előtt, a bűnös érzi, hogy egyetlen reménysége Isten bárányában van, mint a bűnért való engesztelő áldozatban. Amint Krisztus elkezdi megnyitni szeretetét az ember előtt, figyeljük a hatást, és lássuk meg a következményét. Sokan, akik számára ismeretlen Krisztus szeretete, állítják, hogy ez a tapasztalatuk. De ha ez oda vezeti az embert, hogy alázattal nézen önmagára, ha bizonyságát adja, hogy a mennyei jutalom értékesebb számára, mint a világi javak, tudhatjuk, hogy a Krisztustól áradó élet sugarai világítják meg lelkét. Krisztuson kívül az emberi bölcsesség minden formája bolondság. Azok, akik saját bölcsességükben bíznak, kihagyják számításaikból az örökké valóságot. Mindenki számára, aki hiszi, hogy Jézus képes megmenteni mindenképpen mindazokat, akik Istenhez jönnek általa, az evangélium Isten ereje és bölcsessége.

ne dicsekedjünk önmagunkkal, hanem aki dicsekszik, azzal dicsekedjék, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr. Jeremiás 9.24. Semmi helye a saját érdemeinkkel való kérkedésnek. A parancs nem így hangzik, aki dicsekszik, önmagában dicsekedjen, hanem Istenben. Így nincs lehetőség arra, hogy az emberek maguknak nyilvánítsák a dicsőséget. Minden áldásért, amit csak élveznek, minden képességért, amellyel rendelkeznek, Krisztus kegyelmének adósai. Senkinek sem szabadna felmagasztalnia magát, ha bölcsességre vagy igaz életre tesz szert. Akik a legmélyebb tapasztalatra tettek szert Istennel, azok állnak legmesszebb a büszkeségtől és önigazultságtól. Szerényen vélekednek saját magukról, ám Krisztus dicsőségéről és kiválóságáról a legmagasztosabb fogalmaik vannak. Amikor szemeinket a mennyre szegezzük, és világosan látjuk Krisztus jellemét, fel fogjuk magasztalni az Úristent a mi szíveinkben. Mikor az ember megismeri a megváltó történetét, súlyos hibákat fedez fel önmagában. Oly nagy a Krisztustól való különbözősége, hogy alapos változások szükségességét látja életében. Azzal a kívánsággal kutat hát tovább, hogy hasonlóvá váljék csodálatos példaképéhez. Meglátja szeretett mestere tekintetét, lelkületét. Szemlélés által az ő képmására változik el. Nem azzal utánozzuk Jézus életét, ha elfordulunk tőle, hanem ha róla beszélünk, ha tökéletességéről gondolkodunk, ha finomítani igyekszünk szokásainkat és magasztossá tenni jellemünket, ha hit és szeretet, valamint komoly, kitartó igyekezet által próbáljuk megközelíteni a tökéletes példaképet. Krisztus szavainak, szokásainak, tanításainak ismerete által mi is átvesszük alaposan tanulmányozott jellemének erényeit, s megtelítődünk az ő ó igen csodált lelkületével. Jézus lesz számunkra 10 000 közül is legfőbb, a mindenestől kívánatos.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Reménytévé stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, boldog szombatot kívánok, az önök számára a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Ma este az igeszolgálat során Szabó László Csaba lelkipásztor arról szól igét, hogy ne csüggedjünk, valamint a csüggedés ellenszerét is bemutatja nekünk. Tartalmas alkalmat kívánok az előttünk álló időre.

Kedves nézők és hallgatók, sok szeretettel köszöntelek benneteket, örvendek annak, hogy újból a Reménység TV stúdiójában a Reménység üzenetét közölhetem hozzátok. Ezen alkalommal arról szeretnék nektek beszélni, hogyan győzzem le a csüggedést. El vagyok csüggedve, mit tegyek? A Bibliában nagyon sok emberrel találkozunk, akik el voltak csüggedve, hiszen a legtöbben istenfélő emberek voltak, igaz emberek, hittek Istenben, szerették Istent, és akkor, amikor látták azt, hogy a világban annyi gonoszság, annyi rossz történik, és nem minden Isten terve, akarata szerint történik, akkor el voltak csüggedve. Alapgondolatként szeretném elolvasni a Zsoltárok könyve 34. fejezet 19. versét, amely az igaz emberről beszél, és az igaz embert ért megpróbáltatásokról. A Zsoltárok könyve 34. fejezet 19. verse arról beszél, hogy, és a 20. verset olvasom, közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhet lelkeket. Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti őt az Úr. Sok baja van az igaznak. Az igaz ember nincs hozzászokva, hiszen Isten akarata, Isten törvénye szerint él, és a Biblia, különlegesen az Ószövetség, Isten áldását ígéri az engedelmeseknek, azok, akik szeretik Istent. Viszont azt is olvassuk az Új Szövetségben, hogy minden a javukat szolgálja azoknak, akik Istent szeretik. Ha Istent szereted, és a parancsolatainak engedelmeskedsz, akkor várhatod azt, hogy jó dolgok történnek veled, és Isten megáll téged. De ugyanakkor tudatában vagyunk annak, hogy egy gonosz világban élünk, és Isten megengedi, hogy a gonosz is érvényesüljön. És úgy, mint a Jobb könyvében is látjuk, a Jobb történetében az igaz embert is érhetik bántások. Nagyon sokszor az igaz embert az igazságáért, a szeretetért, a békességért, a törvény tiszteletért, az embertársi szeretetért érik a bántalmak. És a Biblia azt mondja, hogy ha sok baja, sok nyomorúsága is van az igaznak, valamennyiből kimenti őt az Úr. Szeretném, hogyha ezen alkalommal megvizsgálnánk Pál apostolnak az életét, és néhány alapelvet a Pál apostol életéből, aki nagyon sok nehézségen ment át, a Korintushoz írt második levél 11. fejezet verseiben leírja azt, felsorolja, hogy mennyi mindenen ment keresztül. Korintushoz írt második levél 11. fejezet 23. versétől kezdődően azt mondja Isten ígéje, több fáradtság, több vereség, több börtön, gyakorta való halálos veszedelem által a zsidoktól 5-ször kaptam 40-et egy hián, 3-szor megostoroztak, 1-szer megköveztek, 3-szor hajótörést szenvedtem, 7 napot a mélységben töltöttem, gyakorta való utazásban, veszedelemben, folyóvizeken, veszedelemben, rablok között, veszedelemben, népem között, veszedelemben, pogányok között, városban, pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak között, fáradtságban és nyomorúságban, gyakorta való vírasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Mindezeken kívül van az én naponkénti zaklattatásom az összes gyülekezeteknek a gondja. Ki beteg, hogy én is beteg ne volnék? Ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék? Ha dicsekednem kell, az én gyengeségeimmel dicsekszem. Hosszú még a felsorolása is annak, hogy mennyi mindenem ment keresztül Pál. És ezt nem azért mondja nekünk, hogy elcsüggedjünk. Vagy azért, hogy az ő erejére, az ő képességére koncentráljunk. Hanem azért mondja el ezt nekünk, hogy egy gyenge, gyarló ember is Isten segítségével le tudja

Első alapelv a Korintushoz írt második levél negyedik fejezet első versében található, amikor azt olvassuk, hogy annak okáért, mivel hogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el. Pál apostol azt mondja, hogy elnyerte az Isten kegyelmét, elnyerte az Isten irgalmát. És ez a kegyelem nem hiába való, mondja az korintusi első levél 15. fejezet 10. versében. Isten kegyelmet ad az embernek, a nehézségben, a megpróbáltatásban levő embernek, annak az embernek, aki Isten szolgálatának szenteli életét. A legtöbb csüggedés Isten szolgálatában ér. Amikor te a jót akarod, és lehet, hogy te is ma egy ilyen helyzetben vagy, és ezért ez az üzenet hozzád szól. Pál apostol egy szolgálatot kapott, és a szolgálathoz kegyelmet kapott, ezért azt mondja, nem csügged el. A csügedés legyőzésének az első alapelve, első ellenszere az, hogy soha ne felejtsd el, hogy Isten szeret téged. Isten tudja, hogy mi szolgálja a te javadat. Ne felejtsd ezt el, még akkor is, amikor a megpróbáltatások, a nehézségek, a csügedés körülvesz téged, mindig emlékezz Isten irgalmára, Istennek a szeretetére, annak, hogy ő megteremtett téged. És az Isten irgalma, kegyelme azt jelenti, hogy nem azt kapod, amit érdemelsz, hanem Istentől az ő szeretetét, az ő kegyelmét, az ő irgalmát kapod, amit nem érdemelsz meg. Isten ismeri minden hibádat. Ismeri a bűneidet, ismeri a vétkeidet, ismeri a csalódásaidat, a mulasztásaidat, és ennek ellenére mégis szeret téged. Ő teremtett téged. Nem kell bebizonyítsad azt, hogy értékes vagy. Mert Isten megteremtett, és Isten egy értéket adott neked. Ezért a legfontosabb, hogy mindig Isten kegyelmében, Isten szeretetében nyugodj meg, bármiért téged. Isten szeret téged. Ha az emberek szeretetlenül is viselkednének veled, ne felejtsd el, hogy Isten kegyelme, hűsége olyan nagy, hogy felér a felhőkig. Az embereknek a gonoszsága sokszor nagy, de a Jóistennek a kegyelmes, a szeretete még nagyobb. Ahol megnövekedett a bűn, ott az Isten kegyelme annál inkább bővelkedik. Ne csüggedj el! Isten megsegít téged legyőzni bármilyen bűnt, legyőzni bármilyen csüggedést, bármilyen csalódást, amit a körülötted levő emberek okoznak neked. A második alapelv, a második gondolat, amit Pál apostol itt a második versben fejt ki, azt mondja, hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem járunk ravasságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten ígét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkismeretének az Isten előtt. A második alapelv, a csüggedés legyőzésének az ellenszere az, hogy ne légy képmutató, ne hamisítsd meg az Isten szavát, ne élj egy hamis életet. A legtöbb csüggedést, a legtöbb problémát talán sokszor az életünkben az hozza magával, hogy megpróbálunk megfelelni az emberek elvárásainak, és ezért megpróbáljuk Isten ígét is megváltoztatni, hogy alkalmazkodjunk az emberek kívánságai, az emberek akarata szerint. De soha ne légy képmutató, mindig maradj hiteles. Maga Isten sem keresi minden embernek a dicséretét. Mert egyesek meg vannak elégedve azzal, hogy esik az eső, mások zúgolodnak. Egyeseknek nagyon jó, hogy süt a nap, mert elültették a magot a földbe, és a mag kikel az eső után a napfény eredményeképpen, de van, akinek sehogy nem jó. Sem, ha süt a nap, sem, ha esik az eső. És képzeljük el azt, hogy Isten sem tesz, Isten sem jár mindenkinek a kedvében, bár Istennek akarata az, hogy mindenkinek kifejezze a szeretetét és a kegyelmét. De az ember mindig elégedetlen. Ezért, hogyha te mindig az embereknek a kedvében akarsz járni, és feláldozod azt, hogy Isten akarata szerint élj, ha feláldozod az elveidet,
akkor ez mindig csüggedést fog okozni.

hozni neked és nekem, mert a lelkismereted bántani fog. Ezért légy az, akinek Isten teremtett téged. Légy az, akinek a Jóisten megváltott téged. Lehet, hogy nem tudsz tökéletes lenni, de légy hiteles, légy igazi. És mindig koncentrálj, mindig figyelj Isten szeretetére, Istennek a kegyelmére. És az igazságot ne áldozd fel a te életedben. És ha ezt megtetted, kérj bocsánatot Istentől, embertársaitól, és lépj tovább, légy hiteles, légy igazi. Az Isten ígét, Isten nyilvánvaló igazságát úgy képviseld, amint az létezik, és amint van. A csüggedés legyőzésének egy harmadik ellenszere az, hogy emlékezz, hogy az élet nem rólad szól. Pál apostol azt mondja itt a Korintushoz írt második levél 4. fejezet 5. versében, mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust, magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat Jézusért. Minél jobban az ember önmagára figyel, minél többet foglalkozik a problémáival, a gondjaival, annál jobban elcsügged. De Isten ígéje arra figyelmeztet bennünket, és arra ösztönöz bennünket, hogy megértsük azt, hogy a mi életünk, a mi szolgálatunk Jézusról szól. Jézus megteremtett, Jézus megváltott bennünket, megszabadított a bűntől, megszenteli a mi életünket. És ezt mondjuk el embertársainknak, azt, amit Jézus bennünk értünk és általunk tesz. Ez a világ el akarja hitetni mindig azt, hogy az egész élet rólunk szól. Mi vagyunk a világnak a középpontjában, és ezért akkor, amikor emberek nem figyelnek ránk, nem vesznek számba bennünket, nem mutatnak elég szeretetet, mint ahogy mi elvárnánk, akkor elcsüggedünk. A csüggedésnek az egyik legfontosabb alapelvetele az, hogy emlékezz, hogy az élet Istenről szól, az Úr Jézusról szól. És hogyha te az Úr Jézussal élsz, és az ő alapelvei szerint élsz, és megdicsérnek téged az emberek, ez sem rólad szól, ez is rólad szól. Ha valami jó dolgot teszel, dicsérni való dolgot teszel, soha ne felejtsd el, adj dicsőséget érte Istennek. Ha megkritizálnak, ha megítélnek az emberek, ez sem rólad szól. Ha te Krisztusban vagy, és te tudod, hogy a lelkismereted szerint helyesen cselekszel, és az emberek mégis bántanának, Jézus a te pajzsod. Először őt éri a bántás, őt éri a fájdalom, a támadás. Ha az emberek félreértenek, hát Krisztust is félreértették. Maradj meg ő benne, és legyőződ a csüggedést. Ha valaki nem ért egyet veled, és te tudod, hogy neked igazad van, ne esd kétségbe, ne csüggedj el. Mert te Jézusért élsz. Jézust is félreértelmezték, Jézust is félre magyarázták, és ne függjél az emberek dicséretétől vagy ítéletétől, hanem az legyen a célod, hogy Istennek szerez dicsőséget, és Isten előtt legyél kedves. És az az érdekes, hogy ennek az lesz a következménye, hogy amikor az emberek megismernek téged, akkor majd megértik, hogy te kinek szolgálsz, és akkor megváltozhat a rossz véleményük. A keresztény embernek a motivációja tehát, azt mondja itt az 5. vers 2. része, magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat a Jézusért. Miért élek? Mi a motiváció? Mi a célom? Nagyon fontos az, amit teszek. Nagyon fontos az, ahogy teszem. De nagyon fontos, még fontosabb az, hogy miért teszem. Milyen célral? Kiért teszem? Teheted a jó dolgokat is rossz motivációval. De hogyha Isten akarata szerint élsz, és Jézusért élsz, és a helyes dolgokat cselekszel, akkor boldog ember leszel. A csüggedés legyőzésének egy negyedik ellenszere az, hogy fogadd el a korlátaidat. Lazulj el a korlátaid tudatában. A Korintusi 2. levél 4. fejezet 7. verse azt mondja, ez a kincsünk pedig cserép edényekben van. Mi egy cserép edény vagyunk. Nem tudjuk mindenkinek a problémáját megoldani. Bár sokszor szeretnénk.
Nem tudunk mindent megtenni úgy, ahogy szeretnénk. Nem tudod elkölteni azt a pénzt, amivel nem rendelkezel, csak ha nem akarsz adósságot szerezni. És az, hogy az életünket korlátok között kell élnünk, ez ne okozzon csüggedést neked és nekem, hanem ezt el kell fogadnunk. És ezek a korlátok mindig megtanítanak arra, hogy Isten kezében vagyunk. Azt mondja itt az ige, ez a kincsünk pedig cserép edényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való, mondja a 7. vers. Isten kezében vagyunk cserépedények, és a Jóisten a gyarló, gyenge edényekbe az ő dicsőségét, az ő szeretetét, az ő jellemét helyezte. Vajon miért van ez, hogy Isten az ő nagy munkáját gyenge eszközökre, gyenge emberekre bízta? Pál apostol megmagyarázza és elmondja itt a 7. versben, a 4. fejezetben, hogy amaz erőnek nagy volt a Istené legyen, és nem magunktól való. El kell fogadjuk a korlátainkat, és olyan szép, amikor a Jóisten túlfeszíti ezeket a korlátokat, és olyan dolgot tesz, amire mi nem vagyunk képesek, hogy neki szerezzünk dicsőséget, hogy neki adjunk dicsőséget, hogy az emberek lássák a fényt, a dicsőséget, amit ő ránk bízott és nekünk adott. Olyan szép dolog ez, hogy a Jóisten a legnagyobb ajándékait sokszor a leggyengébb embereknek adja, akik az ő dicsőségét munkálják. A korintusi első levelében Pál apostol már az első fejezetben beszél erről, hogy Isten kiválasztotta a 27. vers szerint a világ bolondjait, választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, a világ erőteleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. A világ nemteleneit és megvetettjeit, vagyis alacsony származású embereit választotta ki magának az Isten, hogy a semmik és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse, hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem, hanem tőle vagytok pedig, mondja a 30. vers, ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lőn nékünk Istentől, igazságul, szentségül és váltságul. Aki dicsekedik az Úrban, dicsekedjék. Isten fel akarja használni a mi gyengeségünket, hogy egyesítsük az ő erejével, hogy dicsőséget szerezzünk neki. És a Jóisten fel tudja használni a gyenge embereket, de nem azért, mert gyengék. Tudjátok, hogy miért? Azért, mert a gyenge ember Istenben bízik, és Istenre hagyatkozik, és Isten megerősíti őt. Mi mindannyian tudatában vagyunk a gyenge létünknek, a gyarlóságainknak, a mulasztásainknak, és tudatában vagyunk a jó tulajdonságoknak is, amit Isten adott. Éppen ezért alázattal mindig kérjük, hogy a Jóisten a gyarlóságunk ellenére végezzen egy dicsőséges munkát általunk. Az 5. alapelv, a csüggedés legyőzésének egy 5. alapelve, használd fel a fájdalmat arra, hogy másokon segíts. A 8. vers azt mondja, mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk, kétségeskedünk, nem esünk kétségbe, üldöztetünk, de el nem hagyatunk, tiportattunk, de el nem veszünk, mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. A Korintushoz írt 2. levél 1. fejezetében hasonlóképpen Pál apostol dicséri az Urat, és azt mondja, hogy ő az irgalmasságnak, a minden vigasztalásnak Isten, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vigasztalással, amelyel Isten vigasztal minket. Milyen szép az, hogy a Jóisten megengedi a nehézséget, a próbatételt, megengedi a csüggedést. És akkor, amikor ezeket legyőzzük a mi életünkben, akkor a Biblia arra serkent bennünket, hogy legyen ez egy megváltó szenvedés. Ahogy bennünket megmentett a Jóisten a mi szenvedésünkben és nyomorúságunkban, úgy segítsünk más bajba jutott embereken. És hirdessük nekik az Isten szabadítását, az Isten segítségét. Milyen szép dolog ez. Ezért ne pazarold el a fájdalmadat. Mert a Jóisten
a legnagyobb szolgálatot tudja előhozni a legnagyobb fájdalmadból. Hogyha a fájdalomban Isten segítségét, Isten jelenlétét keresed, és Isten átvezet a halál árnyékának a völgyén, átvezet a síralom völgyén, azt mondja 84. Zsoltár, erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Ha te megtapasztaltad Isten erejét, légy segítsége más nyomorúságba, szenvedésbe esett embereknek. Használd fel azt a nehézséget, amin keresztül mentél. Használd fel Isten munkájában. Használd fel embertársad javára. Nem is olyan rég az egyik gyülekezetemben, csoportban, ahol szolgálok, tudomást szereztem egy hittestvérről, aki el volt süggedve, és eldöntöttem azt, hogy megkeresem, hogy meglátogatom, és körülbelül olyan helyzetem ment át, el volt süggedve, mint amilyen én is átmentem valamikor. Sok gyógyszert kapott az orvostól, és nem tudta, hogy mit évő legyen, és nem volt étvágya. Meglátogattam, imádkoztam érette, és adtam egy tanácsot neki is, hogy mit tegyen, milyen gyógyszert szedjen, és csoda folytán, rövid időn belül, órák alatt este már, rövid időn belül kérte a vacsorát a feleségétől, és megjött az életkedve. A Jóisten felhasznált egy ember megmentése érdekében, csak azért, mert én is egy hasonló helyzeten mentem át. És mint lelkipásztor éreztem a Jóistennek a késztetését, hogy ezt az embert bátorítsam, és a Jóisten meggyógyította, helyreállította őt. Milyen szép az, amikor a te fájdalmadat és a te fájdalmadban szerzett győzelmet fel tudod használni arra, hogy másokat is megsegítsél. A csügedés legyőzésének egy hatodik ellenszere, egy hatodik alapelve, ugyancsak itt a Korintushoz írt második levél negyedik fejezetében található 16. versben azt mondja, azért nem csüggedünk. Másodszor is mondja ebben a fejezetben Pál, hogy azért nem merülünk ki, nem csüggedünk, nem adjuk fel. Nem veszítjük el a szívünket, ahogy egy angol nyelvű fordítás mondja. Nem veszítjük el a szívünket. Sőt, ha mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra megújul. A csügedés legyőzésének egy nagyon, de nagyon fontos alapelve az, hogy szakíts időt a megújulásra, a mindennapi megújulásra. És hogyan teheted ezt? Úgy, hogy imádkozol, hogy a gondolataidat elmondod Istennek, mint egy barátnak. Úgy, hogy az Isten ígében bátorítást, támaszt találsz. Vagy talán egy olyan könyvben, ami a Bibliát magyarázza, vagy a Bibliának az alapelveit magyarázza, és jobban megérted, keresd és használd fel ezeket a bibliai eszközöket, tanulmányokat, Isten ígének a magyarázatait, hogy erőt nyerj, hogy megújuljon a te erőd. Mert azt mondja a Biblia, hogy a mi külső emberünk megromol, de a belső mindazáltal napról napra újul. Milyen szép, hogy ahogy minél jobban érezzük azt, hogy a gyengeség vesz erőt, annál jobban a mi belső emberünk és a mi közelségünk Istenhez mind jobban erősödik. Használd ki, ne hagyjad, hogy a te lelked, a te tested, lelked elsatnyuljanak. Újítsd meg az erődet, edzed magad, úgy testileg, mint lelkileg, hogy megerősödjél. Fordíts időt, szakíts időt az Istennel való beszélgetésre, a megújulásra. Egy hetedik alapelve, és az utolsó alapelve ebben a felsorolásban, a csüggedés legyőzésének az ellenszere, és ez is nagyon fontos, a 17. a 18. versek vastag betűvel vannak írva az én Bibliámban, azt mondja, mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, és igen, igen nagy örök dicsőséget szereznékünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Koncentrálj, összpontosíts az örökké való dolgokra. Tartsd a szemed Isten örökké való céljain, tervein, akaratán. Isten gondolatai nem a mi gondolataink. Isten útjai nem a mi útaink.
ahol mi nem látunk egy utat sem, ott Istennek 100 útja van. Ahol a mi gondolataink el vannak csüggedve, ott a Jóisten ránk mosolyog a mennyből, és az ő kegyelmét, az ő dicsőségét adja, és felemeli, ami arcunkat felderíti az ő igazságával, az ő szeretetével. Csak bízz Istenben. És azok a pillanatnyi szenvedések, amelyek érnek benneteket, érnek bennünket. Azt mondja az ige, hogy azokat nem is lehet hasonlítani, mondja a Róma 8.18-ban is, ahhoz a dicsőséghez, amit Isten készít. Tehát az az pillanatnyi könnyű szenvedés, ami ér bennünket, nem is hasonlítható ahhoz a nagy dicsőséghez, amit a Jóisten ezen szenvedések által szerez nekünk. Érdekes, hogy a Jóisten felhasználja a szenvedést, hogy egy igen, igen nagy örök dicsőséget szerezzen nékünk. Pál apostol gyakran használ ilyen szavakat, amelyek úgy tartjuk lehet, hogy eltúlozza ezeket a dolgokat, de ő tapasztalatból mondja. Azt mondja, igen, igen nagy örök dicsőséget szerez. Úgyhogy ne zúgolodjunk, ne csüggedjünk el. Isten az ő szép tervét viszi véghez. És tegyük fel mindig a kérdést, amikor átmegyünk bizonyos helyzeteken, hogy Uram, milyen dicsőséget akarsz hozni, milyen fényt, milyen jellemet akarsz bennem formálni? Mit akarsz te ezáltal, milyen csodát akarsz tenni, milyen embereket akarsz hozzád vezetni? Miért engedted ezt meg? És a Jóisten megmutatja, hogy mi célból, hogy hova akar vezetni. De a lényeg az, hogy ne a láthatókra nézzünk, hanem a láthatatlanokra. Láthatatlan nem azt jelenti, hogy nem létezik. Vannak láthatatlan valóságok, amelyeket hitáltal elfogadhatunk és elfogadunk. És a Jóisten jóra fordítja a mi életünket. Ezért a mi tekintettünk legyen az Úr Jézuson, a zsidókhoz írott levél 12. fejezet 2. verse azt mondja, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett megvetette a gyalázatot, keresztet, szenvedett, és az Isten király székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván, mert még végig nem állottatok ellent, tusakodván a bűn ellen. Nézz Jézusra! Gondold meg azt, amit ő szenvedett. Állj ellen a csüggedésnek, és ne engedd, hogy a lelked elaludjon, elhaljon. Ne csüggedj el, mert azt mondja Pál apostol a Galata 6.9-ben, hogy ha kitartunk a jónak a cselekvésében, a Jóisten a megfelelő időben megadja a jutalmat. Galata 6.9, a jó téteményben pedig meg ne restüljünk, vagy el ne csüggedjünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. És szeretném röviden átismételni, mi a csüggedésnek az ellenszere? Mi volt az első alapelv? Ne feledd, Isten szeret téged. Egy szolgálatot, egy megbízatást kaptál az ő kegyelme által. Végezd örömmel ezt a szolgálatot. A második alapelv. Soha ne légy képmutató. Légy igazi, légy hiteles. Légy az, akinek Isten teremtett és megváltott téged. A harmadik alapelv. Emlékezz, az élet, a szolgálat nem rólad szól, hanem arról, hogy Isten mit tesz benned, érted és általad. A negyedik alapelv. Fogadd el a korlátaidat, lazulj el a korlátaid tudatában. És meglátod, hogy a Jóisten fel tudja használni a te gyenge, törékeny edényedet, hogy megtöltse az ő dicsőségével. Az ötödik alapelv. Használd fel a fájdalmadat arra, hogy segíts másokon. Legyen a te szenvedésed hasonlóképpen az Úr Jézus szenvedéséhez egy olyan szenvedés, amely a másik ember életében egy tapasztalatot, egy megoldást, egy szabadulást hoz. A hatodik alapelv, szakíts időt a megújulásra, minden nap, az ige tanulmányozásra, az imádkozásra, a gyülekezetbe való járásra, a bizonyságtevésre, használd az erődet, újítsd meg az erődet. És a hetedik alapelv, koncentrálj az örökké való dolgokra. Összpontos is, tartsd a szemed
Isten láthatatlan világán, láthatatlan tervein, és fogadd el, hogy ő egy örök dicsőséget szerez neked a te életedben, azokon a szenvedéseken által, amelyeket megtapasztalsz. Kívánom, hogy a Jóisten áldjon meg, és segítsen, hogy a csüggedést legyőzve, el ne csüggedj, erősödj meg a te hitedben, tarts ki Isten mellett, és majd ott lehess abban a világban, amely most láthatatlan, hogy lásd azt az Istent, aki szeret téged, aki megváltott téged, és aki az ő országába vezetett téged. Amen. Imádkozzunk együtt. Szerető mennyei jó atyánk, köszönjük a te szeretetedet. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket, és kérünk, Urunk, akkor, amikor a legnehezebb szenvedésben, körülmények között találtatunk, segíts, hogy el ne felejtsük azt, hogy te irgalmas, kegyelmes Isten vagy. Egy szolgálattal bíztál meg. És hogyha szolgálattal bíztál meg, erőt is adsz. Adjad, hogy mindig az igazság mellett álljunk. Ne hamisítsuk meg a te ígédet, hanem azt szeretettel mutassuk be embertársainknak. Ugyanakkor segíts, Urunk, hogy megértsük, hogy az élet nem rólunk szól, hanem te rólad. Te egy ajándékot, egy képességet adtál a gyarló, törékeny testünkbe, és ezt szeretnéd, hogy felhasználjuk a te dicsőségedre. Hogy megértsük, hogy az élet te rólad szól. Segíts, hogy el tudjuk fogadni a korlátainkat, és engedjük, hogy a te nagy erőd nyilvánuljon meg a mi életünkben. Segíts, Urunk, hogy tudjunk az örökkévaló dolgokra figyelni, és segíts, hogy minden nap szakítsunk időt, hogy megerősödjünk, megújuljon a mi erőnk. És segíts, Urunk, hogy a fájdalmat, a szenvedést, amint te keresztül vezetsz, adjad, hogy ne pazaroljuk, ne tékozoljuk el, hanem használjuk fel arra, hogy más embereket bátorítsunk, és vezessünk az örökkévaló hazánk fele. Köszönjük, hogy te erőt adsz, áldunk és magasztalunk téged mindenekért. Amen.

Köszönöm, hogy velünk tartottak. Szükségünk volt erre a bátorításra. Sokszor és sokféleképpen elcsüggedünk. De az Úr mellettünk van a csügget nehéz próbák idején is. Köszönjük a tanácsokat, az ellenszereket, amelyekkel élhetünk és élnünk kell a csüggedéskor. Gyengeségeink ösztönözenek arra, hogy Istenbe bízzunk, rátámaszkodjunk. Tekintetünk maradjon Jézus Krisztuson minden időben. Amen.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol, ítélő

Minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mi számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérjem.

0: Élet és egészség.
1: Mindenkit üdvözlök ezen az előadáson, aminek a címe a táplálkozás és daganatos betegségek kialakulása. Egy időben foglalkoztam ezzel a témával, ebből készültem. Hát mindjárt az elején kellene beszéljünk arról, hogy mi is a daganat, hogy hogy alakul ki, és aztán rátérünk majd, hogy a táplálkozásnak mi köze a daganat kialakulásához. Most jelen előadásban a táplálkozás és a daganatos betegségeknek a kialakulásáról lesz szó, tehát arról nem nagyon fogok beszélni, hogy ha már van egy ilyen betegség, akkor a táplálkozással esetleg mit lehet kezdeni, illetve a táplálkozásnak milyen hatása van a betegségre. A megelőzésre koncentrálnánk elsősorban. Tárgyalni fogjuk azt, hogy hogy is alakul ki egy daganat, aztán milyen vizsgálati módszerekkel lehetne utána járni, hogy van-e köze a táplálkozásnak a daganat kialakuláshoz. Utána pedig végigmennénk a szinte az összes táplálékforráshoz, táplálékfajtán, ami létezik, igen. Na hát, akkor mindjárt az elején beszéljünk a sejtciklusról. A sejtciklus, minden sejtünk, ugye a szervezetünkben van 10 a 14-en hatványon darab sejt, hát az rengeteg, az egyes után 14 nulla annyit kell írni, körülbelül annyi sejt, mindegyik sejtünk él és végzi a feladatát, ebből állunk mi. Most a sejtjeink állandóan meghalnak és újjászületnek, állandóan cserélődnek a szerveink, van amelyik gyorsabban, van amelyik lassabban, mint például a bélhám sejt, ez 3 nap alatt újjá cserélődik, míg vannak olyan sejtjeink, ami velünk együtt hal meg, annyit él, amennyit mi, tehát 70-80, akár 100 évig, mint például a az agysejtjeink, vagy pedig az immunrendszerben a memória sejtek. Most a sejteknek különféle feladata van, egymással összedolgoznak, mint egy gyár, amit elképzelünk, hogy van, aki ezt a munkafázist csinálja, van, aki a másikat. Ez egy bonyolult szervezettség, és minden újjászülető sejtnek ezt meg kell tanulni, tehát egy bőrsejt, az bőrsejtként kell működjön, vagy egy vesesejt, az vesesejtként kell működjön a továbbiakban, vagy, és így folytathatnánk tovább. Ez az osztódás, ez rendkívül szabályozott dolog, a génjeink szabályozzák. Minden sejtnek, a sejtben levő gének szabályozzák az osztódást, a sejtosztódást, hogy hány darab sejtet kell reprodukálni, mikor elég, mikor nem kell többet. Az újonnan született sejtek érzik a másikat, hol a határ, hol a szervhatár, és kiérnek, azaz vesesejtté válnak. Például a bőrünk legalsó rétegében is vannak úgynevezett őssejtek, amiknek a dolga az osztódás, és az ott született új sejtek pedig bőrsejtté érnek. Nem lesz se több, se kevesebb, mint amire szükség van. Na most a daganat az nem más, mint ennek a sejtosztódásnak a genetikai hibája. Valamilyen hiba csúszik ebbe az osztódási folyamatba, és a sejt korlátlanul elkezd osztódni. Nem érzi a társát, nem érzi a szervhatárt, meddig lehet osztódni, korlátlanul túlnövi a szervhatárt, és nem fogja megtanulni a szerepét sem. Tehát egy fejletlen, primitív sejt marad, ami nem tud más csinálni, csak osztódni és enni. Nem lesz belőle vesesejt, hanem egy olyan semmire se való daganat sejt, ami ott van, és mint egy parazita, ami építőanyagainkat használva belülünk van, és csak növekszik, és olyan tulajdonságokra is szert tud tenni, hogy áttörheti a szervhatárt, és terjedve a véren keresztül, vagy a nyirkon keresztül, akár más szervekben, szövetekben is ezek megtelepedhetnek, és aztán folytatják az osztódást, a végsőkig kizsigerelve a szervezetünket. Ez a folyamat, ez nem máról a holnapra következik be. Talán az egyik legjobban kutatott daganat típus a vastagbél daganat. Most már tudják a tudósok a genetikai lépéseket, hogy hogyan lesz egy normális daganat, illetve bélhám sejtből daganatos sejt. Tehát olyan sejt, ami csak osztódik, nem érzi a társát, túlnő, nem lesz belőle bélsejt, fejletlen marad. Hogy ez hogy alakul ki? Itt láthatjuk, hogy több lépésről van szó. Ez egy szekvenciális dolog, meghatározott sorrendben több génnek kell sérülnie. Egy sejtosztódás során egyrészt mindig történnek hibák, de minden sejtnek van egy saját génjavító készlete, ami ezeket kijavítja. Ugyanakkor vannak olyan gének, amelyeknek a mutációja elindíthat egy ilyen korlátlan osztódást, ezek az onkogének. Aztán vannak olyan gének, amelyeknek az a feladata, hogy ezeket a lehetséges mutációkat visszafogják, ezek az úgynevezett tumorszupresszor gének. Most ezeknek a hibája, a meghatározott sorrendbe bekövetkező hibájára van szükség ahhoz, hogy egy daganat kialakuljon. Itt például látjuk azt, hogy ott van egy normál hámsejt a bal felső sarokban, és az első mutáció, ez az úgynevezett APC gén, ez egy tumorszupresszor gén, ennek bekövetkezik a mutációja, vagy egyszerűen eltűnik, a hiánya következik be valamilyen hatásra, általában környezeti hatásra. És akkor lesz a normál hámból egy fejletlenebb adenóma, ez még nem rossz indulatú daganat, ez egy megelőző állapot. Ez már nem érik olyan szépen ki, nem olyan fejlett, mint egy bélhámsejt, de azért ellátja a feladatát, ez évekig, évtizedekig így maradhat, úgyhogy nem lesz belőle daganat. Aztán a következő mutáció, aminek meg kell történjen, ez a K-RAS nevű génnek a hibája, mutációja, vagy pedig az eltűnése. Ez egy onkogén, tehát ez az onkogén, ami aztán tovább butítja a sejtet, úgymond megakadályozza a teljes kiérést. Ezt aztán lehet látni már tükrözéssel is. Ezek általában pici polipok, olyan 1, maximum 2 centis polipok, ami még nem rossz indulatú daganat, de azzá válhat. A következő lépés az a DCC nevű tumorszupresszor gén, abból lesz egy 3-as fokú adenóma, és az utolsó lépés, amitől beindul a daganat, az pedig a P53-as tumorszupresszor génnek a hibája. A mutációja lesz, aminek során az előalakok daganat sejtekké fejlődnek. Na most látjuk azt, hogy ez nem egyszeri dolog, ezek hosszú évek, évtizedek, a vastagbél daganat esetén körülbelül 10 év, amíg mindez kialakul. Tehát van egy szekvenciális elv, egy pontosan megadott sorrend, hogy minek kell mi után elromlani. És ez általában környezeti hatásokra történik, bár egyes esetekben genetikai hajlamosság is van. Van, ahol például eleve mutálódottan születik az egyén, mondjuk az APC-re, vagy a K-RAS-ra. Tehát van egyfajta genetikai hajlam, de mindenképpen a környezeti hatások is számítanak. Most két szó van, amit még itt érdemes megismerni, ez az inicializáció és a promóció. Az inicializáció az nem más, mint az első lépés. Amikor a normális hám sejtben történik egy mutáció, jelen esetben az APC, tumorszupresszor génnek a hibája, na ez az inicializációs lépés, amikor elkezdődik valami, elkezdődik egy hiba, de így leélheti az ember az életét, akár 80-90 évig is, hogyha más nem történik, csak egy inicializáció. Az összes többi lépést pedig úgy hívják, hogy promóció. Azért érdemes tudni, mert vannak olyan anyagok, amik csak az első lépést okozzák, ezek az iniciátorok, és vannak olyan anyagok, amik csak a másodikat, illetve az összes többit képesek okozni, ezek a promóterek, ezek összefoglalóan karcinogén anyagok tulajdonképpen. Mivel ennyiféle hatás és ok kell, és ilyen lassan alakul egy daganat, ezért valószínű, hogy egy darab gyógyszer nem lesz elég a daganat gyógyítására, illetve a megelőzést sem várhatjuk egy darab gyógyszertől vagy anyagtól, hanem hát akkor vegyük sorra, hogy mi minden okozhat ilyen átalakulást, ilyen genetikai átalakulást. A kutatók felmérték, hogy milyen környezeti hatások okozhatnak daganatot. A dohányzás vezet 40%-a. Daganat, az összes daganatnak a 40%-a általában a dohányzástól alakul ki. A dohányzás a felelős. A dohányfüstben rengeteg olyan anyag van, ami mutációkat okoz, genetikai mutációkat a sejtekben. Aztán a második, leggyakoribb, nagyon érdekes, hogy 35-38%-kal a táplálkozás. Ez egy meglepő adat volt a kutatók számára. Valamilyen módon a táplálkozásra vissza lehet vezetni a daganatok kialakulását. Aztán láthatjuk a fertőzéseket 10%-kal, a szexuális szokásokat, mint például a méhnyakrák kialakulásánál szerepe van. Aztán a foglalkozási ártalmak, aki például veszélyes munkakörben dolgozik vegyszerekkel. Aztán az alkohol, annak a túlzott mértéke, az alkoholizmus egyértelmű. Aztán a geofizikai tényezők és a környezetszennyezés. A geofizika például a magas feszültségű vezeték alatt, aki lakik, az is ki van téve kockázatnak, és a környezetszennyezés egyértelműen, de ezek mind messze elmaradnak az első kettőtől. Talán a legköltséghatékonyabb, ugye a mai világban már ilyen szavakat kell mondjunk, de talán a legolcsóbb megelőzési módja a daganatoknak az az életmód változás lenne, például a táplálkozás és a dohányzás. Hogyha még hozzáveszünk a szexuális szokásokat és az alkoholt, ha sikerülne ezen a téren életmódot változtatni tömegeknek, akkor látványosan csökkenne a daganat előfordulás. Milyen vizsgáló módszerekkel lehetne utolérni azt, hogy a táplálkozás az milyen hatással van a daganatok kialakulására, hogy milyen ételek, vagy milyen anyagok, amiket eszünk, mit csinálunk rosszul esetleg? Hát ez nehéz dolog. Mi magunk például hogyan próbálnánk ezt vizsgálni, tehát ezen is el lehetne gondolkozni, de én azért most ezzel nem húzom az időt, hanem elárulom, hogy négyféle fő vizsgálati típus van. Az egyik, a kézenfekvő, az állatkísérletek. Az állatok nagyjából hasonlít az állatok szervezete az emberére, és hát azokat elkezdik bombázni mindenféle anyaggal, aztán vizsgálják, hogy lesz-e bennük daganat, vagy nem. De hát gondoljuk azért mindannyian, hogy ez nem a legjobb módszer, hiszen az állat és az ember között mégis vannak különbségek. Nem mondhatjuk ki egyértelműen azt, hogyha egy állaton valami daganatot okoz, hogy az az emberen is azt fog. Ezt nem tudjuk így megmondani. Aztán van egy következő vizsgálati típus, hogy hasonlítsuk össze a földgolyónak a különböző helyeit, hogy az embereknek milyenek a szokásai, hiszen annyira eltérő ebben a mai világban annyira eltérő kultúrák léteznek a trópusokon vagy az eszkimóknál, hogy nézzük meg, hogy az ő életmódjuk mellett milyen gyakoriak a betegségek. Na most ez arra jó, hogy elméleteket gyártsunk. Tehát például fölteszek erre egy példát. Ez most nem daganat lesz, hanem vér-koleszterin szint. Tehát látjuk, hogy a függőleges tengelyen a halálozás van, 100 000 emberből hány fő hal meg, illetve egy azonos, ez egy adott idő alatt, illetve vízszintesen pedig a vér-koleszterin szint van. Tehát, hogy ezt a kettőt hasonlítsuk össze a különféle országok statisztikai adatából, és akkor talán azt lehet leszűrni ebből az adathalmazból, hogy minél magasabb a vér-koleszterin szintje, ami összefügg az állati zsiradék fogyasztásával, talán a halálozás is függ ettől. Például ott vannak olyan országok, mint például Finnország, ahol az emberek nagy részének magas a koleszterin szintje, és a halálozás is elég magas. Tehát ilyen laza, de mégis összefüggéseket lehet levonni az ilyen vizsgálatokból, vagy például ott van Japán, ahol alacsony a koleszterin szint és alacsony a halálozás. Aztán a harmadik típusú vizsgálat az, amikor egy közösségen belül több csoportot próbálunk összehasonlítani, ez már valamivel jobb. Van egy kontrollcsoport, aki nem beteg, és van egy csoport, aki beteg, és megnézzük az ő dolgaikat, összehasonlítunk, de a legjobb az, amikor megpróbáljuk utánkövetni az embereket. Mondjuk van 100 ember, akik egy adott életmódot élnek, és aztán 10-15-20 évig követjük őket, hogy ki mikor lesz és milyen beteg. Ezekből az adatokból már rá lehet jönni egy-két dologra. Akkor vágjunk be a közepébe, vegyük elő a táplálékainkat, hogy ezek milyen kapcsolatban lehetnek a daganat előfordulásokkal. Hogyha a táplálkozásról kezdenénk beszélni globálisan, akkor valahol az energia bevitelnél kell megközelítsük, hiszen a táplálék nem más, mint energiaforrás, ami számunkra. A legfőbb szerepe az, hogy a mi szervezetünket energiával lássuk el. Hát állatkísérletekben tudták ezt tesztelni. Energiabevitel, tehát hogyha túltápláltak egy állatot, mondjuk egy patkányt, egy egeret, akkor azokban gyakoribb volt a daganatnak az előfordulása, tehát állatkísérletek beigazolták, hogy minél több fölösleges energiát viszünk be egy szervezetbe, annál valószínűbb, hogy beteg lesz. Daganatos előfordulás nagyobb volt náluk, és azt is megfigyelték, hogy ha csökkentették az energiabevitelt, akkor pedig nem, tehát akkor csökkent a daganatok előfordulásának valószínűsége. Na most ezt embernél elég nehéz így vizsgálni, hiszen nem foghatunk 5 embert, akiket elkezdjük kísérletes körülmények között így túltáplálni. Ilyen nincs, viszont a túlzott energia bevitel talán mindannyian rájövünk, hogy az egyenes arányban áll az elhízással, és ez egy jó fokmérője az elhízás a túlzott energiabevitelnek, hiszen az elhízás nem más, mint a túlzott energiabevitel és a kevés munka, a kevés energiafeldolgozás. Majdnem, hogy az összes daganat típus a kövérebb emberekben gyakrabban fordul elő. Tehát mondjuk vegyük például a vese daganatot a nőknél, ahol egy átlagos, mondjuk egy olyan, vegyünk egy 80-90 kilós nőt, ott mondjuk 70 egységnek vehetjük, 100-nak vették a 90-110-et, és minél kövérebb volt a populáció, a csoport, annál gyakrabb volt a vese daganat, míg a 140 kiló fölötti nőknél 200, tehát duplája volt a 90-110 kilósok esetén mért gyakoriságnak. Tehát egyértelmű összefüggés látszik, hogy minél túlsúlyosabb valaki, annál gyakoribb a daganat előfordulás. Ebből következett egy következő vizsgálat, hogy a fizikai aktivitásnak vajon van-e daganat megelőző szerepe, és bizony van, egyértelmű, hogy a rendszeres fizikai aktivitás önmagában védő hatású a daganatok kialakulása ellen. Tehát, hogyha az ember rendszeresen mozog, heti 3-4-szer egy órát, erről még biztos lesz szó a tudományos napok további előadásai során, hogy az bizony daganat megelőző hatású lehet. Kezdjük a táplálékokat lebontani elemeire. Tehát ez lehet egy ilyen első megállapításunk. Most mivel visszük be a legtöbb energiát? Hát a zsírokkal. Nagyon sok vizsgálat történt a zsírokkal kapcsolatban. Az emlő daganatnak az előfordulását vizsgálták országonként. A becsült zsírfogyasztás, gram per nap. Országonként ez nagyon más, hiszen trópusi országokban kevesebb zsírt fogyasztanak, mint az északi fejlett országokban, és aztán nézték, hogy az egyes országban milyen gyakori az emlő daganatnak a halálozása. Hát nézzük például a trópusi országok, Tájföld, ott nem nagyon fogyasztanak zsírt az emberek, tehát állati zsírt, de úgy összességében zsírt, és alacsony, elég alacsony az emlő daganatos halálozás, tehát ezekben a trópusi országokban nem nagyon találkozunk ezzel a problémával. De ahogy növekszik a becsült zsírfogyasztás, például fejlett országok, Svédország, már látható, hogy jóval magasabb az emlő daganatos halálozás, és hát Új-Zéland, Dánia, Hollandia a legmagasabbak

Napi energiabevitelük 63%-a zsírban történik, ami nagyon magas lenne itt magyar viszonyok között, és érdekes módon, hogy annyira nem magas náluk a daganatos előfordulás, mint amit várnánk. Elkezdték vizsgálni, hogy akkor ezek szerint nem csak a mennyiség számít, hanem a minőség is. Vizsgáljuk meg, hogy hányféle zsír létezik. Én most a koleszterinre nem térnék ki, az inkább a kardiovaszkuláris betegségekkel mutat szorosabb összefüggést, de vannak a trigliceridek, a zsírsavak, amik közül hamar kiderült, hogy többféle létezik, többféle vegyület típus, és szerintem mindannyian hallottunk már ilyet, hogy telített zsírsavak és telítetlen zsírsavak. A telített zsírsavak hosszú szénláncúak, illetve a szénláncunkon nincs törés, ez egy rövid kémia. A lényeg az, hogy ezek szobahőmérsékleten dermedt állapotúak. A telítetlen zsírok, legalább egy törés van a szénláncon, ez alapján mondjuk, hogy egyszeresen vagy többszörösen telítetlen, hogy hány darab kettős kötés, illetve törés van a szénláncon, ezek szobahőmérsékleten nem dermednek meg, olyan olajszerű állapotban vannak, folyékonyak. A telített zsírokat jellemzően az állatokban találjuk meg. Tehát az állati zsíradékok, azt ugye tudjuk a konyhából, és az mind dermedt állapotú a szobahőmérsékleten. Egyértelműen promótereknek bizonyulnak az állati zsíradékok. Tehát nem iniciátorok, hanem ha már van egy első lépés, egy első genetikai károsodás, az állati zsíradékok több vizsgálatból kiderült, hogy ezek promóterek, tehát daganatkeltő hatásúak lehetnek. Aztán vannak a telítetlen zsíradékok, ahol az egyszeresen telítetleneket, azokat a növényekbe találjuk meg. A legjobb például az oliva olaj, amit szintén vizsgáltak állatokon, de egyéb más tanulmányok során is, és kiderült, hogy azok pedig védőhatásúak. Pontosan nem tudni miért, de képesek megakadályozni a mutációkat, amikből aztán daganatsejt lesz. Nézték a többszörösen telítetteket is, és azok közül ugye, hát ez megint csak kémiai nevezéktan, a széllánc utolsó tagjától számolva hányadikon van a legutolsó törés, így omega 3, hogyha a harmadikon van a törés, hogyha a hatodikon, akkor omega 6. Az omega 3 zsírsav, többszörösen telítetlen zsírsavak, azok jellemzően a halakban, a tengeri állatokban találhatóak meg, és ezek is védő hatásúnak bizonyultak. Tehát a tengeri állatok zsíradéka az az olaja, tehát ezek a halolajok, amikből az eszkimók sokat fogyasztanak, az is védő hatású volt, csökkentette a daganatos előfordulások arányát. Az omega-6-ról nem egyértelműek a vizsgálatok, még emberen nem sikerült értelmet, tehát kézzelfogható vizsgálatokat nyerni. Még hozzá kell tenni az omega-3 zsírsavakról, hogy nagyon sok olyan saját zsíradékunknak az előanyaga, ami az immunrendszer működéséhez fontos. Hát egy-két vegyület, a prostaglandinok, a tromboxánok és stb. Ezek mind az immunrendszer működésében játszanak szerepet, tehát akár immunrendszer erősítő hatásuk is lehet. Bizonyos vesebetegségekben például kifejezetten javasolják az ilyen autoimmun vesebetegségekben az omega-3 zsírsavak, azaz a halolajoknak a fogyasztását. Aztán a törés, hogy hogyan áll a törés a zsírsavnak a szénláncában, lehet egy oldalra néző, az a CISZ elnevezés. Aztán vannak a transzsírsavak, amikor a törés olyan fokú, hogy gyakorlatilag kiegyenesedik a szénlánc, de mégis van benne egy törés. Ez a természetben nem nagyon fordul elő, viszont iparilag módosított ilyen növényi zsíradékokban előfordul, mint például margarinokban, a ipari hidrogénezéseknél. Egyértelműen nem lehet kimondani ezekre, hogy károsak lennének, hasznuk sem igazolódott. Tehát egy-két vizsgálat volt talán, amiben halványon fölmerült, hogy talán daganatkeltők lehetnek, de összességében nem. Ezt így nem lehet kimondani, mert több olyan vizsgálat van, ami azt mondja, hogy ez nem igaz. A zsírokról el kell mondani még azt, hogy ha sok zsíros húst teszünk, tehát állati zsíradékokat, akkor az fokozza a úgynevezett másodlagos epesavak mennyiségét a bélben. Az epe nagyon fontos, az is egy zsíradék, az epesav, ami saját zsíradékunk, amit a májunk állít elő, az arra kell, hogy a zsírokat emulgálja, azaz apró gyöngyökre bontsa, hogy emészthető legyen, hiszen a testünknek több mint a kétharmada víz, de mégis szükségünk van zsírokra, a sejtfalakhoz, sejthártyákhoz, egyéb helyekre. Ezért amilyen apróra csak lehet, szét kell töredezni a zsírokat, hogy vízben
a vízben, ami mi vagyunk, abba eloszlódjanak, és az

Netes a West teszi, hogy felbontja a pró gyöngyökre a zsírsavakat. Most az epesavat a bélben élő baktériumaink, amik jó, hogy vannak, mert kölcsönösen hasznot húzunk egymás jelenlétéből. Most ezek a baktériumok képesek módosítani az epesavainkat, aztán ezek az epesavaknak a nagy része kimegy a széklettel, de egy pici része visszaszívódik a bélből, aztán újból kiválasztódik a májba, tehát ezek a másodlagos baktériumok, a saját baktériumaink által módosított epesavak, ezek viszont sajnos karcinogének a bélre nézve. Tehát az a jó, hogy ha minél kevesebb van belőlük, és minél gyorsabban kiürülnek a beleinkből. Na most minél több zsírt fogyasztunk, nyilván annál több lesz az epesav, amire szükségünk van, tehát a másodlagos zsírsavak mennyisége nő. Ez se jó. Ezek karcinogén hatású, és a zsírdús étkezés azért sem jó, mert attól meg elhízunk, hogyha valaki nem mozog eleget, mint a mai kényelmes világban, az állati zsíralapú táplálkozás során biztos, hogy el fog hízni. És láttuk az előbb, hogy a kövér emberek hajlamosabbak betegségekre. Beszéltünk a zsírokról. A fehérjéket gyorsan el tudjuk intézni, a daganatok szempontjából sok jelentőségük nincsen. Egyértelmű vizsgálatok nincsenek, hogy most a fehérjék most daganatkeltőek vagy nem. Azt mondhatjuk, hogy általában nem. Viszont az igaz, hogy a szélsőségeket kerülnünk kell, nevezetesen az alultápláltságot. Hogyha valaki nem eszik eleget, ez a ló túlsó oldala alultáplált lesz, csökken a fehérje bevitele, és az immunrendszerünknek alapvetően szüksége van a fehérjékre, azzal dolgoznak. Ezért csökkent lesz az immunrendszere ez olyan embernek, aki nem eszik eleget, tehát alultáplált lesz. Talán itt a mi vidékünkön, a modern világban ez annyira nem fenyeget, bár vannak egyes pszichiátriai betegségek, amikor kórosan valaki lesoványodik, ez inkább a harmadik világban, Afrikában nagy gond. A szénhidrátokról sem tudunk sokat mondani, csak annyit, hogy ha túl sokat eszünk belőlük, akkor elhízunk, és akkor már az elhízásra érvényes megállapítások lépnek életbe. Ugyanakkor azt általánosságban el lehet mondani, hogy a komplex szénhidrátok egészségesebbek, mint a finomított cukrok. A komplex szénhidrát az például a keményítő, ahol a cukormolekulák kötve vannak láncok formájában, cukormolekula láncok formájában. Ezek nem szívódnak fel egyhamar, olyan könnyen és gyorsan, mint mondjuk a sima szőlőcukor, és ez több szempontból előnyös a szervezetünk számára, leginkább az ereg és a cukorbetegség szempontjából. Viszont a rostokról többet kell beszéljünk, meg kell álljunk, a növényi rostok, amelyeknek egy része emészthető, más részük nem emészthető. Kiderült, hogy rendkívül fontosak a daganat megelőzés szempontjából a növényi rostok. Négy pontot lehetne felsorolni, hogy miért. Az egyik az, hogy ezek a felületükön megkötnek sok káros anyagot. A növényi rost felületén megköti a legtöbb például karcinogén anyagot is. Aztán a másik, ezek növelik a széklet tömegét, ugyanis nem emészthetők, nem is szívódnak fel. A nagy részük a széklet tömegét növelik, és ez a bélfalnak inger. A bélmozgásoknak a legfontosabb ingere az, hogy valami feszítse a bélfalat. Hogyha a széklet tömeges, akkor a bél jobban mozog, és hamarabb kiürül a bél tartalom. A tranzitidő, tehát a passzázsidő, amíg a széklet, illetve a tápanyag a beleinkben van, az lecsökken. Azaz a lehető ott jelenlévő rákkeltő vagy egyéb toxikus anyagok is hamarabb kijutnak a szervezetünkből. Aztán vannak fermentálódó rostok is, amelyek a bél, a vastagbél pH-ját kedvező irányba tolják el, tehát savas irányba, és ezek a rossz epesav, tehát a másodlagos epesav képződést is visszafogják, úgymond gátolják. És aztán nem utolsó sorban a gyors tehetségérzés, amit érzünk, hogyha sok növényi rostot eszünk, az például az elhízás megelőzésére, vagy a már kialakult elhízás egyfajta kezelésére is nagyon jó. Tehát a rostok, a növényi rostok, azok rendkívül fontosak. Az alkohol, és még a kávé, ami széles körbe elterjedt. Az alkoholról el kell mondjuk, hogy a mértéktelenül fogyasztott alkohol egyértelmű, világos összefüggést mutat a máj, a nyelőcső, a garat, a szájüreg,
hasnyálmirigy daganatok kialakulásában, ez mind a tápcsatorna, és környéke, illetve az emlő daganat, tehát aki mértéktelenül iszik alkoholt, főleg nők érzékenyebbek egyébként erre, azokban a daganatos előfordulás hatványozódik. Ez érdekes, hogy a nők amúgy is sokkal érzékenyebbek az alkohol káros hatásának, tehát előnyös hatása nincs, egyáltalán nincs, azt le kell szögezzük. Még az alkoholokban, a borokban vannak csersavak, azt mondják a borászok, hogy az fontos, hogy kioldódjon a hordóból, de a csersav is sajnos kimutatták állatkísérletekben, hogy daganatkeltő hatású lehet. Hát térjünk rá a kávéra. A kávénak ugye jó az íze, sokan szeretjük. A koffeinről kimutatták, de most csak erre csak állatkísérletes adatok vannak, emberi nincs. Tehát fenntartással lehet fogadni, de az állatoknál, hogyha nagy adagú koffeint adnak rendszeresen, akkor bizony a daganatos előfordulás növekszik. Ez állatkísérletes adat. Hogy az embernél hogy van, azt nem tudjuk. És kimutatták, hogy a kávéban levő flavonok és glikozidok, amik az ízét adják, külön vizsgálva állatokban, az is némileg növek, tehát megemeli a kockázatot, leginkább a hasnyálmirigy daganatnak a kockázatát. Tehát elvileg a koffeinmentes kávé is okozhatna ilyet, de mondom, ez csak állatokban bizonyított, és a mértéktelen dózis, tehát nagy adagok ebben adott, és valószínű, mint láttuk az elején, egy dolog soha nem elég ahhoz, hogy valakinek daganata legyen, hanem sok-sok hatás együttes jelenlétére van szükség, plusz genetikai hajlam ahhoz, hogy valakinek daganatos betegsége legyen, és hát kell hozzá egy évtized legalább, hogy kifejlődjön. A következő nagy csoport az a mikronutriensek. Tehát idáig beszéltünk az úgynevezett makronutriensekről, amikből nagy mennyiséget fogyasztunk, és vagy szükséges, vagy nem szükséges az élethez. A mikronutriensekből nagyon minimális, pici mennyiséget fogyasztunk, de szükség van rájuk. Ilyenek például a vitaminok. A vitaminokból nem kell sok, kevés mennyiség elég, de kimutatták mindegyikről, hogy védő hatásúak a daganat kialakulásával szemben. A szervezetünkben oxidáció állandóan zajlik, többek között az immunrendszer is oxidációval küzd a kórokozók ellen, de oxidáció során alakulhatnak ki például ártalmatlan vegyületekből rákeltő anyagok a beleinkben például, de máshol is. Ezek a vitaminok, mint például a C-vitamin és az E-vitamin antioxidáns hatásúak, és pontosan ezért képesek meggátolni a karcinogéneknek a kialakulását. Az A-vitamin pedig nagy adagban nagyon hasznos hatású részben ezek miatt, és pontosan nem ismert még a hatása, hogy miért, de tehát egyértelműen daganat csökkentő, kialakulás csökkentő hatású. Az előanyaga a béta-karotin, azt kell megemlítenünk elsősorban, a béta-karotinoidok, amik a színes növényekben találhatók, kifejezetten jó hatásúak, tehát képesek csökkenteni a daganatos kockázatot. Aztán a niacin, az a DNS károsodást javító enzimekhez fontos anyag, a folsav és a D-vitamin, ami nincs a táblázatban, azt pedig megfigyelték, hogy a vastagbél daganat kialakulása ellen jótékony hatású. A mikroelemek, vagy nyomelemek, ezek általában fémek, vagy egyéb, hát tulajdonképpen fémek, vagy egyéb elemek, amelyeket kis mennyiségben te szükségünk van rájuk, ilyen például a jód. A jód az a pajzsmirigyünknek kell, hiszen az energia szabályzónkat, ugye mondhatnánk úgy, hogy termosztát, de ez mondjuk rossz szó rá, az anyagcsere sebességünket a pajzsmirigy hormonok szabályozzák, és a pajzsmirigy hormonokban jód van. Na most, ha jódhiányos helyen élünk, nem veszünk fel elég jódot a szervezetünkbe, akkor gólyva alakulhat ki, vagy struma, tehát pajzsmirigy jóindulatú daganata, ami hajlamosíthat a pajzsmirigynek a rosszindulatú daganatára is, ami kis százalékban, de hajlamosító tényező. Tehát a jódról ennyit tudunk mondani, hogy a hiány gólyvát okozza, amiből aztán kis százalékban, de daganat alakulhat ki. Azért manapság jódozzák a sót, és azt érdemes fogyasztani, Magyarország az jód hiányos
vidék, a többi fémről majd később fogok beszélni. Most egy kicsit izgalmasabb témák jönnek, mert ha csak ennyit fogyasztanánk, akkor elégedettek is lehetnénk, de hát a mai iparosodott világban több minden mást is fogyasztunk, például szennyeződéseket, szennyező anyagokat és adalékanyagokat. A kettő között az a különbség, hogy a szennyező anyagok azok nem szándékosan kerülnek bele a táplálékunkba, míg az adalékanyagok azok szándékosan kerülnek bele. Van, amikor tényleg szükség is van rájuk, de van, amikor nincs. A szennyeződésekről, tehát annyit mondanék, vannak ugye természetes szennyeződések, amik bekerülnek a táplálékba, és vannak, amit az ember valahogy benne hagy, véletlenül, ezek a mesterségesek. A természetes szennyező anyag a legismertebb az aflatoxin, ez egy penészgomba típusnak a mérge. Ez a penészgomba, ez csak Afrikában él, itt a mi vidékünk nem, úgyhogy elvileg meg lehetne nyugodni, hogyha az ANTS nem elég szemfüles, akkor esetleg bekerülhet hazai fogyasztásba is, de hát azért észre szokták venni. Afrikában tudjuk, hogy sokszor nagyon rosszak a körülmények, és nem tudják megfelelően tárolni a gabonát, a rizst és az egyéb szemes takarmányokat, és megpenészednek, nem egyszer ezzel a gombával. És, de hát az ottani emberek megeszik a penészeset is, mert rászorulnak, kicsit penészes ételt, és egyértelműen, hogy az aflatoxin az májrákot okoz. Tehát nagyon egyértelmű az összefüggés, aki ilyen toxint eszik rendszeresen, tehát penészgombának a mérgét, az annak májrákja lesz. A mi vidékünkön előforduló penészek azok nem ilyen veszélyesek, ugye van ahol sajt penészes, ugye nemesített penész, azok nem ilyen veszélyesek, mint az aflatoxin, de azért óvatosak kell legyünk. Talán a nemesített penész az biztonságosabbnak mondható, de a nem kívánatos egyéb penészek azért, tehát nyilván nem eszünk penészes ételt mi, úgy ahogy a harmadik világban rászoruló emberek. A mesterséges szennyeződést azok mindig valamilyen rendszabálynak az áthágásával kerülnek az ételbe, higién és rendszabályok nincsen kellően megtisztítva, mondjuk az étel, vagy technológiai hiba van a gyártási sor során. Általában ez az ipari élelmiszerekre jellemző. Növényvédőszerek vannak az első csoportban, amikor is például valaki nem használ megfelelő védőöltözetet, vagy nem várjuk ki a megfelelő várakozási időszakot, amit kellene, vagy egyszerűen nem mossuk meg a gyümölcsöket, vagy az akármilyen ételt, ami növényvédőszerrel permetezve volt. Karbamátok, nitrátok, meg csávázószerekről van itt szó. Találtam egy összeírást arról, hogy mik a leggyakoribb, tehát a gyanúsítható műtrágyák és növényvédőszerek, amik karcinogének. A DDT az jól ismert, ma már kivonták a forgalomból ezekkel. Az a baj, hogy felhalmozódnak az állati és emberi szervezetekbe, és nagyon lassan bomlanak le, tehát évtizedekig is megtalálhatóak az élő szervezetekben. Az DDT-ről kimutatták, hogy agydaganatot, máj és egyéb más daganatot képesek okozni. De aztán itt vannak egyéb vegyületek, ami talán aki jobban járatos a kertészetben, mint én, annak talán ismerős egy-két vegyület. Itt a gramoxon, a parakvát, aztán az egyéb karbamát típusú ilyen rovar ölőszerek, amik aztán kimutatták, hogy leukémiát okozhatnak, például megszakarbát, propoxúr, meg egyéb. Hogyha nem várjuk ki a megfelelő várakozási időt, vagy ha bekerül a szervezetünkbe, akkor ez gondot okozhat. Hát a legjobb minél kevesebbet használni ezeket a vegyületeket, aztán a nitrit tartalmú műtrágyák, amikről később lesz szó, hogy hogyan okozhatnak gondot a szervezetünkbe később. Aztán ott vannak ezek a policiklusos aromás szénhidrogének, ez egy szép kémiai elnevezés. Hát ezek gyakorlatilag a kátrány és társai, a korom, a kátrány, az égetett dolgok, a benzpirén, antracén. Egyértelműen rákkeltő anyagok, olyannyira, hogy például, ha állatkísérletben szeretnének, tehát a rákkutatásban alkalmazott állatokon szeretnének előállítani mondjuk egy bőrrákot, akkor az egérnek a hátát kátránnyal fogják kenni, és biztosan rákos lesz belátható időn belül, és utána tudnak kísérletezni azzal az egérrel.
kialakulhatnak sütéskor is, tehát a konyhatechnika során is, egy jobban megsütött étel, vagy a füstölés, amikor ugye a nagyapáink kitették füstölni a húst, hogyha jó megvan füstölve valami, biztos, hogy van bennük ilyen vegyület a füstölt élelmiszerekben. De hogyha a kertünk rossz helyen van, például egy autópálya mellett, akkor ott is a növényeinken rengeteg ilyen korom és kátrány származék lesz. A fémekről, ezek egyrészükre szükségünk van, másrészükre egyáltalán nem. Talán az elsősorban írt fémek, a kadmium, az ólom, a higany, az alumínium, berillium, mangán, ezek egyértelműen karcinogének, de ezekkel hál' Istennek elég ritkán találkozunk. Egy időben az alumíniummal voltak gondok, az alumíniumból készült edényekből beoldódott az egyes ételekbe az alumínium, ezért manapság nem használunk alumínium étkészleteket meg edényeket. A berillium az egyértelműen tüdődaganatot okoz, de ezek általában ipari mérgek, például repülőgépgyártásnál, vagy hajógyártásnál, vagy egyéb ilyen foglalkozási ártalomként szerepelnek ezek, mint például a króm is. Az arzén az élő vizeinkben sajnos benne van. Ez nem bizonyított, de ennek is van némi karcinogén hatása, de valószínű olyan, tehát nagyon kicsi adagban nincsen. Elsősorban más mérgező hatása van az arzénnak, tehát ami köztudott. A rézről és a cinkről nincsen biztos információ, tehát azt nem sorolnánk egyértelműen a karcinogének közé, viszont érdekes, hogy a vas hiány állatkísérletekben fokozta a daganatoknak az előfordulását. Tehát érdemes elkerülni a krónikus vas hiányt talán emberben is, bár mondom, ez állatkísérlet, nem tudjuk egyértelműen emberre ráhúzni ezt a megállapítást. Tehát vannak a szándékosan az élelmiszerünkbe belekevert anyagok, ezek az adalékanyagok, hát a legrégibb, legősibb és a legközismertebb az a só. Megsózzuk az ételeket, vagy azért, hogy jobb íze legyen, vagy azért, hogy tartósítsuk. És kimutatták, hogy Japánban, ahol nagyon sok nyers halat esznek, és rendkívül sózzák az ételeket a japánok, ott magasabb a gyomordaganatnak az aránya, és ez kimutatott tény, hogy az nagyon erősen sózott ételek gyomordaganatot okozhatnak önmagukban, nyilván nem, hanem sok dologgal együtt. A japánok rengeteg tehát számunkra is nagyon sósnak érzett ételeket esznek, és ez okolható. A Japánban nagyon magas a gyomordaganatnak az aránya, tehát ezért ez okolható. A nitrózaminok. A nitrózaminok egy kicsit bonyolultabb téma. Ezek az anyagok önmagukban nem karcinogének, viszont ha átalakulnak több lépcsőn keresztül, vagy a természetben, vagy a mi szervezetünkben, akkor karcinogének lehetnek. Hát az előanyagaik a nitrozó vegyületek, nitrát, nitritek, ami például a vizekben, egyes helyeken a vizek nitrátosak, ott jelen van, de a műtrágyában. Aztán a egyes növényeknek a felületén vannak baktériumok, ilyen szaprofita élőlények, amik ilyen nitrozó vegyületeket produkálnak. Tehát hogyha egyszerűen csak annyi, hogyha nincs jól megmosva az a növény, amit eszünk, azon is vannak ilyen előanyagok. Hogyan képződnek? Füstöléssel például, vagy pácolással, sütéssel, de hát ez a szervezetünkön kívül, de hogyha van egy ember, akinek mondjuk kevés a gyomorsava, akkor a gyomorban megtelepedő erjesztő baktériumok képesek átalakítani ezeket a nitrozó vegyületeket nitrózaminokká, ami pedig igen erős rákkeltő, egy szinten lehet említeni a korom és kátrány származékokkal. Többek között ez is hozzájárul, hogy Japánban miért olyan nagy a gyomorráknak az aránya, de ez az egész világon érvényes megállapítás. Aztán ott vannak az E-számok, ugye azok az adalékanyagok, amit az ipari élelmiszerekbe azért tesznek bele, hogy jobb legyen az állaguk, a színük, szebben nézzenek ki. Főleg az aroma és az ízesítő anyagokról lehet ezt elmondani, de aztán egy időben fölmerült, hogy a mesterséges édesítők, mint a szaharin és a ciklamátok is igen nagy adagban daganat, tehát rákkeltőeknek bizonyultak, igaz, hogy állatokban. Tehát ez is állatkísérletes anyag, vagyis adat. A gyártók úgy védekeznek, hogy ember soha nem fogyaszt akkora mennyiséget ebből, mint ami egy állatban daganatot okozott. Hát minden esetre érdemes módjával ezeket is fogyasztani. Hát ha szükséges, akkor kell nyilván, de túlzásba vinni nem érdemes.
a színezékek, mint például a diazó vegyületek, a vajsárga, amivel a húsok zsírját színezték meg, hogy szépen nézzen ki. Az iparban ezek is karcinogének. Összességében elmondható, hogy az elszámokat nagyon, tehát a daganatkeltésre nagyon szigorúan ellenőrzik. Tehát általában nem attól kell tartanunk, hogy az ipari elszámokkal tele lévő élelmiszer az daganatot okozna, hanem inkább allergiát. Ugyanis allergiára, hogy az immunrendszert hogy manipulálják ezek az anyagok, arra nemigen vizsgálják őket. Ugyanúgy, ahogy egy új gyógyszer vagy egy ártalmatlan dolog a mai világban allergiát okozhat, ezek az elszámok is sajnos allergizálnak. Ez rengeteg mesterséges vegyület, talán naponta 6000 új vegyület, nem feltétlenül elszám, hogy mindenféle mesterséges vegyületet állít elő az ember, amik a természetben nem fordulnak elő, nagyon hasonlítanak a természetes vegyületekhez, és becsapják az immunrendszert allergiát okozva. Na hát végig mentünk nagyjából az összes élelmiszeren, most azért sort kell kerítsünk a védő anyagokra is, hogy foglaljuk össze, hogy mik azok a védő anyagok, a védő élelmiszerek, amiknek a fogyasztása kimutatottan csökkenti a daganat kialakulásának az esélyét. Hát például a szelén, ez egy fémféleség, aminek a hiánya, hát mondjuk ezt elég nehéz volt vizsgálni, nem is tudom, hogy sikerült ezt a kutatóknak megvizsgálni, de talán úgy, hogy vannak Kínában, Közép-Kínában szelén hiányos területek, ahol magasabb a daganat aránya, de nem csak a daganatnak, hanem a szívelégtelenségnek is. Tehát, hogyha pótolták a szelént, akkor utána ez a gond, ez megszűnt. Mik azok a kézzel fogható élelmiszerek, amikben ezek az anyagok benne vannak. Aztán fontosak a flavonok, az indolok és az izotiocianátok, és egyéb növényi molekulák, amik csak növényekben, zöldségekben és gyümölcsökben találhatók meg, és ez az utóbbi évtizedeknek nagy felfedezése volt, hogy ezek az anyagok képesek lecsökkenteni a daganatos előfordulást, ezáltal megelőzésre rendkívül jók lehetnek. Nagyon nagy erőkkel keresik azt a vegyületet, vagy azt a vegyületcsoportot, ami akár gyógyszer formájában is piacra dobhatnak, de valószínű nehéz lesz egyféle gyógyszert találni, hiszen láttuk az elején, hogy annyi minden okozhat daganatot, és mindegyik daganat típusnak más mutációra van szüksége, hogy kialakuljon, ezért valószínű, hogy egy üdvözítő megoldás nem lesz. Úgynevezett daganat megelőző élelmiszereket, és azoknak a tartalmát, mint például vannak anyagok, amihez a DNS, amik a DNS-hez való kötődést akadályozzák meg, tehát a karcinogén anyagoknak a DNS-hez való kötődését, mint például ezek a fenilizotiocianátok, amik az ellagés a brokkoliban, káposztában, kelbimbóban van sok. Ezek a keresztes virágúak. Aztán zöldség, félig gyümölcsök, magok, csiráztatott magokban is sok van, a magyaróban is. Aztán vannak olyan anyagok, amik a promóció gátlásával hasznak, azaz a sorozatos, tehát hogyha már megtörtént az első genetikai mutáció, a következő mutációkat képes meggátolni, ezek a retinoidok és a beta-karotin, ami az ilyen színes növényekben, például a zöld és sárga zöldségek, növények, gyümölcsök, mangó, dinnye, sütőtök, sárgarépa, meg a keresztes virágokban is sok van, talán a tök és a répa, ami legtöbbünknek eszünkbe jut, hogyha a karotinoidokat mondjuk. Aztán az E-vitamin, a mogyoróban sok van, a csiráztatott magokban, aztán a C-vitamin, paprika, paradicsom, citrom, narancs, a citrusfélékben rengeteg. A szerves kéntartalmú vegyületek a fokhagymában, a hagymában van sok ilyen, aztán a curryben is van, a chiliben is van ilyen anyag. Aztán vannak olyanok, amik kezdetben ártalmatlan anyagok karcinogénné alakítását gátolják meg, például a nitrozaminok kialakulását. Ilyen a szelén, amit már mondtam, a szelén az a fokhagymában van sok. Fokhagyma, árpa, mindenféle gabonában sok van, és a tengeri halakban is sok a szelén. Aztán van az indol 3 karbinol, az brokkoli, cukkini, tehát látjuk, hogy sok növény ismétlődik. Tehát egy-egy növényben sok, nem egy, hanem többféle olyan anyag van, ami képes megakadályozni a genetikai mutációt. Brokkoli, cukkini, káposzta, kel, kínai kel, spenót, cékla, karalábé, karfiol. Aztán
vannak olyan anyagok, ami képes megváltoztatni a karcinogénnek a szerkezetét, és ezáltal ártalmatlanítja, mint például növényi rostok is képesek ilyenre időnként, és aztán a riboflavon és a klorofil, ami szintén a növényekben rengeteg van. Aztán a kutatók összegyűjtöttek még egy pár élelmiszert, védő élelmiszer, a szója, az oliva, a kukorica, a szezám, kókuszolaj, kókuszvaj, halfélék. Hogyha a húsokat így osztályozzák, akkor inkább ezek a sovány húsok. Tehát egyértelműen a növények azok, a szójafélék, korpakenyér, stb., amiben ezek az anyagok jelen vannak. Nem lehet kimondani mondjuk a húsokra, hogy egyértelműen védenek, inkább a növények. És azért meg kell említeni még a konyhatechnikát is. Tehát a konyha, hogy hogyan készítjük el az ételeket, az égetés. Egy dohányos ember egy nap körülbelül 0,5 g kátrányt, égett anyagot szív be magába, és egy olyan meglepő állítással találkoztam ilyen tudományos könyvben, hogy ha valaki hagyományos, mondjuk úgy, hogy magyaros, tehát hagyományos táplálkozási módot folytat, akkor ennél többet, tehát akár grammokban mérhető az égett anyag magunkba ugye, juttatása, több lehet, mint egy átlagos dohányos embernek. Tehát az odaégetett, az égett, erősen megsütött, grillezett anyagok, illetve élelmiszerekben levő égett anyag, az sokszor ugye elmegyünk mellette, de ezek hosszú távon fogyasztva rendszeresen bizony karcinogének. Mit lehet ellene tenni? Inkább a párolás módszere az, amit ajánlják a kutatók, ahol nem történik égetés. Aztán vannak már égésgátló edények, amiben elég nehéz odaégetni egy ételt. És még egy fontos konyhatechnikai lépés van, hogy ne legyenek a zsiradékok többször felhasználva. Egyszer, szigorúan egyszer, ha nagyon muszáj, mert a többször égetett zsiradékban olyan kátrányanyagok keletkezhetnek, és dúsulhatnak fel, ami szintén karcinogén lehet. Hát a legvégére értünk, én mit javasolnak általában a tudományos berkek, hogy milyen életmód, ami a táplálkozást érinti, hogy mit lehetne elkerülni, és mit javasolnak, tehát a teljes öllésű kenyeret, az azzal sütött ételeket, aztán a magas rosttartalmú cereáliákat, a hántolatlan barna rizst, a hántolatlan fehér rizs helyett, aztán a gyümölcsöt a héjával együtt, tehát nem meghámozni, héjában vannak a sok értékes anyag. Ugyanúgy a burgonyánál is, a héjában sült burgonyát javasolják, a párolást, vagy inkább a mikrosütőben készült ételeket a zsírral, olajjal, tehát a zsírral főzés helyett, aztán az alacsony zsírtartalmú állati eredetű élelmiszerek, tehát tej, sovány joghurt, aztán a vaj helyett inkább a joghurt, lekvár, dzsem, sovány sajtok, egyéb a zsír helyett olívaolaj, tengeri halak, aztán lehetne sorolni, és a húsoknál is mindenképpen kerülendők az erősen zsíros húsok, kolbászok, meg egyéb, ami a magyar konyhába elengedhetetlen, hát azok, meg ezek az erősen sózott tételek, hát azok kerülendők. Aztán van egy jó megállapítás a végén, a sütemények, édes tészták, édességek helyett, ha lehet, inkább friss gyümölcsöt tegyünk, tehát ezt javasolják a kutatók. Na mostan vizsgálták Amerikában azt is, hogy ki életmódot változtat, annak javul-e az egészsége. Most ez a kutatási eredmény, vagy a kutatás, ez 1968 és 78 között 10 évig történt. Ezt nem igazán a daganatokra vizsgálták, hanem inkább az érrendszeri betegségekre, de itt látjuk alul az életmódváltásnak a formáit, tehát mindenfajta dohányterméket, ez a nem tudom hány ezer embernek, ezek 22%-ban csökkentették, aztán a teljes zsíros tej fogyasztást 19%-ban, a vaj, a tojást, és a leginkább az állati zsíradékokat összességében felezték, tehát 56%-kal kevesebbet fogyasztottak, mint azelőtt, és megnövelték a növényi eredetű olajok fogyasztását, majdnem a felével, 44%-kal, és több halat ettek ezek az emberek, 22%-kal, és ott fönt látjuk, hogy hogyan alakultak a betegségek előfordulásai az ő körükben, tehát látható, hogy ez alatt a 10 év alatt ebben a csoportban mennyire lecsökkentek a betegségek, az agyérbetegség is 10%-kal, koszorúér és az egyéb szívredetű ér, vagy egyéb szívérbetegségek, azok több mint 20%-kal csökkentek, és a nem szívbetegség, ami hát egyéb érbetegség, de talán ebbe beletartozhatna a daganat is, azt pontosan nem tudom,
az majdnem 40%-kal csökkent ezek között az emberek között. Tehát tudományos tény az, hogy hogyha sikerülne életmódot változtatni, akkor bizony ezek az életmódbetegségek, mint például a daganatos betegségek is kevesebb arányban fordulnának elő. Hát összefoglalásként egy pár szóban el lehetne mondani azt, hogy a növényi alapú táplálkozás az az, amit favorizálni érdemes, aztán a rost, tehát több rostot fogyasszunk, növényi rostok, utána a konyhatechnika, fontos, hogy ne legyenek odaégetett dolgok, aztán ilyen magától érthető dolgok, hogy mosás, hogy alaposan megmosni akármilyen élelmiszert, aztán a védőruházat, hogyha az ember olyan munkahelyen dolgozik, a védelmi előírások betartása. A mezőgazdaságban minél kevesebb vegyszert használni, és a kötelezően előírt lejárati időknek, illetve a várakozási időknek a betartása, az is fontos. Hát lehetne még tovább sorolni, a zsírok helyett inkább olajokat használjunk, a testsúlykontroll, tehát ha lehet, akkor fogyjunk le. A víz, tehát az italok közül is inkább vizet és nagyobb mennyiségűt fogyasszunk, mint szokás. Egyébként a rostokról mondják, hogy duplázni kéne az átlagosan bevitt rost mennyiséget a lakosságnak. És hát az orvosi kontrollvizsgálatok az sem elhanyagolható, az is fontos dolog, egy bizonyos életkor után, 40-50 év után érdemes szűrővizsgálatokra járni. Köszönöm az előadást!

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenséget.

73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te

73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cs-

0: 80. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járók elő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...
1: Reménységünk Krisztus.
2: Lukács evangélium a 18. fejezetben a 35. verstől kezdődően olvassuk Jézus Krisztus egyik csodatételét. Lőn pedig, mikor Jerikóhoz közeledett, egy vak ülval az út mellett koldulván, és mikor hallotta a mellett elmenő sokasságot, tudakozódik, mi dolog az. Megmondák pedig néki, hogy a názáretbeli Jézus megy el arra. És kiállta mondván, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Akik pedig elől mentek, dorgálák őt, hogy hallgasson, de annál inkább kiállta, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És Jézus meghalván parancsolá, hogy vigyék azt hozzá, és mikor közelért, megkérdé őt, mondván, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Az pedig mondta, Uram, hogy az én szemem világa megjöjjön. És Jézus mondané ki, láss, a te hited téged megtartott. És azonnal megjöv annak szeme világa, és követé őt, dicsőítvén az Istent. Az egész sokaság pedig ezt látván, dicsőséget ad az Istennek. Jézus nagyon sokfele járt. Az akkori Palesztinának majdnem minden vidékét bejárta, és nem volt olyan hely, ahol nem tett volna csodát, kivéve Názáretet, ahol nem hittek benne, és ahol Jézus szomorúan meg is állapította, senki sem proféta a maga hazájában. De mindegyik csodatétele közül a vaknak ez a meggyógyítása, amelyről olvastunk, bizonyos szempontból kiemelkedik. Ez a vak ott ült az út szélén. És amikor meghallotta, hogy Jézus Krisztus közeledik, kiáltott, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Ez az ember nem tudjuk, hogy milyen okból kifolyólag veszítette a szeme világát. Annyi viszont bizonyos, hogy a társadalom szélére sodródott. Nem igen volt senki, aki támogassa, különben nem kellett volna koldulnia. Dolgozni sem tudott, mert hiszen nem látott. Ott ült az út szélén. Több mint valószínű, hogy minden más kétségbeesett, beteg emberhez hasonlóan, ő is megpróbált mindent, járt orvosokhoz, gyűjtött tejafüveket, mindenféle gyógymódszert kipróbált, és egyik sem hatott. És ennek az eredménye volt, ennek a folytatása, az a boldogtalan, kilátástalan, reménytelen állapot, amelybe jutott. És most már nem volt semmi reménye. Abban sem hitt, hogy látni fog, abban sem hitt, hogy valaki segíteni fog rajta. Egyszerűen megelégedett azzal, hogy tengesse életét egyik napról a másikra. Lehet, hogy a mi életünk is, ha nem is fizikailag, vagy orvosi szempontból, hanem inkább lelki szempontból hasonlít ennek a vaknak az életére. Lehet, hogy mi is egy adott pillanatban tele voltunk lelkesedéssel. Nekivetettük magunkat az útnak, hogy majd végigjárjuk Jézus Krisztus nyomdokában mindenhol, ahol ő végigment. Tele voltunk idealizmussal, érzelmekkel, lendülettel. Mi majd Jézus Krisztus valódi követői leszünk. És megpróbáltuk így is, megpróbáltuk úgy is, és a mi bűnös énünk sokszor felmerült a mélyből, és hozzájárult ahhoz, és tulajdonképpen elő is idézte azt a sok apró kudarcot, ami összegyűjtve elvette a mi lelkesedésünket. És most már azt mondjuk, hát mindez legenda, mindez ideális esetben működik. Jézus Krisztus lehet ugyan követni, de kevésnek sikerült. Nekem nem. Én, ha leélem valahogy ezt az életet, meg leszek elégedve. Valahogy átbukdácsolunk rajta. És megelégszünk azzal, hogy testileg, lelkileg saját magunkat valahogy fenntartjuk a víz felszínén. És ha nem süllyedünk alá a mélybe, már azt is eredménynek tekintjük. Amikor azonban ez a vak meghallotta, hogy Jézus Krisztus közeledik, fénygyúlt az ő elméjében, a reménységnek a világossága ragyogta be az ő belsőjét, és kiáltani kezdett, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Megszólította Jézust, aki számára nem csak egy ember volt, az ember Jézus, hanem Dávidnak fia. Dávidnak az a leszármazottja, akiről a jövendőlések szóltak, akit maga Isten küldött. És hogy megerősítse ezt a bizonyosságát, amelyet a Dávidnak fia megszólítással kifejezett, hogy ezt a bizonyosságát megerősítse, még a kérést is hozzáteszi a megszólításhoz. Könyörülj rajtam! Mert senki sem volt, aki eddig könyörült volna rajta. Egy pár apró pénzt hullattak a markába, és abból vette meg a szűkös mindennapit. De most itt van az, aki könyörül, mert eddig is mindenkin könyörült, akinek van hatalma is meggyógyítani őt. Mert ugye voltak néhányan, akik addig könyörültek rajta, szerettek volna nagyon sok jó indulattal és szeretettel segíteni, de nem tudtak. Vagy mert nem volt maguknak sem pénzük, vagy mert nem tudták őt meggyógyítani. Azonban itt van Jézus Krisztus, Dávidnak fia, aki teljes jó indulattal, szeretettel és rendelkezik a hatalommal is, hogy tegyen valamit. És ezt a hitét hangos felkiáltásokkal jutatta kifejezésre ez a vak. Jézus, te vagy Dávidnak fia, gyere és könyörülj rajtam. Jézus ott volt valahol a tömeg kellős közepén, annak sűrűjében, mert a kíváncsi emberek óriási számban vették őt körül. És a tömeg eleje lassan kezdett odaérni, ahogy haladt előre az úton, a vakhoz. És akik ott voltak, megszorították. Hallgass, maradj csendben! Miféle udvariatlan kiabálás ez? Hát nem lehet Jézushoz csak úgy oda kiáltani az útszéléről? Oda kell menni, szép ruhában, udvariaskodva megkérni, hát ha talán majd kegyeskedik. A vak azonban biztosan tudta, hogy itt most valami történni fog. Biztos volt benne, hogy ha kitartó lesz, akkor Jézus könyörül rajta, és annál hangosabban kiáltott. És az ő hite, amelyet Jézus Krisztusba és az ő tőle jövő gyógyulásba vetett, ettől még inkább megerősödött. Minket is lehet, hogy próbára tett sokszor mások magaviselete. Ülj le, hallgass, ne légy olyan szent. Pont te akarsz. Miért akarsz jobb és nemesebb lenni, mint az atyák, a szentek? Hagyd el, hagyd ezt a papoknak, a szerzeteseknek. Hallgass, ülj le. élj nyugodtan egy normális életet, és aztán majd lesz valahogy. És vannak, akiket sokszor a környezetük elbátortalanító megjegyzései letérítenek az útról. Azonban ez a vak biztosra ment. És az ő kitartásának eredménye az volt, hogy Jézus odajött, és megkérdezte, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Az pedig mondta, Uram, hogy az én szemem világa megjöjjön. Valami olyasmit kért, amiről tudta, hogy nincsen rá megoldás, de azt is tudta, hogy Jézus ezt meg tudja oldani. Jézus pedig mondané ki, láss, a te hited téged megtartott. Forduljunk mi is ugyanezzel a bátorsággal, ezzel a hittel Jézus Krisztushoz. Bármilyen legyen is a mi életünk, bármennyire is úgy érezzük, hogy tehetetlenek vagyunk, és az idő, az események sodornak bennünket magukkal, mégis szólítsuk meg Jézus Krisztust, az Istennek fiát, aki még a vakok szemevilágát is képes visszaadni. Higgyünk abban, hogy képes életünk minden testi-lelki baját orvosolni. Kérjük ezt tőle, és meg fogjuk látni, hogy a mi hitünk megtart bennünket.

0: Reménység hangja a 88,3 MHz-es frekvencián.
1: Ma este kinek mondanak engem az emberek sorozatunk negyedik adásában néhány bibliai példán keresztül vizsgáljuk meg, hogy hogyan viszonyultak az emberek Jézus Krisztushoz, és ebből meg fogjuk ismerni azt, hogy milyen szerepet játszik Jézus Krisztus a saját életünkben. Mindegyik példa egy-egy ember tapasztalata, és mindegyik példában megtalálhatjuk magunkat. Ugyanakkor mindegyik eset megmutatja nekünk a kivezető útat, a megoldást a cél felé. Az első eset, amelyet szeretnék felidézni, tulajdonképpen Jézus Krisztus földi életének, földi munkásságának a vége fele történt, és írva van Máté evangélium a 27. fejezetében, a 40-től a 43-ig terjedő versekben. Voltak emberek a kereszt körül, akik csúfolódtak Jézussal, ezt mondván: Te, aki lerontod a templomot, és harmadnapra fölépíted, szabadíts meg magadat, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Hasonlóképpen a főpapok is csúfolodván az írástudókkal és a vénekkel együtt ezt mondják vala. Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, s majd hiszünk néki. Bízott az Istenben, mentse meg most őt, ha akarja, mert azt mondta, Isten fia vagyok. Ott voltak ezek az emberek, akik állandóan dacoltak a saját lelkiismeretükkel. Jézus Krisztus sok olyan dolgot tett, sok olyan dolgot mondott, ami önmagában bizonyíték lett volna arra, hogy ő kicsoda. És azok az emberek, akik nyíltan hittek Jézusban, ezeket a dolgokat elfogadták, és nem egy ember eldöntötte, hogy követni is fogja Jézust. Már az ő földi életében akadtak olyanok, akik hűséges tanítványai lettek. Ezek az emberek azonban az állandóan kételkedő érdekektől és különféle mahinációktól körülfont farizeusok és írástudók valahogy nem tudták maguknak megengedni, igyekeztek magukban minden erejükkel elfojtani a lelkiismeret hangját, pedig az sokszor megszólította őket. Sokszor hívta őket, hogy higgyenek és fogadják el az Úr Jézust. Ők azonban mindig kikerülték a döntést, kikerülték életük nagy döntését, amellyel egy örökké valóságra megmenthették volna az életüket. Sőt, amikor Jézus Krisztus ott volt a kereszten, gúnyolódtak is vele. Te, aki lerontod a templomot és harmadnapra felépíted, szabadíts meg magadat, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Mintha csak a pusztai kísértés visszhangja hangzana el újra a keresztövében. Akkor is, amikor Jézus Krisztust a pusztában 40 napon keresztül a kísértő megkörnyékezte. Ugyanezzel fordult hozzá, ha Isten fia vagy. Bizonyíts be, mutasd be, mi nem hisszük. Mondják ugyan az emberek, volt ott a rejtett üzenet ezekben a szavakban, hogy te az Istentől jöttél volna, de mi ebben nem hiszünk. Mutasd meg, s akkor majd hiszünk. Hallottuk, hogy sok csodát teszel, még azt is, hogy a templomot 3 nap alatt fölépíted, ami több mint 40 évig épült. S hogyha ilyen nagy dologra képes volnál, miért volna olyan nehéz leszállni arról a keresztről? És ezt megtoldották a főpapok, utalva Jézus csodáira, másokat megtartott. Feltámasztotta a Naini ifjút, Jairus leányát, Lázárt, bénáknak erőt adott, vakoknak szemevilágát adta vissza. És így tovább? És most ő, néhány szeg okozza az ő halálát? Aki képes minden bajt és betegséget, magát a halált is legyőzni? Nevetséges. Legyintettek egyet, és hitetlenkedve megfordultak, hazamentek, és közben az úton hazafelé még viccelődtek azon a szerencsétlen Galilea belin, aki ott fájdalmaktól gyötörve sínlődött a kereszten. Mai világban sok ilyen ember van. Megszoktuk azt, hogy a tudomány mindent bebizonyít, igazol, megszoktuk azt, hogy mindent számokban kifejezünk, amit látunk, csak azt hisszük, pedig sokszor, amit látunk, az megcsal bennünket. És ez a gondolkozásmód, a dolgoknak ez a fajta felfogása rányomja a bélyegét Jézus Krisztussal való viszonyunkra is. Sokszor a mi életünkben gondok, bajok adódnak, vagy lehet, hogy a mi életünk ezektől mentes, és egyszerűen csak találkozunk Jézus Krisztussal, esetleg egy rádióadás, egy könyv, egy igehirdetés folytán, vagy egyszerűen csak beszélni kezd hozzánk egy ismerősünk. És elmosolyodunk, és azt mondjuk, hát igen, szép történet, kellemes, régi dolgokról szól, régi embernek való, naivaknak, idős embereknek, gyerekeknek, de komoly ember ilyesmiben nem hisz. Ugyan már, hogy csodát tett. És az én életemben miért nem tett egyet se? Veti fel a kételkedő ember. Akkor talán hittem volna neki. Ugyanígy viszonyult Jézus Krisztushoz egy izraelita férfi is, aki egy vonaton utazott, és történetesen éppen abba a vonatfülkébe lépett be Richard Wurmbrand, aki le is írta a beszélgetést. Beszélni kezdett Jézus Krisztusról ennek az embernek, és az illető hallgatta, szemtelenül nézett ki az ablakon, bólogatott, mint aki udvariasságból ugyan odafigyel félfüllel, de valójában nem érdeklik a dolgok. És amikor Richard Wurmbrand nyíltan rákérdezett, hogy mi a véleménye ezekről a dolgokról, nem volna hajlandó is Jézus Krisztust elfogadni? Akkor ez az izraelita szembenézett vele, egy pár másodpercnyi rövid szünet után pedig azt mondta: nézze, kedves barátom, amióta szüleim és testvéreim elpusztultak a haláltáborokban, én már nemhogy Jézus Krisztusban, de még Istenben sem hiszek. És ezzel pontot tett a beszélgetés végére. Lehet, hogy sokszor elvártuk volna, hogy Jézus Krisztus valami látványos csodával kimentsen bennünket ebből vagy abból. De lehet, hogy Jézus Krisztus másképpen fordította jóra a mi helyzetünket. És amiért ezt nem láttuk, amiért ezt nem értettük meg. Talán azért azt mondjuk, hát nem segített, nem hiszek benne. És ha éppen olyan nagy valaki, hát akkor tegyen az életemben valamit, és akkor talán majd hiszek benne. Ez a kételkedő embernek a jellemrajza.

Miért kell engedelmeskednünk neki? Ő azonban mindig ott van mellettünk, minden bajunkban és szomorúságunkban megvigasztal bennünket. És hogyha így közeledünk Jézus Krisztushoz, ha hitáltal elfogadjuk őt, még ha nem is művel látványos csodákat a szemünk előtt, eljutunk arra a meggyőződésre, amelyre eljutott Pál apostol is, és kijelentette, minden javukra van azoknak, akik Istent szeretik. Ha szeretjük az Úr Jézus Krisztust, ha hitáltal elfogadjuk, nem kételkedünk benne, nem gúnyolódunk vele, nem tartjuk mesebeszédnek az ő életét és az ő tanításait, akkor mi is eljutunk ide, és megértjük, hogy azoknak, akik Istent, akik Jézus Krisztust szeretik, minden az ő javukra van.

A második eset, amely Jézus Krisztushoz, amely az embernek Jézus Krisztussal szembeni viszonyulását tükrözi, a Lukács evangélium 5. fejezetében található, az első 8 versben. Olvassuk, hogy mikor a sokaság hozzá, mármint Jézushoz tódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, ő a Genezáret tavánál áll vala, és látta két hajót állani a vizen. A halászok pedig, miután azokból kiszállottak, mossák vala az ő hálóikat. És ő bemenvén az egyik hajóba, amely a Simonéval, a kéri őt, hogy vigye egy kissé beljebb a földtől. És mikor leült a hajóból, tanítá a sokasságot. Mikor pedig megszűnt beszélni, mond a Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Annak az esetnek, amelyet tanulmányozni fogunk a következő percekben, ez csak az első fele. Olvassuk, hogy Jézus Krisztus beszállt egy olyan hajóba, amelynek gazdái a parton mosták a hálóikat. Ottan javítgatták és mosták a hálókat, mert egész éjjel haláztak. És, mint a jó gazda, ők is minden munka után a szerszámaikat rendbe tették, és úgy készítették elő azt a következő fogásra. Ott Jézus odajött és megkérte, hogy evezzenek kissé bennebb a vizen, hogy Jézus Krisztus onnan taníthasson. Hogy miért történt ez pontosan így, nem érthetjük meg. Talán azért, mert Jézus Krisztus nem akarta, hogy csak a hozzá nagyon közel álló emberek részesüljenek az igehirdetés áldásaiban. Amikor ugyanis a tömeg szorosan körülvesz valakit, a hangot annyira eltakarják, elárnyékolják az első sorokban állók, hogy a kissé távolabb álló hallgatók semmit sem hallanak. Másrészt a víznek jó hangvisszaverő képessége van, és Jézus talán ezt is ki akarta használni arra, hogy az üzenet még a távolállókhoz is tisztán, világosan, érthetően eljusson. A halászok engedelmeskedtek az ő kérésének, Jézus leült és tanítani kezdett. Nem úgy, mint az írástudók, hanem mint akinek hatalmas

van. És ahogy beszélt és beszélt, az emberek szíve kezdett megolvadni, és érezték, hogy Jézus az ő kedves, de határozott szavaival, az igazság üzenetével szívük legmélyéhez lenyúl, és megérinti őket. És az ő életüket igyekszik meggyógyítani, helyreállítani. És sokan engedtek Jézus Krisztus beszédének. És ahogy telt az idő, az emberek észre sem vették, hogy már elég hosszú ideje ott ülnek. Sőt, amikor Jézus Krisztus befejezte az ő beszédét, sajnálkozva néztek egymásra és mondták, milyen kár, még beszélhetett volna egy kicsit. Manapság is szükségét érezzük olyan embereknek, akik kedves szavaikkal valódi lelki táplálékot nyújthatnak. Akik valóban erővel és hatalommal beszélnek hozzánk. A mai embernek is szüksége van Jézus Krisztus gyógyító szavaira és beszédére, és ha bár gondolatvilágunk, életstílusunk sok mindenben megváltozott, a mai embernek is ugyanaz a gyógyír Jézus Krisztus tanítása és beszéde megváltoztathatja reménytelen állapotát. Amikor befejezte a beszédet, amelyen nem csak a tömeg, de még a halászok is elálmélkodtak, és nagyon szerették, Jézus csendesen odafordult az egyik halászhoz, nevezetesen Simon Péterhez, és mondta neki, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat a fogásra. És felelvén Simon mondani ki, Mester, jól lehet, az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit, mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. Jézus tudta, hogy aznap éjjel mi történt, több okból kifolyólag is. Egyrészt a Szentlélek kinyilatkoztatta neki, másrészt a sikertelenség, a kudarc érzése lerít úgy Péterről, mint a halászok egész csapatáról. Látszott rajtuk, hogy kimerültek az egész éjszakai munkától, és nem csak kimerültek, de csalódottak is, mert a sok munkának, erőfeszítésnek semmi eredménye nem volt. Ezért fordult hozzá Jézus, és kérte őt, hogy próbálja meg még egyszer. Péter reménytelenül, udvariasan, szégyellősen, érzéseivel vívódva szólította meg a mestert. És azt mondja neki, Mester, jól lehet, az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit. Van ebben a szóban egy bizonyos fajta ellenkezés is. Mester, a görög kifejezés így hangzik, episztátész. Fordíthatnánk úgy is, hogy főnök. Jól lehet, egész éjszaka haláztunk, mégsem fogtunk semmit. Mi halászok vagyunk, és tudjuk, hogyan kell halászni. Te az előbb prédikáltál, tanítottál, és nagyon szép volt, gyönyörű, senki nem beszél így. Te értesz ehhez? Mi halászok vagyunk, és értünk a halászathoz. Miből gondolod, hogy te többet tudsz? Mondta az Úr Jézusnak. De hogy ne legyen belőle harag, hogy nehogy valaki udvariatlansággal vádoljon. Hát, legyen. Vessük be a hálót, aztán, ha megint nem fogunk semmit, remélem majd te is meggyőződsz róla, hogy most nem lehet halat fogni. És beveztek a tengerbe, és ahogy bevetette a hálót, tapasztalt halász lévén azonnal megérezte, hogy a hálóban gyűlnek a halak. Úgy, ahogy régen nem történt. Úgy, ahogy tulajdonképpen soha nem történt meg. És amikor kezdte kihúzni a hálót, érezte, hogy ez már meghaladja a legénységnek az erejét. És hívott egy másik hajót. Intének azért társaiknak, akik a másik hajóban valának, hogy jöjjenek és segítsenek nékik. És eljövén megtölték mind a két hajót annyira, hogy csak nem elsüllyedének. Látván pedig ez Simon Péter Jézusnak lábai elé esik, és mondván, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Péter kénytelen kelletlen engedelmeskedett Jézus parancsának. De mikor látta, hogy Jézus szavára megtelik a háló halakkal olyannyira, hogy csak két hajó tudja azt kihúzni, megértette, hogy kivel áll szemben. És itten Jézus Krisztus számára már nem csak egy mester volt,
egy tehetséges tanító, egy ragyogó tehetségű szónok, egy rabbi, hanem úr. Ura a tengernek, ura a halaknak. S habár eleinte Péter az ő szavaival Jézusnak üzente, hogy te vagy a beszélő, és én a halász, te értesz a tanításhoz, és én a halászathoz, azt elfelejtette, vagy talán meg sem fordult a fejében, hogy habár ő a halász, de Jézus az, aki teremtette a halakat, és aki parancsol mind a tengernek, mind a szélnek, még a halaknak is. De később ez kiderült, és ekkor Péter belátta, hogy Jézus Krisztus több, mint tanító, hogy bármiféle emberi bölcsesség és okosság elhalványul, és még az árnyékába sem léphet annak, amit Jézus Krisztus képes az életünkben végrehajtani. Habár eleinte megpróbálta saját erejéből, egész éjszakán át eredménytelenül küszködve elérni azt a minimális, mindennapi betevő falatot, amire szüksége volt neki és családjának. Most azonban leborul Jézus lábai elé, és azt mondja: eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. A leborulás elismeri Jézus Krisztus felsőbbrendűségét. Az ókori keleten csak rendkívül magas rangú személyek előtt borultak le az emberek. Ez volt a legmagasabb elismerésnek a megnyilvánulása, a felsőbbrendűség elismerése. És Péter királyi felsőbbrendűséget ismer el Jézus Krisztusban azzal, hogy előtte leborul. És azt mondja: eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. És ezzel a szavaival kifejezi azt a paradoxont, azt az ellentmondásos, de ugyanakkor nagyon is valóságos érzést, ami minden embert áthat, aki felismeri és elfogadja Jézus Krisztust. Ez az érzés születik meg minden emberben, aki legalább egyszer megengedi Jézus Krisztusnak, még ha kénytelen kelletlenül is, hogy az ő életében egy minimális változást eszközöljön. Péter megengedte, s habár nem hitt abban, hogy Jézus Krisztus, mint halász, sikeres lesz, mégis engedett neki, meggyőződött arról, hogy igen, Jézus Krisztus mindenek fölött áll, az emberek, a halak, az egész világegyetem fölött. És azt mondta: eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Ráébredt arra, hogy mennyire haszontalan volt az ő élete, és hogy hiába igyekezett emberi erejével, anyagi, lelki meg egyéb téren eredményt elérni, éppen olyan haszontalan és eredménytelen volt az ő élete, mint a halfogás aznap éjjel. Mi is sokszor rájövünk arra, hogy mennyire eredménytelen, mennyire haszontalan a mi életünk. Mert ahogy az egykori kőművesekkel történt, mi is, amit építünk egyik nap az életben, az másnapra összeomlik, és állandó küszködésben és vergődésben telik a mi életünk. De ha megengedjük Jézus Krisztusnak, hogy tegyen valamit a mi életünkben, akkor két dolog történik meg. Először is beismerjük semmi voltunkat. Erre az érzésre, a megüresedésnek erre az érzésére el kell jutnia minden embernek, aki vágyik Jézus Krisztust követni. Bűnös ember vagyok, Uram. Ezt el kell mondania nem csak Simon Péternek, ezt el kell mondanunk mindannyiunknak, hogy Jézus Krisztus helyet találjon az életünkben. Másodszor pedig Péter azt mondja: eredj el én tőlem. Beismeri azt, hogy nagyon messze áll Jézus Krisztustól, és amilyen az ő élete, amilyen az ő jelleme, semmiképpen nem fér össze Jézus Krisztussal, nem lehet őket egy helyen emlegetni sem. De ugyanakkor szavaiból kicsendül a felkiáltás: soha ne hagyj el, Jézus Krisztus, mert nélküled sehová nem jutok. Engedjük meg mi is, ha nem is hiszünk teljes mértékben Jézus Krisztusban, ha valahogy nehezünkre esik őt elfogadni, ha a mi életünk kifejlesztett bennünk egy olyan fajta kételkedést, hogy még Jézus Krisztus sem tudott rajtunk segíteni, akkor is tegyünk vele egy próbát, és engedjük meg, hogy ő megmutassa,
hogy valóban tud érettünk tenni valamit, és engedjük meg, hogy a mi életünkben is Úr legyen. Ne csak elismerjük őt, mint legendás tanítót, csodatévőt, hanem fogadjuk is előt, mint életünk Urát.

újból utazunk egyet az időben, és ismét egy olyan eseményre fogjuk terelni, egy olyan eseménnyel fogunk foglalkozni, amely Jézus Krisztus halála és feltámadása után történt. János Evangélium a 20. fejezetében olvassuk, hogy Jézus Krisztus megjelent a tanítványoknak, de Tamás egy a 12 közül, olvassuk a 24. verstől kezdődően, akit kettősnek is hívtak, nem volt velük, amikor eljött Jézus. Mondának azért néki a többi tanítványok, láttuk az Urat, ő pedig mondanékik, ha nem látom az ő kezein a sebek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az oldalába, semmiképpen el nem hiszem. Az eddigiek során láttuk, hogy vannak olyan emberek, akik egyáltalán nem hisznek Jézus Krisztusban, tudnak az ő létezéséről, vannak információik, de ez többnyire arra jó nekik, hogy vele gúnyolódjanak, gúnytűzzenek, vagy hitetlenül legyintve elutasítsák az egészet. Vannak más emberek, akik elismerik ugyan Jézus nagyságát, elismeréssel beszélnek az ő életéről is, de a saját életüket nem mernék rábízni. Tamás esete egy harmadik embercsoportot ábrázol. Azoknak az embereknek a csoportját, akiknek volt kapcsolatuk Jézus Krisztussal, akiknek van tapasztalatuk is vele, de ha nem látják, ha nincsenek szilárdan meggyőződve, akár érzékszerveik segítségével is arról, hogy Jézus ott van mellettük, akkor azonnal a figyelmüket eltereli valami más, és már nem követik azt, amit elfogadtak. Tamás nem volt ott, amikor az Úr Jézus Krisztus először megjelent. És amikor a tanítványok szóltak néki, olyan hihetetlennek, olyan mesebeszédnek tűnt ez számára. Jó, ő is együtt járt az Úr Jézussal 3,5 évig. Még az ő tanításait is sokszor hallotta. Vannak olyan szavak, olyan mondatok, amelyek még most is a fülében csengenek. De hogy mindez igaz volna? Nem hiszem, mondta magában. És legyintett. Sőt, még talán egy fajta felsőbbrendűségi érzés is kialakult vele a többiekkel szemben. Ugyan már titeket el tud kápráztatni valamiféle kísértet? Egy szemfényvesztő? Én nem hiszem, hogy ő volt. Majd, ha személyesen kipróbálhatom, akkor elhiszem. És Jézus Krisztus megadta neki az alkalmat. A 26. versben, János 20-ban folytatódik az eset leírása. És 8 nap múlva ismét benn voltak az ő tanítványai, Tamás is velük. Noha az ajtó zárva vala, beméne Jézus is megáll a középen és mondta, békesség néktek. Azután pedig mondta Tamásnak, hozd ide a te ujjadat, és nézd meg az én kezeimet. És hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. És felele Tamás, és mondanéki, én Uram, és én Istenem. Mondanéki Jézus, mivel hogy láttál engem, Tamás, hittél, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Sok más jelt is mívelt ugyan Jézus az ő tanítványai előtt, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Jézus felajánlotta az alkalmat Tamásnak, hogy meggyőződhessen, hogy elfogadhassa őt, aki noha ismerte Jézus Krisztust, valahogyan nem tudott hinni. Az a személyes kapcsolat, ami volt közötte és Jézus között, mintha kihűlő félben lett volna azóta, hogy Jézus meghalt. És most, hogy az ő megjelenésének hírét hallotta, hitetlenkedni kezdett. Hát, tényleg, volt Jézus Krisztus, de már nincs. Nem hiszem, hogy feltámadt volna. Megmaradok az emlékekkel, az élettapasztalattal, amit vele gyűjtöttem. Aztán
majd meglátjuk, hogy mi lesz. Tamás a jelképe azoknak a keresztényeknek, akik valaha ismerték Jézus Krisztust, személyes kapcsolatuk is volt vele, és elég közel voltak hozzá. De valamilyen tapasztalat, valamilyen esemény őket, mintha elválasztotta volna Jézus Krisztustól, és másodszor már nem tudnak ismét visszatérni ahhoz az úthoz, amelyen eleinte járnak. Jézus Krisztus azonban ezeknek az embereknek is, akik ilyen nehezen tudnak csak hajlani arra, hogy higgyenek, ezeknek is felajánlja a lehetőségét, a döntés lehetőségét. És ha csoda kell, Jézus Krisztus azt is megteszi, megjelent, kinyújtotta az ő kezét, és azt mondta, Tamás, nézd meg, nem én vagyok az. Tamás meglátta, és válaszolt, én Uram, és én Istenem. Itten Tamás már nem csak annyit mond el Jézusról, hogy ő egy legendabeli személy, Izrael királya, a templom gúnyosan megjegyzett építője. Ő már nem csak a tengernek és a halaknak az ura, akárcsak Péter esetében, hanem ő az én Uram és én Istenem. És azt mondja Jézus, mivel hogy láttál Tamás és hittél, boldog vagy. Láttál engem és hittél. És lehet, hogy sokan hinnének, ha látnának. De mi nem látásban járunk, mondja Pál apostol, hanem hitben. És az Úr Jézus ezt aláhúzza, de boldogok, valóban azok boldogok, akik nem látnak és hisznek. És ezzel végére érünk az evangéliumnak, és János megjegyzi, hogy Jézus még sok más jelt is művelt, amelyek nincsenek megírva a könyvben. De az utolsó versben, a 31-ben felajánlja a lehetőséget az olvasónak, és ma este a kedves rádióhallgatónak is, hogy elfogadja az Úr Jézust. Ezek pedig azért írattak meg, és veszem a bátorságot, hogy behelyettesítsek egy másik ígét, ezeket pedig azért mondtuk el, hogy higgyétek, ti, akik nem látjátok Jézust, még csak a mikrofonnál ülő beszélőt sem. Azért mondtuk el mindezt, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, s hogyha ezt hiszitek, életetek legyen az ő nevében.

Az est gondolata. Egy barátom érkezett hozzám Kolozsvárra, egy másik városból. Miután kellemesen eltöltöttük az időt és elbeszélgettünk, megkért, hogy együtt látogassunk meg egy harmadikat is, akivel szintén találkozni szeretne. Beültünk az autóba és elindultunk. És az egyik utcasarkon megjegyezte, én itt előre szoktam menni. Aztán a következő utcasarkon már azt mondta, én nem tudom, hol vagyunk, jobb volna visszatérni. Mosolyogtam és mentem tovább. És amikor pár perc múlva megérkeztünk úti célunkhoz, azt mondta, hát, ez igen. Fogalmam sem volt, hogy itt is lehet jönni. És elmagyarázta, hogy ő milyen útvonalon szokott oda menni, ahová akkor éppen megérkeztünk, és hogy az sokkal tovább tart, és így tovább. Beismerte, nem gondoltam volna, hogy ilyen könnyen megtaláljuk. De folytatta, ezentúl most már én is itt fogok járni. Már ahhoz is, hogy valakinek a segítségével elérünk egy úti célt, hitre van szükségünk. Arra a meggyőződésre, hogy az illető olyan irányba vezet bennünket, hogy elérjük a célt. És ezzel a hittel szállunk fel autóbuszra, ülünk be egy taxiba, vagy akár a vonatra, mert biztosak vagyunk abban, hogyha nem is tudjuk hogyan, miként, és miért, és merre, de elérjük a célt az illető segítségével, aki az irányítást kezében tartja. Burgstaller József erkölcstanában olvastam a következő mondatot. Az Istenben való bizalom abban a meggyőződésben áll, hogy a bölcs, hatalmas és jó Isten a világ eseményeit és életünk viszontagságait olyan akarattal intézi el, hogy az ember rendeltetését elérhesse. A bízalom kísérő társai a megelégedés sorsunkkal, béketűrés a bajokban, Istenben helyezett remény. Nem csak az úti cél eléréséhez van szükség hitre, arra a meggyőződésre, hogy ha rábízzuk magunkat a vonatvezetőre vagy a buszsofőrre, elérjük a célt, hanem a lelki életben is. Minden emberi életnek van egy célja, amit Isten rendel, és amit sokan nem érnek el, mert nem ismerik meg Istent, és még azt sem tudják meg soha, hogy mi lehetett volna az ő életükből, ha Istenre hallgatnak. Azonban, ha Istenben bízunk, és szilárdan meg vagyunk győződve, hogy még ha sokszor nem értjük is hogyan és miért, de a világ eseményeit, s a mi életünket is, egy jól meghatározott cél, egy boldog végkifejlet felé irányítja, akkor ez a meggyőződés bennünket békességgel tölt meg. Akkor megadja nekünk azt a biztonságérzetet, hogy a jó úton vagyunk, a jó felé haladunk. Jézus Krisztus ezt tudja nekünk ajándékozni. Ha elfogadjuk őt hitáltal, akkor elülteti szívünkben ezt a meggyőződést, és ha nem is látjuk őt, de hiszünk ő benne, megkóstolhatjuk azt a boldogságot, amit a Jézus követéséből fakadó biztonságérzet, megelégedés és reménység tud csak egyedül megadni.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártai haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

A Timóteushoz írott második levél, első fejezet, hetedik vers. Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy a következő fél órában velünk szeretnének rádiózni. Műsorunkat ma egy rövid zeneszámmal folytatjuk, amely után egy gyermekeknek, felnőtteknek szóló történet következik Kjeltsa Dorin előadásában. A történet után egy énekszám fog következni, majd pedig annak a beszélgetésnek a második és egyben az utolsó töredéke, amelyben Demeter Irén műsorvezető szerkesztő és Gáspár Zsolt gyógyszerész életmód tanácsadó arról fognak megosztani érdekes gondolatokat, hasznos tudnivalókat, hogy miként nézhetünk szembe elviselhető, egészséges módon a mindennapi életünkben jelentkező stresszel. Adásunk utolsó perceiben egy újabb énekszám fog felcsendülni. Jó rádiózást kívánok!

0: Képzeljétek el, egyszer egy nagytata neki állt írni egy levelet egy ceruzával. És írta, de egy kisfiú elkezdte nézni, hogy nagytata hogy ír. És ő nem tudott még írni, mármint a kisfiú, de nagyon-nagyon szerette volna, és ott addig járkált, míg a nagytatának egy kicsit úgy kellemetlen volt, hogy hát nem tudott írni. És a nagytata türelmes volt, azért nem szólt, de a kisfiú elkezdte kérdezni, hogy mit írsz, nagytata, mit írsz? És a nagytata hát elmondta, hogy hát ő egy levelet fog írni. És a kisfiú nem hagyta annyiba, ugye rólunk fogsz levelet írni. És azt mondta a nagytata, hogy nem. De addig kérdezte, hogy egyszer csak a nagytata abba hagyta az írást, így megfogta a ceruzát, és így mutatta ennek a kisfiúnak, az unokájának, és azt mondja, figyelj, ez egy nagyon különleges ceruza. A kisfiú elvette a kezébe, nézte, és hát ő nem látott semmi különlegeset rajta. Azt mondja, hát ez egy olyan ceruza, mint bármelyik más. Hegyes, fa van kívül, szén van belül, grafit. És akkor a nagytata elkezdte magyarázni. Figyeld meg, van 5 tulajdonsága ennek a ceruzának, amit nagyon-nagyon jó, ha te is átgondolsz. És az egyik az, például a ceruzával mit csinálunk? Írunk. A ceruza nyomot hagy. És hát igen. Az az érdekes, hogy úgy, mint a ceruza, mi is, amit csinálunk, az az életünkben nyomot hagy. Mi a második? Amikor sokat írunk a ceruzával, mi történik? Elkopik a hegye.
1: És aztán meg kell hegyezni.
0: Nagyon jó! Ez a második tulajdonsága a ceruzának, hogy elkopik, és néha meg kell hegyezni. Ezt kiválóan mondtad. Én se tudtam volna jobban elmondani. És meg kell hegyezni, és képzeljétek el, hogy ez a ceruzának, ha élő ceruza lenne, akkor ez fájna. Ugye? De mivel nem él a ceruza, ezért nem fáj. Tehát a ceruzát meg kell hegyezni, hogy éles legyen, hogy hegyes legyen, és tudjunk tovább írni vele. És hát nekünk is néha az életünkben előfordulnak olyan dolgok, hogy amikor kikopunk egy kicsit, akkor a Jóisten olyan helyzeteket enged meg az életünkbe, hogy kicsit fáj, de ez csak azért van, hogy majd élesebbek legyünk, idézőjelbe téve, jó? És mi történik a ceruzával, hogyha véletlen elcsúszik, és rossz nyomot hagyunk? Mit tudunk akkor csinálni a ceruza nyomával? Igen? Kiradírozzuk. Ez a harmadik tulajdonsága a ceruzának, hogy a nyoma kiradírozható. És a nagytata elmagyarázta, hogy figyelj, néha rosszul írok, néha rossz szót használok, ilyenkor veszem a radírt, szépen kiradírozom, és akkor újra írom, és jól írom a dolgokat. És ez ránk is érvényes, hogy néha csinálunk olyan dolgokat, amik nem feltétlenül megfelelőek. Ugye szoktak nektek is a szülők mondani, hogy hát ezt Erik, vagy Ábel, vagy Ádám, vagy bármelyikötök, ugye ezt nem jól csináltátok. Ilyenkor mit szoktuk csinálni? Hogy tudjuk kiradírozni ezeket a tetteinket? Bocsánatot kérünk, így van. Imádkozunk, ha jó Isten ellentétkeztünk. Bocsánatot kérünk úgy a szülőktől, mint a jó Istentől, meg bocsánatot kérünk a barátainktól, ugye? Melyik a negyedik? A negyedik, képzeljétek el, ceruzának van egy külső része, az fából van. Számít az egy ceruzánál, hogy milyen a fa? Nem számít. Az a lényeg, hogy belseje legyen, grafit legyen. Mert azzal csinálunk nyomokat. Nálunk is az a lényeg, hogy mi van legbelül a szívünkben. Az, hogy milyen ruhában vagyunk, hogy nézünk ki, hogy milyen a hajunk, hogy milyen a cipőnk, az nem fontos. Fontos, persze, ne értsétek rosszul, azért bizonyos helyekre, ha elmegyünk, azért illik szépen felöltözni, meg megfésülködni, de hogyha benne a szívünkben nincs rend, akkor fölösleges a szép ruhánk. Láttatok már olyan gyermeket, aki hisztizett az utcán? Ugye milyen csúnya, hiába van szépen felöltözve, ha hisztizik. Nagyon nem jó. Ez volt a negyedik tulajdonság, hogy nem számít a külső, hanem a belső. És mi az ötödik tulajdonság? Hogy a ceruza önmagától ír? Az utolsó tanulság az az, hogy a ceruza nem önmagától ér. A ceruza vezetve van. És ez jó lenne, hogyha nálunk is előfordulna, hogy nem azt tesszük, amit mi akarunk, hanem engedelmeskednénk a szülőknek, és ha megnövünk, nagyobb leszünk, akkor engedelmeskedünk a jó Istennek. Jaj, de jó lenne ez!

0: reménység hangja.
1: Tulajdonképpen van ez a bölcsesség imája, amit így megtanítunk az emberekkel. Ez egy ilyen mintaim, ami arról szól, hogy Uram, adj nekem erőt ahhoz, hogy meg tudjam változtatni azokat a dolgokat, amiket meg tudok változtatni. Igen. Adj nekem békességet ahhoz, hogy el tudjak fogadni olyan dolgokat, amiket nem tudok megváltoztatni, és adj bölcsességet, hogy különbséget tudjak tenni a kettő között. Igen. A legtöbbször tényleg az szokott a probléma lenni, hogy olyan dolgokért küzdenek emberek, amiken nem lehet változtatni.
2: Igen, ez egy nagyon-nagyon jó gondolat. És akkor esetleg térjünk rá arra, hogy milyen élethelyzetek válthatnak ki stresszt az emberek életében, milyen élethelyzetek vannak?
1: Hát erre most nagyon-nagyon nehéz válaszolni, mert az élethelyzetek azok abszolút különbözőek. Tehát embertől függő, sőt olyannyira nem egyformák, hogy szoktuk azt a példát felhozni hasonlatként, hogy a stressz az gyakorlatilag, vagy a stresszor az olyan, mint a napfény. És az ember az vagy az agyag, vagy a vaj. Tehát, hogyha kirakunk egy ablakpárkányra egy darab vajat és egy darab agyagot, az egyik ugyanannak a napfénynek a hatására megkeményedik, a másik pedig megpuhul.
2: Annyira mások vagyunk, igen.
1: Annyira mások vagyunk, tehát igazából mindenkinek más élethelyzet jelent stresszt, és ugyanaz az élethelyzet sem ugyanolyan mértékben jelent stresszt. Tehát valaki kifejezetten szereti a kihívásokat, a nehéz feladatokat, azt, hogyha terhelik, és olyan feladatokat kap, amiket nehezen lehet megoldani, és vannak emberek, akik pedig inkább azt szeretik, ha egy kicsiket olyan langyosabb állóvizet vízbe lehetnek, és nem kapnak megoldhatatlanak tűnő.
2: Igen, érdekes még az, hogy ugye amikor a stresszre gondolunk, akkor legtöbbször arra gondolunk a saját egyéni életünkben, de nem csak az egyéni életünkben vannak stressz helyzetek, hanem lehet egy tömeget is érinthet.
1: Nem csak az egyéni életünkben, mert tulajdonképpen, ami ugye túlzott, itt ahogy a ábrán is láthatjuk, túlzott stresszt okozhat. Az egyrészt ugye, amit az előbb beszéltünk, a velünk támasztott követelmények, ez szokott leggyakrabban jelentkezni, de ugyanígy mondjuk egy katasztrófának a híre. Tehát most ugye legutóbb volt itt a buszbaleset.
2: Ugyanerre gondoltam én is, hogy azért igen.
1: Tehát bármennyire is nem velünk történt, bármennyire is nem minket érintett személyesen, de én azt hiszem, hogy mindannyiunkat megrázott. Hiszen mindannyian szülők vagyunk, vagy voltunk már olyan helyzetben, hogy elveszítettünk családtagot, tehát az emberbe ez mindenféleképpen lecsapódik. Aztán természetesen vannak ugye a kisebb közösségeket érintő, egy családban például ugyanígy lehet stressz helyzet. Nagyon változatos, tehát nem nagyon fogunk minden példát tudni hozni, de mondjuk ha egyik szülő elveszti a munkahelyét, az önmagában egy ilyen stressz. Vagy hogyha valamelyik gyermeknek nem sikerül valamelyik iskolát elvégezni, vagy megbetegszik valaki a családban. Tehát ezek mind olyan stressz helyzetek, amelyek akár lehetnek mindennaposak. És hát természetesen vannak az egyént érintő stresszek, amiről az előbb beszéltünk, hogy ez borzasztó széles skálán mozog, hogy ez kinek mi.
2: Igen, igen. Mindegyik csoportban beszélhetünk arról, hogy igazából beszéltünk róla, nyilván tudjuk uralni a helyzetet a stressz fölött, de mikor van az, amikor már elveszítjük az irányításunkat a stressz fölött, amikor már nem tudunk uralkodni rajta?
1: Hát tulajdonképpen egyrészt, hogyha a stressz fokozatosan emelkedik, mert ugye előfordulhat az, hogy, és ez leginkább akkor következik be, hogyha az ember egy adott élethelyzeten nem tud úrrá lenni, és kapja a következő feladatot, akkor lényegesen kisebb önbizalommal megy neki a következő feladatnak, vagy lehet egy olyan élethelyzet, amikor ugye azt mondjuk, hogy a stressz hirtelen megugrik, hirtelen megemelkedik. Ezek általában váratlan élethelyzetek. Tehát ahogy az előbb említettem, akár egy keresőképességnek az elvesztése, vagy egy olyan betegségnek a megjelenése, ami nem vár dolog. És ugyanakkor hát természetesen lehetnek rejtett stresszorok is az ember életében. Ez leginkább akkor szokott előfordulni, hogyha az ember nem nagyon akar tudomást venni bizonyos dolgokról. Tehát amikor azt gondolja, hogy az élet természetes velejárója az, hogy esetleg napi, hát mondjuk azt inzultusnak van kitéve a munkahelyén, vagy a családjában, vagy esetleg a szomszédság révén, és ezek mind olyan terhek, amik azért fel tudják őrölni az embert szép fokozatosan.
2: Igen, igen. Van egy ilyen teszt, vagy egy ilyen, amikor az idő
1: Igen. Ugye nagyon-nagyon-nagyon sok féle stresszor létezik. Az egyik ilyen, én azt gondolom, a mai ember számára az az idő.
2: Hát én, igen, ez, nem tudom, ez egy hogy, folyamatos stressz helyzet.
1: Nem tudom, hogy te mondtad-e már, hogy semmire nincs időd, vagy érezted igen, azt, abszolút. Hogy semmire nincs időd. És ez azért is érdekes, mert hát ha belegondolunk, hogy a mai életünket mennyi minden technikai dolog segíti, tehát akár a mosásban, mosogatásban, főzésben, ami a régieknek nem volt meg, és úgy tűnik, hogy bármennyire is vannak ezek az időspóroló gépeink, még sincs időnk semmire. Tehát az idő az egyik legnagyobb stresszor. És van egy ilyen teszt, ilyen egyperces teszt, ami arról szól, hogy egy stopperórát vagy mobiltelefonon indítsák el a stoppert, és ne nézzenek természetesen rá az órára, és ne is számoljanak magukban másodperceket, hanem gondoljanak valami másra, és amikor úgy érzik, hogy letelt az egy perc, akkor állítsák meg ezt az órát. És ez egy, azért egy nagyon-nagyon jó teszt, mert itt, ahogy láthatjuk az ábrán is, hogyha 30 másodpercnél hamarabb állítottuk meg az órát, azt gondolván, hogy már egy perc is eltelt, akkor az idő egy komoly stresszforrás, hogyha 30-50 másodperc között, akkor egy ilyen közepes stressz jelent az idő, és ha 50 másodperc fölött nyomtuk meg, vagy állítottuk le, akkor tulajdonképpen nem jelent az idő komoly stressz nekünk. Tehát ez egy ilyen gyors teszt, amit játékos formában otthon mindenki kipróbálhat magának.
2: Igen, igen, ez nagyon, nagyon érdekes, és ebből lehet következtetni a stresszes állapotunkra. Hogy ez nagyon... Egyébként ez még egy érdekes kérdés, de még később talán rátérünk erre, hogy mikor van az, amikor az ember úgy érzi már, hogy ura a helyzetnek, és mikor van az, amikor már tényleg olyan dolgokat produkál a stressz, amikor már orvoshoz kell mondjuk fordulni, mert ez még egy érdekes kérdés, hogy része az életünknek, de azért van egy bizonyos helyzet, amikor már ez kóros ez a stressz.
1: Igen. Tehát gyakorlatilag azt lehet elmondani, hogy a szervezetünk az jelez. És nagyon sokszor ezeket a jelzéseket nem vesszük figyelembe. Tehát az, hogyha valaki folyamatosan fáradékony, például ingerlékeny, türelmetlen, emésztési problémái vannak. Tehát olyan, ezt úgy szoktuk mondani, hogy vegetatív tüneteket produkál a szervezete, ami mögött nincsen kézzelfogható vagy diagnosztizálható szervi elváltozás, de mégis jelen vannak. Ezek legtöbbször a fennálló stressznek a jelei. Tehát ezekre vagy például gyakori fejfájás lehet.
2: Igen, ez a következő, amit meg is mutathatunk, hogy 10 jel, ami a növekvő stresszre utal, és akkor itt végig mehetünk. Akkor a következő kép lesz.
1: Igen, tehát ingerlékenység, fáradtság, legyengült koncentráló képesség, romló teljesítmény, álmatlanság, korai ébredés, a lelkesedés és az önbizalom elvesztésre, egyre cinikusabb világkép, és hát ugye itt vannak a testi tünetek, a fájdalom, görcs, étvágytalanság, vagy akár a gyenge szexuális vágy is lehet egy ilyen.
2: Igen, mert ezt már más műsor kapcsán is beszélgettünk, hogy ezek a lelki tünetek, ezek nagyon sokszor már testi problémához is vezetnek, tehát testi betegséghez.
1: Abszolút, tehát ezek ugye a pszichoszomatikus betegségek, ahol nem nincs mögötte kimutatható szervi elváltozás, csak egyszerűen a pszichés állapot generálja ezeket a tüneteket.

0: eltérés tapasztal, és azt mondja, hogy na hát akkor ez így már nem jó, vagy nem ér semmit az egész. Van a túl általánosító, amikor előre azt mondjuk, hogy hát már a múltkor se sikerült, most se fog sikerülni. Van a gondolatolvasó gondolkodásmód, ugye ez az emberi kapcsolatainkban jellemző az, amikor valaki mond nekem valamit, és én azt mondom, hogy ő nem az gondolta, amit nekem mondott, hanem ő valami egészen mást, és hát nyilvántában ez negatív dolog szokott lenni.
1: Igen, túl stresszteli azt, ami nincs is.
0: Ami nincs is. A jövőbe látó gondolkodásmód az, amikor előre elgondolom azt, hogy na hát ezért, ebbe azért nem is érdemes belekezdeni, mert ez úgy pontosan semmi értelme. Ugye van a felnagyító, amikor az apró dolgokat, az apró problémákat felnagyítjuk. Erre van személyes tapasztalatom is, még a házasságon kezdettem, ugye amikor egy fiú meg egy lány összekerül, és hát abban az időben azért még nem volt szokás házasság előtt együtt lakni, és hát mi, amikor költöztünk a nejemmel, akkor hát mindenki hozott magával egy férj meg egy feleség mintát otthonról.
1: Igen.
0: Szerencsések voltunk, mert nem csonka családból jöttünk, de hát ez azért nem mindig egyezik, és ilyenkor azért vannak surlódások. Na, ilyenkor nagyon jó, ha az embernek vannak barátai, mert én emlékszem, hogy amikor átmentem az én Béla barátomhoz, mert éppen összevesztünk a feleségemmel, és elmondtam, hogy mi a probléma, akkor ahelyett, hogy együtt érzett volna velem, ahelyett nevetni kezdett, és mondta, hogy tényleg ez a legnagyobb problémátok. És rájöttem, hogy igen, az ember hajlandó nagyon apró problémát nagyon nagyra felnagyítani.
1: Bizonyos élethelyzetekben, egyébként mindenki másképp reagál.
0: Igen. Igen, hát ugye az emocionális, a kellene ugye ez, hogy hogyan kell, igen. Az önvádló, az megint egy nagyon fontos, hogy nagyon sokan ugye nem tudnak, nem az, hogy másnak nem tud megbocsátani, de saját magának.
1: De magának sem. Igen. Többféle embertípus van, kétféléről beszélünk még így gyorsan a végén, mert annyira elment az idő, én ránéztem az órára. Ja.
0: Van az A-típusú, aki abszolút versenyszellem, minden az idő körül forog, és a napjába szeretne még egy programot belesűríteni. Van a B-típusú, aki reális célokat tűz ki, aki nyugodt, aki kiegyensúlyozott. Tehát a lényeg az, hogy igyekezzünk B-típusúakká válni, és ne akarjuk belesűríteni a napjainkba még egyet.
1: De azért tudjuk ezt így tudatosan irányítani, mert azért hozunk is magunkkal bizonyos dolgokat, tehát hogy mondjuk a...
0: De ez kezelhető abszolút, tehát a stresszre mondott nem, az ugye egy mozaik szó, ez a nem gyakorlatilag, ami azt jelenti, hogy az N betű az a nyitottság, ami azt tanítjuk meg, hogy legyünk nyitottak egyrészt a külvilág felé, másrészt a saját szervezetünk felé, tehát vegyük észre a stressznek a jelenlétét az előbb elmondott tünetek alapján. Az egyensúly azt jelenti, hogy nagyon fontos, hogy egyensúlyt tudjunk találni mindenbe, tehát a pihenés, munka, a munka és a családdal való eltöltött idő. Tehát az életünkben legyen egy olyan egyensúly, ami biztonságot ad, és a mérlegelés és a meghozott döntés pedig azért nagyon fontos, mert talán nem mindig vagyunk vele tisztában, de naponta több ezer döntést kell hozzunk. Tehát attól kezdve, hogy milyen kenyeret és fokrémet vegyünk a boltba, attól kezdve a nagyobb döntések, igen. Hogy melyik iskolába küldjük a gyermeket.
1: Például nálam, hogy a döntések azok elég stressz helyzetet okoznak, igen.
0: Mert az ember tipródik egy
1: csomót,
0: hazamész, és aztán rájössz, hogy mégse azt kellett volna dönteni. Tehát, hogy sajnos ezek azok, amelyek komoly stressz.
1: Igen, azért a stressz helyzetekben nagyon, nagyon sok segítség van. Ugye sokszor a szakemberek ezeket is, amiket elmondtál, de nyilván, amikor az egyén mellett ott van a családja, vagy a nagy családja, vagy a barátok, de mondhatjuk azt is, hogy mi keresztény emberek, hogy nekünk azért nagy segítség az, amikor egy gyülekezetbe tudunk járni, tehát egy olyan csoportba, ahol azonos értékrendel. És hogyha valakinek valami problémája van, akkor ott van mellette valaki. Aki segített, ez a stresszkezelésben ez segítség.
0: Egy jó gyülekezet nagyon-nagyon sokat tud segíteni, meg nem beszélve Jézus is azt mondja, hogy aki megfáradt és megterheltetett, az menjen ő hozzá, mert nyugalmat fog találni. Tehát a hívő ember számára a hit, az Istenbe vetett bizalom, az nagyon sok segítséget tud nyújtani.
1: Így van, és akkor legyen ez a zárás, mert azt hiszem, hogy ez a legszebb zárás. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, életünk során rengetegszer találkozunk a stresszel, nem tudjuk elkerülni, sőt, szükségünk is van rá, de nagyon fontos az, hogy hogyan reagálunk rá.

Műsorunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és a következő perceket nyugalomban fogjuk együtt eltölteni, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

Ne dicsekedjünk tehetséggel és befolyással. Ha valaki szól, Isten igéjét mondja. Ha valaki szolgál, azzal az erővel végezze, amelyet Isten ad, hogy mindenben Isten dicsőítessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön örökké. Amen. 1 Péter 4.11 alapján. Krisztus a mi példaképünk. És azok, akik Krisztust követik, nem járnak sötétségben, mert nem a saját kedvteléseiket keresik. Krisztus megdicsőítése lesz folyamatos életcéljuk. De milyen sokan vannak, akiknek különböző eszközök és befolyás adatot, ezáltal pedig elvesztették szemük elől a példát, és a világ értékrendjét követik. Férfiak és nők, akik a pénz bőségének, házak, földterületek gazdagságának áldásában részesültek, általában haszontalan és önző élvezetek kielégítésére nevelik gyermekeiket. Így haszontalanná válnak erre az életre, és alkalmatlanok a jövőbeli, a halhatatlan életre. A mai fiatalokat arra nevelik, hogy azt higgyék, a pénz teszi az embert. Erőnk nem a nevelés nyújtotta képességeinkben vagy eszközeinkben rejlik, és nem is a mi népszerűségünkben. Erőnk az önfeláldozásban van, Krisztus iránti készséges engedelmességünkben. Azok, akik igazán mindent alárendelnek neki, súlyos befolyásra fognak szert tenni, és készek lesznek másokat is magukkal vinni, mert a világosságban járnak. Az agy ereje hatástalan lesz, az erszény hatalma mit sem számít Istennél, de a szív ereje, az alapos álhatatosság, az alázatos hűség mind olyan befolyással bírnak, amely ellenállhatatlan lesz. Ne szentelnénk oda magunkat Istennek vonakodás nélkül. Krisztus, a dicsőség királya odaadta magát váltságdíjul értünk. Visszatarthatunk bármit is tőle? Azt gondoljuk, hogy a mi szegény, értéktelen lényünk túl drága, időnk és tulajdonunk túl értékes, hogy Jézusnak adjuk? Nem, nem. Szívünk legmélyebb hódolata, kezeink legrátermettebb szolgálata. Képességünk, tehetségünk és eszközeink mind túl szegényes áldozatok, hogy neki adjuk. Aki megöletett, és aki megváltott minket Istennek, az övére által minden ágazatból, nyelvből, népből és nemzetből.

Krisztus feltámadásában dicsekszünk. Ekkor Jézus azt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él, és mindenki, aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? János 11.25-26 szerint. Krisztus keresztre feszítése után a papok és a vezetők nem érezték a győzelem ízét, ahogy várták. Nem örültek, hogy sikerült elhallgattatniuk a nagy tanító hangját. Féltek. Már a halála is felkeltette a figyelmet életére és jellemére. A papok meg voltak győződve arról, hogy a bosszúra irányuló kísérleteik kudarcot vallottak. Sokkal jobban megrémültek Krisztus halálától, mint ahogy az élő Krisztustól tartottak. A menny világossága körbefogta a sírboltot, és az egész mennyet beragyogta az angyal dicsősége. Odalépett a sírhoz, elhengerítette a követ, mint egy kavicsot. Majd ráült. Azután hangja hallatszott. Isten fia, jöjj ki! Atyát hív téged. Jézus pedig előjött a sírból egy hatalmas, győztes lépteivel. Kitört az örömújongás, mert a mennyei család már várta, hogy fogadja őt. A hatalmas angyal a mennyei seregtől követve hódolattal meghajolt előtte, amint ő, a menny uralkodója, kihirdette József meghassadt sírboltja felett, én vagyok a feltámadás és az élet. Minden teremtett lény Isten akarata és hatalma által él. Mindenki az Isten fiában való életből részesül. Bármennyire tehetséges és sokra is képes valaki, életét minden élet forrásától nyeri. Ő a forrás, az élet kútfeje. Emberi természetben letett életét újra felvette, és az emberiségnek ajándékozta. Azt mondja, én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. János 10.10-ben. Krisztus egyé vált az emberiséggel, hogy az emberiség is egyé váljék vele lélekben és életben. Ennek a kapcsolatnak az ereje révén, az Isten igéjének való engedelmességben, az emberek élete azonosul Krisztus életével. Jézus így szól a bűnbánóhoz. Én vagyok a feltámadás és az élet.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Boldog szombatot kívánok minden kedves televízió nézőnek itt a Speranza Reménység Televízió magyar adás idejében. A Keresztút adásában ma este Istenek igéjét hallgathatjuk meg, melyet Farkas Győző lelkipásztor szól a következő címmel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Áldott alkalmat kívánok mindannyiunk számára.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Örülök neki, hogy itt lehetek ezen az alkalmon, és Isten igéjét megnyithatom. Hálás vagyok az Úrnak, hogy még mindig ilyen szabadon, békességben hirdethetjük az evangéliumot. Ezen a mai alkalmon Isten igéjét nyissuk meg a János evangélium a 20. fejezetéhez, és Isten igéjéből olvassuk el a János 20, 24., 25. verseket, mint a mai elmélkedésünknek a bevezető gondolata. Azt mondja itt az ige, Tamás pedig egy a 12 közül, akit kettősnek hívtak, nem vala ővelük, amikor eljött vala Jézus. Mondának azért néki a többi tanítványok, láttuk az Urat. Ő pedig mondta nékik, ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. Tamás története egyedi a Szentírásban, és mondhatjuk azt, hogy csak János evangélista foglalkozik különös módon a Tamás történetével. A másik három evangélista is említ hasonló gondolatokat, de nem emeli ki a Tamás személyét. Hogyha arra gondolunk, hogy a tanítványok mennyire meggyötörtettek, kétségbe estek a gyász, a fájdalom miatt, hogy Jézus Krisztus a kereszten meghalt, az ő gyötrődésükben, fájdalmukban, szenvedésükben nagyon nehezen tudták elhinni, felfogni, pedig Jézus megmondta előre, hogy fel fog támadni, azt, hogy valóban Jézus feltámadott. És ezt látjuk a Tamás történetében kibontakozni. De a Márk evangélium a 16. fejezetében, a 11. versben szintén ezt látjuk, amikor Mária Magdolna a tanítványoknak tudtára adja, hogy kivel találkozott, hogy látta az Úr Jézust, a feltámadt Krisztust, az élő Krisztust, hogy beszélt Krisztussal. Azt mondja itt az ige, ez elmenvén megjelenti azoknak, akik vele valának, és keseregnek, és sírnak vala, azok pedig, mikor hallották, hogy ő él, és ő látta vala, nem hívének. Tehát, mivel ők nem látták, ezért képtelenek voltak elhinni azt, hogy valóban Jézus él. Lukács evangéliuma szintén beszél erről a 25. fejezet 39. versében, ahol Jézus már nem csak Tamást hívja, hogy érintsék meg, tapintsák meg őt, hanem az egész tanítványnak mondja itt a Lukács 25.39-ben, hogy lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok, tapogassatok meg engem, és lássátok, mert a léleknek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy nékem van. Sőt, tovább Jézus leírja az evangélium, még ennivalót is kért a tanítványoktól, hogy ezzel is hangsúlyozza és kiemelje azt, hogy ő valóban feltámadt és él. Tamás egy igaz szívű, de szégyenlős és félénk ember volt. Erről tesz tanúságot a Jézus élete című könyv leírásának 296. oldalán Ellen White. Ahogy látjuk a János evangéliumában, János üzenetének a kibontakozását, látjuk azt, hogy Mária Magdolna alakját is kiemeli a sírhoz siető asszonyok közül, és az ő találkozását és négy szem közti beszélgetését Jézussal. Ugyanúgy ezt látjuk a Tamás esetében is, hogy János apostol kiemeli Tamást a 11 tanítvány közül, és ezt a beszélgetés, ezt a párhuzamot az egész evangéliumban követhetjük. Nagyon érdekes, hogy mi a célja azzal, hogy János kiemeli Mária Magdolna szerepét, és kiemeli
a Tamás szerepét az evangélium végén. Nem más ennek a célja, mint hogy az olvasó az egyre inkább közelebb jusson ahhoz a tényhez, hogy Jézus Krisztus le tudja győzni az ember szívében lévő kételkedést, hitetlenséget. És ami még csodálatosabb, hogy a feltámadás valóságát azt megértse az olvasó, és hit által elfogadja. Tehát ezt szeretném, hogyha megnéznénk a mai elmélkedésben. Kicsit még nézzük meg Tamásnak a személyét. Ki is volt ő, és hol jelenik meg még az Új Szövetségben, az evangéliumokban? Látjuk azt, hogy Tamás nevének a jelentése az, hogy kettős. Ez a magyar nyelvi fordítás lehet, hogy nem teljesen érteti meg velünk, hogy mit is jelent az, hogyha valaki kettős. Viszont ha az eredeti szövegeket is megnézzük, ugye a didomos görög kifejezés nem mást jelent, mint azt, hogy iker. Vagyis Tamás egy iker, valakinek az iker testvére. Érdekesség ez az evangéliumban, hiszen nem sokat beszél a Biblia ilyen személyekről, akiknek volt esetleg iker testvérük. Viszont ha ellenőriznénk, hogy hányszor jelenik meg a Tamás neve, akkor gyakorlatilag 11-szer találjuk feljegyezve Tamás nevét az Új Szövetségben. 5-ször a tanítványok névsorát felsorolva látjuk, hogy szerepel Tamás neve. Ahol felsorolja az elhíváskor Jézus a tanítványokat, a 12-t, akkor látjuk azt, hogy itt a János 21. fejezetében is megjelenik a neve a második versben, ahol a tanítványok együtt vannak, és Péter az, aki a többi tanítványt hívja, illetve kijelenti, hogy ő elmegy halászni, és a többiek csatlakoznak hozzá. Ott volt Tamás is köztük. Vagy pedig még látjuk az apostolok cselekedeteiben is felsorolva Tamás nevét ott, amikor az együtt lévő testvéreket a Szentlélek kitöltetése előtt felsorolja Lukács. Viszont az ilyen név felsorolásokon kívül, és ezen a történeten kívül Tamás neve még két bibliai kontextusban elhangzik. És azért említem meg ezeket, mert jobban megértjük azt az üzenetet, amely itt a 24. verstől a 31. versig bontakozik ki a János 20. fejezetében. Figyeljük meg, hogy a János 11. fejezetében, a 16. versben szintén Tamás neve említésre kerül. A 11. fejezetet a János evangéliumában arról ismerjük, hogy Jézus feltámaszza Lázárt. És mielőtt a tanítványok elmennének Betániában, Jézus beszél arról, hogy Lázár, a mi barátunk, elaludt, és ő elmegy, hogy felköltse. Ugye a tanítványok azt hitték, hogy akkor minden rendben lesz, ha elaludt, akkor meggyógyul, pedig Jézus az ő haláláról beszélt, tehát arról, hogy Lázár meghalt. És ebben a kontextusban, a 11-16-ban hangzik el egy kijelentése Tamásnak. Azt mondja Tamás itt, akit kettősnek hívnak, ugye itt is megjelenik ez a kifejezés, hogy mint egy azonosító jelzője neki, azt mondja, hogy menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Ugyanis a tanítványok és Jézus azért maradtak távol Jeruzsálemtől, mert a tanítványok attól féltek, hogy akkor az Úr Jézust ott a zsidók
akár meg is ölhetik. Hiszen volt korábban már ezzel negatív tapasztalatuk. Lázár kész lett volna Jézusért meghalni. Annyira szerette az Úr Jézust, annyira közel állt Jézushoz, hogy kész lett volna feláldozni az életét. Majd később más bibliai kontextusban, akár a többi evangéliumban, mint Jánosnál is, ugye megjelenik Péter szerepe és a többi tanítvány szerepe is, hogy mind készek lettek volna feláldozni az életüket. Egészen addig, ameddig nem jelent meg Júdás a Getsemáné kertben, azzal a csőcselékkel, akik azért jöttek, hogy Jézust elfogják és halálra ítéljék. Amikor Jézust megkötözték, akkor a tanítványok szétszaladtak. Másik kontextus az ehhez az eseményhez közel történik. A Lázár feltámasztása és az Úr Jézus Krisztusnak a kivégzés előtti pillanatokban, pontosabban az úrvacsora utáni pillanatokban. Figyeljük meg, hogy a János 14. fejezetében az 5.-6. vers az megint Tamásnak ad egy szerepet. És pedig Jézus kijelenti az első 3 versben, hogy ő hamarosan elmegy erről a földről, és kéri a tanítványokat, hogy ne nyugtalankodjanak, hanem higgyenek ő benne. És elmondja Jézus azt is, hogy ahova ő elmegy, ott helyet készít, és majd visszajön, és magával viszi a tanítványait is. És erre jegyzi fel János, hogy Tamás megszólal, és azt mondja, hogy Uram, nem tudjuk, hova mégy. Mi módon tudhatjuk azért az utat? És itt Jézus válaszol neki, és mondhatjuk azt, hogy elhangzik az Új Szövetség, vagy akár az egész Biblia egyik legszebb, legmeghatóbb, és talán legjobb, és legsokat mondóbb üzenete, és talán legismertebb üzenete is a János 3.16 után. Mert azt mondja Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Ennek a két gondolatnak a kontextusában eltűnődhetünk azon, hogy mi okozhatta Tamásnak a kételkedését, a hitetlenkedését. Miért nem tudta elhinni azt, hogy az ő tanítvány társai, akik látták és találkoztak Jézussal, valóban igazat mondanak. Azért örökíti meg János ezt az egész történetet, hogy mi, akik olvassuk, akik tanulmányozzuk, igazi hit ébredjen bennünk az élő Krisztus iránt. A feltámadás napjának estéjén együtt van a 10 tanítvány, ahonnan hiányzik, ugye Judás már nincs velük, és hiányzik Tamás is. És ha látjuk a tanítványok bizonyságtevését, elmondják később Tamásnak, hogy mi láttuk az Urat. Olyan szép, ahogy itt a 25. vers feljegyzi ezt, hogy a többi tanítvány bizonyságot tesz. Láttuk az Urat? Ő nem hisz. Említettem azt, hogy Ellen White kiemeli Tamás jelleméből azt, hogy nagyon szerette az Úr Jézus Krisztus, de ugyanakkor egy félénk ember volt. Hozzáteszi még Ellen White azt is, hogy sajnos Tamás megengedte, hogy a hitetlenség vegye birtokába gondolatait és szívét. Mivel nagyon érzékeny ember volt, félénk ember volt,
Mondhatnánk azt is, hogy úgymond nem optimista, hanem inkább pessimista természetű. Ezért az ő gyászában, az ő fájdalmában, szomorúságában, hogy az Úr Jézus Krisztus látta meghalni a kereszten, annyira meggyötörte, annyira nagy fájdalmat okozott ez neki, hogy ő az ő fájdalmát, az ő gyászát egyedül élte meg. És ma is vannak emberek, akik a fájdalmukat, a szenvedésüket, a gyászukat meg tudják élni közösségben, és mások közelségében, mások bátorítás által, mások pedig teljesen elzárkoznak és szeretnek egyedül lenni, és egyedül feldolgozni azt, amivel szembe kerültek. Na, amikor Tamás hallotta, hogy az ugyanúgy gyászoló és szomorkodó tanítványok kijelentik neki azt, hogy láttuk az Urat, akkor talán arra gondolt, hogy biztos a fájdalom és a gyász meghomályosította az ő tiszta gondolkodásukat, és talán valamilyen képzelődés vagy hallucináció áldozatai lettek a tanítványtársai. Tamás számára ez nem sokat jelentett. Számára egy valami volt biztos, ha ő személyesen láthatja, sőt, még ezen is túlmegy, hogy láthassa. Ő arra vágyott, hogy meg is tapintsa, megérintse Jézust, nem is akárhol, hanem az ő sebeinek a helyeit érinthesse meg. Hogyha ez megtörténik, akkor hisz. Ha nem, akkor kijelenti, semmiképpen el nem hiszem, hogy Jézus feltámadott. Ugye eltelik az az idő, amit itt az ige is feljegyez a 26. versben, hogy 8 nap múlva ismét benn valának az ő tanítványai, és Tamás is velük. Azt mondja itt az ige, noha az ajtó zárva vala, bemenne Jézus, és megáll a közép,

Most már szabadon az ő isteni természetét bármikor gyakorolhatta és igénybe vehette. Hiszen János apostol is tudósít arról, hogy Mária Magdolna még nem érinthette meg Jézust, viszont miután az atyánál volt, és Jézusnak adott minden hatalom menjen és a földön, attól kezdve ugye minden ember számára Krisztus meg akarja mutatni azt, hogy ő egy szerető Isten, és hogy ő azért jött le erre a földre, és lett emberré, hogy mindannyiunk számára a menny kapuját megnyissa. Jézus zárt ajtón jön el a tanítványokhoz, viszont számunkra pedig a menny ajtaját nyitotta meg az ő kereszthalálával. Lehetőséget arra. Sőt, János korábban úgy is beszél, mint amikor Jézus kijelenti önmagáról, hogy én vagyok az ajtó. És összekapcsolódik ez azzal, amit Tamásnak mondott Jézus a 14. fejezetben, hogy senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Másik csodálatos üzenet ebben a gondolatban maga Jézus Krisztusnak a köszöntése. Azt mondja Jézus, hogy békesség néktek. Mi is sokszor a keresztény körökben, gyülekezetben így köszöntjük egymást. És kezet fogva, átölelve egymást, békességet kívánunk egymásnak. De az, amit Jézus itt köszöntésként elmond, azt a békességet hirdeti, amely az ő engesztelő halálával jött létre. Ő teremtette meg az igazi békességet. Ő az, aki megbékéltette az emberi világot, az emberi családot magával, Istennel. És ez a köszöntés különös módon szólt Tamásnak is. Hiszen a tanítványok már találkoztak, kivéve Tamást. A többiek szívében már valamilyen szinten a békesség kezdett meggyökerezni. Még kellett számukra is néhány bizonyságtevés Jézusnak az ő feltámadásával kapcsolatban, de Tamásnak volt talán a legnagyobb szüksége erre, hogy az ő szívében békesség és öröm költözzék, hogy a gyászt, a fájdalmat, a keserűséget, a csalódottságot felváltsa végre a békesség, amit egyedül az Úr Jézus Krisztus tud megadni. Jézus nem olyan békességet ad az embereknek, mint a világ, hanem a békesség, amelyet ő ad, az valóban az emberi szíveket, az emberi gondolkodást átformálja. A feltámadott Jézus itt olyan dolgokat mond el, amelyek nyilvánvalóvá teszik újra, hogy számára nincs szükség a nyitott ajtóra. Számára nincs szükség, hogy valahol jelen legyen, mert ő úgy is tudja, és úgy is hallja, hogy mit mond, vagy mit gondol valaki. És ez szintén az ő isteni természetének csodálatos jellegét tárja elénk. Hiszen azt mondja itt az ige, hogy az elmúlt hétbe, amely előtt a 10 tanítvány találkozott Jézussal, tanítványok nem találkoztak, nem beszéltek többet Jézussal. Csak akkor, amikor már Tamás is köztük volt. És a 27. vers feltárja azt, hogy Jézus tökéletesen ismeri, hogy mit mondott Tamás a többi tanítványnak, amikor ők bizonyságot tettek Jézus feltámadásáról. Azt olvassuk itt, hogy Jézus közvetlenül Tamáshoz fordul, és azt mondja, hozd ide a te ujjadat. Nézd meg az én kezeimet. Hozd ide a te kezedet, és bocsásd az én oldalamban, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tehát Jézus közvetlenül a Tamás kételkedő

szavaira válaszul mondja el, hogy Tamás, gyere ide, tapints meg, érintsd meg a sebeket, és győződj meg, hogy igenis feltámadtam, élek. És ne légy tovább hitetlen, hanem légy hívő. És azt mondtuk korábban, hogy Jézus ezt a lehetőséget, hogy őt megtapintsák, megérintsék, az ő sebeit megérintsék. Nem csak Tamásnak mondja el, hanem azt mondtuk a Lukács 24.39 szerint, hogy a többi tíz tanítványnak is felkínálta. Azt mondtuk, hogy János kiemeli a Mária Magdolna alakját, mint aki bizonyságot tesz Jézus feltámadásáról, viszont Jézus azt mondta Máriának, hogy ne érints, mert még nem mentem fel az atyához. Egy hétre rá, amikor Jézus újra itt van a tanítványok között, akkor azt mondja Tamásnak és a többi tanítványnak, gyere és érints meg, tapints meg, győződj meg, hogy feltámadtam, hogy élő és húsvér ember vagyok. De ugyanakkor az, hogy Jézus tudta, hogy mit mondott Tamás az ő tanítványtársainak, az, hogy Jézus az zárt ajtón keresztül jelenik meg az ő tanítványainak, azt is elárulja, hogy ő továbbra is ugyanaz a szerető Isten, akinek nem szab határt, nem szab korlátot a tér és az idő, az emberek, ami által korlátozva vagyunk. Amikor Tamás ezt hallja, amikor látja Jézust, amikor lehetőséget kap arra, hogy megtapintsa Jézus sebeit, akkor fantasztikus, hogy ő a Biblia vagy az Új Szövetség egyik legcsodálatosabb és legrövidebb bizonságtevését, hit vallomását teszi. És feljegyzi a 28. vers pontosan Tamás szavait. És felele Tamás és mondanéki, én Uram, én Istenem. Tamást olyan élményben részesíti a feltámadott Úr Jézus Krisztusnak a látványa, az, hogy megtapinthatja, hogy ezt a hitvallomást váltotta ki belőle. Ezzel a kijelentéssel mondhatjuk azt, hogy János evangéliuma gyakorlatilag eléri a célját, vagy elír a csúcspontjához. És úgy tűnik, hogy János apostol a János evangéliumának a záró szakaszára hagyta ennek a bizonyságtevésnek a fontosságát. Hiszen ez a kijelentés az, amire minden egyes bűnös ember el kéne jusson. Ez az, amire minden egyes keresztény ember el kéne jusson, sőt, minden ember ezen a világon el kell jusson. Hogy megértse, hogy a Golgotai kereszten az Úr Jézus Krisztus, aki ott hagyta a menny dicsőségét, Filippi levél második fejezetben olvashatunk erről, és önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, megalázta magát a keresztfának a haláláig. Meghalt, de feltámadott. És aki ezt látja, aki ezt hallja, aki ezt elhiszi, annak más bizonyságtevés nem is hangozhat el az ajkáról, mint hogy én Uram, én Istenem. És ez Tamás részéről nem valamilyen rácsodálkozás a dolgokra, mint ahogy a magyar nyelvben és más nyelvekben is használják sokan az Isten nevét, hiába felvéve, rácsodálkozva valamire, hogy én Uram, én Istenem. Nem, hanem ez egy bizonyságtevés, amiben Tamás megvallja, hogy az Úr Jézus Krisztus, ő az én Uram, ő az én Istenem.
amely szintén aláhúzza ezt a tényt, amit János nagyon szeretne hangsúlyozni és kiemelni az evangéliumban, hogy a hit kulcsfontosságú kérdés, illetve kulcsfontosságú kérdés, hogy Krisztusban higgyek, aki az Isten fia, aki meghalt és feltámadt. Míg Mária Magdolna arról tett bizonyságot, hogy látta az Urat, a megfeszítettet és a feltámadottat, Tamás hitvallása már tovább megy. Ő látja és hirdeti, hogy a feltámadt Jézus valóságos ember és valóságos Isten. Hogy 100%-ig ember és 100%-ig Isten. Hiszen Tamás bizonyságtételéből kicsengenek azok a szavak, amelyek Jézus ajkairól hangoznak el korábban. Kicsengenek azok a gondolatok, amelyeket János már az evangéliumnak a legelején éringet. Hogyha visszamegyünk egészen a János evangéliumának az első fejezetéig, akkor a 12. versben János már ott ráteszi a hangsúlyt a hitre. Mert azt mondja, valakik pedig befogadják őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. Vagy János 12:44-46-ig. János megint a hitnek a kérdését feltárja, amikor idézi az Úr Jézus Krisztust. Figyeljük meg, Jézus mondja, aki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. És aki engem lát, azt látja, aki küldött engem. Én világosságul jöttem a világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki én bennem hisz. Jézus maga kihangsúlyozza a János 14:9 versében, nem hiszed-e, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi a dolgokat. Higgyetek nékem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig nem, magukért a cselekedetekért, higgyetek nékem. Tehát a hitvallása Tamásnak, hogy én Uram, én Istenem, válasz mindarra, amit János feltár az evangélium teljes egészében. Ezért mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag ez a történet a záró története. Gyakorlatilag ez a történet a csúcspontja ennek a könyvnek. És maga János is megerősíti ezt a tényt az Úr Jézus Krisztus szavai által, de megerősíti a saját maga részéről is, hogy ezt a történetet és ezt a hitvallomást, és utána Jézus szavait szánja az egész könyvének a záró gondolataként, és a záró gondolaton keresztül pedig a bibliaolvasó ember számára egy fontos következtetést. Figyeljük meg, hogyan reagál Jézus Krisztus a Tamás hitvallomására. Hogyan reagál arra Jézus, amikor kijelenti Tamás, hogy én Uram és én Istenem. Nem azt mondja Tamás, hogy én Uram, aki hasonlít Istenhez, hanem én Uram, én Istenem. 29. verset hadd idézem. Azt mondja Jézus, mivel, hogy láttál engem, Tamás, hittél. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Tamás hitvallomása és Jézus válasza tökéletesen tükrözi azt, hogy mit szeretne János, milyen célt szeretne János elérni azzal, hogy ő megírta az egész evangéliumot. Mert azt mondja Jézus, boldogok, akik nem látnak és hisznek.
János, amikor leírja ezt az evangéliumot, akkor az embereknek a nagy része, akik látták Jézust személyesen, akik hallották Jézust személyesen, már nagyon kevesen éltek. János is egyik volt azon keveseknek. De az üzenet azoknak szól elsősorban és főképpen, akik nem látnak és hisznek. Mi is azok közé tartozunk. Azok közé, az emberek közé tartozunk, akik lehet nem láttunk csodákat és jeleket. Lehet nem láttunk nagy dolgokat. Viszont János üzenete elérhet hozzánk is. Az Úr Jézus Krisztus üzenete ma is számodra és számomra az. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Figyeljük meg, a 30. és 31. versek olyanok, minthogyha János be is fejezne az evangéliumot, holott még van egy fejezet. Azt mondja, sok más jelt is mivelt ugyan Jézus az ő tanítványai előtt, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. És ha hozzáolvasnám a 21. fejezetnek a 25. versét, akkor olyan, mintha ez folytatása lenne, de van sok egyéb is, amiket Jézus cselekedett valamelyek. Ha egyenként megirattának, azt vélem, hogy maga a világ sem fogadhatná be a könyveket, amelyeket írnának. Mit üzen tehát János apostol számunkra, mint az utolsó időben élő generációnak, hogy ebben az időben, sőt, minden időben nem a jelek, nem a csodák azok, amire a hangsúlyt kellene helyezni. Nem a jelek által győzi meg a Szentlélek az embert, hogy Krisztusnak szolgálja. János tehát megállapítja, hogy az evangéliumban azoknak a mesiási jeleknek, amelyeket láthattak, amelyeket átélthettek, nem lesznek megismétlődései. Azt mondja, hogy sok más jelt is tett, de a hangsúly azon van, hogy a jelek helyett most már számunkra valami más van, más adatot nekünk. És ez a valami más az, amit a 31. fejezet a versben kiemel, hogy ezek pedig azért irattak meg. Tehát, ha mi nem látunk jeleket és csodákat, számunkra itt van az írott ige. Mert azért irattak meg, hogy mi higgyünk. Tamás csak akkor volt hajlandó hinni, ha lát, akkor volt hajlandó hinni, hogyha megtappint, de nekünk Isten üzenete az, hogy olvassuk az igét, vegyük kezünkbe a Szentírást, mert azért irattak meg, hogy mi higgyünk. Ne várjuk a jeleket, ne várjuk a csodákat, ne várjunk valamilyen különleges megszólításra. Sőt, ha megfigyeljük, akkor a Pál apostol szavai nagyon jól ideillenek. A Róma 10:17-ben elmondja Pál, hogy azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát a názáreti Jézusban a dicsőség Krisztusa jelent meg. Ő az Isten fia. A Jézusban való hit az az örök élet elnyerésének a feltétele. És János ezt szeretné, hogy aki olvassa azt, amit ő megírt, higgy el ezt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Hitre szólít, hitet ébreszt, hitben tart, és aki hisz, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, annak megadatik ez a lehetőség. Az részesedhetik az örök életben.
Milyen jó lenne, hogyha komolyan vennénk ezeket. Milyen jó lenne, hogyha mi is keresnénk az igében azt, amit Isten kijelentett számunkra. Mert aki olvassa, és aki hallja az igét, abban hit ébredhet. És olyan szép, ahogy Péter megfogalmazza, hogy ez az első századon már kezdett is megvalósulni. És ez kellene megvalósuljon a mi időnkben is. Azt mondja Péter apostol első levele, első fejezetének 7. versétől, egész a 9. terjedő versekig, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. És hozzáteszi a 8. vers. Akit noha nem láttatok, szerettetek. Akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne. Kibeszéleteten és dicsőt örömmel örvendezetek. Elérvén hitetek célját, a lélek idvességét. Azt mondja Péter apostol, akit nem láttatok, akit most nem láttok, szerettetek és hisztek benne. Ez a célja az Isten szavának, az Isten igének. Ez a célja János evangéliumának. Ez a célja a Tamás történetének, hogy az ember rádöbbenjen arra, hogy tudakozni kell az írásokat. Mert ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek Jézusról. Ezek azok, amelyekben rejlik a mi örök életünk. Tamás története, tapasztalata, amely a mi tapasztalatunk is lehet. Noha nem látunk, de olvasva az igét, olvasva az írásokat, ébredjen a mi szívünkben hit, hogy Jézus Krisztus az élő Mesiás. Jézus Krisztus az élő Isten fia. Jézus Krisztus az, aki által örök életünk van. Segítsen erre bennünket, ami mennyei jó atyánk, munkálja a szívünket, hogy a Szentlélek készítésére vegyük kezünkbe a Szentírást, hogy a Szentlélek készítésére imádkozzunk minden nap vezetésért, látásért, és hogy valóban az ige által hit ébredjen szívünkben, hogy megvalljuk mi is az Úr Jézus Krisztust, úgy, ahogy megvallotta Tamás is, én Uram, én Istenem. És Márk evangéliumában még hozzáteszi Jézus, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Segítsen el bennünket az Úr, hogy egyikünk se hiányozzon az ő dicső országából, hanem hitre jutva Jézus Krisztus által valóban a mi üdvösségünket elnyerhessük, ami megváltó Jézus Krisztusunk, segítsen meg ebben az ő kegyelme által. Amen. Imádkozzunk együtt. Mennyei jó atyánk, meghajtjuk a mi fejünket előtted, hálás a szívünk azért, hogy igéden keresztül bátorítsz, hívsz bennünket, hogy a te igéd, a te igazságod, amely nyitott számunkra, amely elérhető számunkra, az hitet ébreszthet a mi szívünkben. Segíts nekünk, hogy még többet olvassuk igédet, még többet imádkozzunk te hozzád. Segíts bennünket, hogy ne engedjük, hogy a kísértések eluralkodjanak a mi szívünkön, hogy a hitetlenség és a kételkedés gátot vessen a mi életünkben, és olyanokká váljunk, mint Tamás, akik az élet keserűségei, nehézségei és fájdalmai miatt távol maradunk a közösségtől, és távol maradunk te tőled. Segíts bennünket, hogy minden körülmények között te nálad keressük a választ. Kapaszkodjunk belé a te igédben, és adj erőt, adj bölcsességet lelked által, hogy valóban hit ébredjen szíveinkben, hogy ki tudjuk mondani, hogy Jézus
ami megváltunk. Ő az, aki meghalt érettünk, ő az, aki feltámadt, és ő az, aki ma közben jár és közvetíti a mi drága imádságainkat. Jó atyánk, köszönjük, hogy a mi imáink te előtte drágák és értékesek. Köszönjük, hogy a mi imáink által felemelkedhetünk a mennyei trónus, a kegyelmi királyszék elé, és adjad, hogy valóban megtapasztaljuk, hogy a te jelenlétedben valóban imáink meghallgatatásra jutnak, és amit tanulmányozunk és imádkozunk, hitébred a mi szívünkben, és megvalva a te nevedet, bizonságtevők lehetünk ebben a világban. Adj erre erőt nekünk, képesíts erre bennünket. És amikor kételkedtünk, és amikor távol maradtunk a közösségtől, távol maradtunk a te igédtől, kérünk, bocsáss meg nekünk. Áld meg, jó atyám, mindazokat, akik hallgatják, nézik ezt az alkalmat, ezt az igehirdetést, és segíts bennünket, hogy elhatározzuk magunkat, hogy ezután több időt töltünk igéddel, több időt töltünk az imádkozással, és keresni fogjuk a közösséget, hogy bizonságtevők lehessünk. Köszönjük, hogy imánkat meghallgatod Jézusunk megváltó nevében. Amen.

Lehet, hogy ma vannak közöttünk olyanok, akik sok mindent nem értenek. Talán imádkoztál valamiért, és még nem látod a választ. Talán van egy helyzet az életedben, amelyben nem látod, merre vezet Isten útja. De Jézus azt mondja, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Hiszen a hit nem azt jelenti, hogy mindent látok. A hit azt jelenti, hogy akkor is bízom benne, amikor még nem látom, hogyan fog megoldódni, és mivel ismerem Jézus Krisztust és ígéreteit, tudom, hiszem, hogy ahogy vezet, abban áldás lesz. Amen.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondolatot.

s örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledik cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészti őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyelé Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál-Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket, és tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk, és feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik, és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

0: Élet és egészség.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, és az előadásom címe az Ószövetségben a hosszú élet, vagy a hosszú élet az Ószövetségben. El kell mondani azt, hogy az ember a bűneset után, amikor halandóvá válik, a mindenható Isten azt mondja, hogy 60, 70, legfeljebb 80 esztendőt éljen az ember. Tehát el kell mondjuk azt, hogy valamilyen módon a bűn és az élethossz valamilyen referátumba kerül, valamilyen korreferátumban, valamilyen viszonylagosságba kerül. Sőt, azt látjuk a későbbiekben, hogy ahogy bizonyos bűnök megjelennek az emberek életében, ezek a bűnök behatárolják az emberi élet hosszát. Az életszakaszok az első időben, a teremtés után az élethossz, az rendkívül hosszú idő volt. Nem véletlen, hogy a Biblia első lapjainál több száz éves emberekkel találkozunk. Ennek egyik legismertebb formája, ugye, Matusálem, vagy Metuséla, aki majd 1000 esztendőt él, és később, ahogy látjuk az emberiség életét, ez az életszakasz egyre inkább csökken. Nagyon érdekes, most a gerontológia foglalkozik ezzel, az öregedés tudománya, és most azt látjuk, hogy az 1900 esztendőktől, az 1900-as évektől egyre inkább megint kiterjed, és egyre inkább hosszabbá válik az emberi élet. Meg kell jegyeznem azt is, hogy az Ószövetségben nincs eredetileg emberi élet. Az egyén az nem létező valóság. Talán nem árulok el titkot, ha a második és harmadik századi Szentháromság tani vitákra utalok vissza, amikor az egyén kialakul, a persona, a megismételhetetlen egyedi létező, és lényegében az egyed a korábbiakban az mindig a kollektívumba szívódik fel. Az egyed önmagában nem létezik. Az Ószövetségben az egész feltámadás hit még csak csírájában van benne, igen, Jób azt mondja, hogy tudom, hogy az Úr megáll majd a porom felett. Tehát van valami elgondolás a feltámadásról, az örök életről, de ennek az egésznek a vetülete majd az Új Szövetségben fog megjelenni, Krisztus kereszt halála után. Mégis azt látjuk, hogy a kollektív élet az valamilyen módon az egy ideális élet, különösen az izraeliták számára. És tudták, hogy az az élet nem egy tökéletes, nem egy befejezett, hanem egy olyan valami, ami a jövő irányába vonul, és ennek az egésznek a dinamizmusát, az egész ószövetségi gondolkodás lényegét a messionalizmus adja meg. A messionalizmus, amely a korábbi ciklikus életformából egy előreható, egy lineális, egy fejlődő, egy életminőséget magába foglaló életútra vonatkozik. Nagyon érdekes, amikor a honfoglalásnál megállnak a törzsi vezetők. Hálát adnak az Ében Ha-Ézer kifejezéssel, hogy mindeddig megsegített bennünket az Úr, és akkor azt mondják, Józsuénak, hogy nézd, mi 80 évesek vagyunk, de mégis olyan erősek vagyunk, mint 40 éves korunkban, és mindent meg tudunk csinálni. Hát nagyon érdekes. Azért ma egy 80 éves ember azért nem szokott azzal dicsekedni, hogy olyan erőm van, és olyan fiatal, és olyan ruganyos vagyok. Nyilván sok minden bele játszódik, de egy biztos, azt is olvashatjuk, hogy az Ószövetségben akkor, amikor az izraeliták kivonulnak Egyiptomból, és a pusztai vándorlás időszakában élnek, akkor nem voltak betegek. A betegségeket nem ismerték, sőt, mint egy mint egy proféciaként elhangzik, ha nem lesztek hűségesek, akkor Egyiptom betegségeit fogom rátok bocsátani. Tehát valamilyen módon a hosszú élet, a betegség vagy a betegségektől való mentes élet valamilyen formában úgy jelenik meg az Ószövetségben, mint a hűségnek egy feltétele. Mégis talán annyit szeretnék elmondani, hogy egy nagyon klasszikus és jól ismert bibliai igehelyet szeretnék én egy kicsit tanulmányozni ma délután, és ez nem más, mint a 10 parancsolat egyik igéje. A 10 parancsolat egyik igéje méghozzá a második kőtáblának az első parancsolata, amelyiket mindegyikünk nagyon jól ismeri, különösen akik ebben az egyházban nőttünk fel, hiszen nagyon sokszor a fejünkhöz vágták ezt az igét, legalábbis abban a térségben, ahol én éltem. Nos, ez így hangzik. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áld néked. Tehát azt mondja, hogy hosszú ideig élj. Hosszú életű légy. Tiszteld atyádat és anyádat. Az első, amit ezzel kapcsolatosan, úgy gondolom, hogy a feltétel az teljesen világos. Gyakorlatilag az Ószövetségben kétféle törvényforma létezett. A törvény ugye az egyik legmagasabb jogi kifejezést jelent. Az Ószövetségben a törvény volt a legmagasabb jogi erővel bíró kifejezés. Ugye voltak még a törvényt és a parancsolatokat ne keverjük össze, mert nagyon sokszor ez azonos fogalomként jelenik meg a Biblia olvasó ember gondolatvilágában, de abszolút nem. A törvény az törvény, a parancsolat parancsolat. A törvénynek nagyon sokszor a létrehozója egy közösség, míg a parancsolatoknak a létrehozója és előmozdítója a mindenható Isten. Ezen kívül még vannak rendeletek és rendelkezések, amely egy alsóbb szintű jogszabálygyűjteményt tartalmaz. Nos, az első, amit szeretnék itt rögtön megkérdezni, hogy vajon milyen korosztálynak szól ez, hogy tiszteld atyádat és anyádat? Az előző parancs rögtön megmondja azt a célcsoportot, akinek valamilyen módon szól a törvény. Nem azért, mintha a többieknek nem szólna. Természetesen ez egy kollektív értelembe szól, de azon belül egy bizonyos célcsoportnak szól, és azon a célcsoporton keresztül szól a csoport többi tagjainak is. Azt mondja, 6 napon át munkálkodjál, és végezz minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgáló lányod, se barmod, se jövevényed, senki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon át teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugvó vég, stb. Tehát az előző parancsolat egy célcsoportot mutat. Milyen ez a célcsoport? Most anélkül, hogy meghatároznánk a korát, de úgy tűnik azért, hogy ez nem a 6 éves rendetlenkedő, rebelliskedő fiatal gyermekeinknek szól. Különben egy nagyon aranyos jelenetnek lettem a részese. Ennek a hónapnak az első szombatján az én home gyülekezetembe voltam, az én anyagyülekezetembe voltam, és egy nagyon érdekes dolgot figyeltem meg, hogy a kisunokám rendetlenkedett, és a fiam kivitte, és egy vesszővel megfenyegette, és pontosan arra a négyzetcentiméterre tette le, ahova én 25 évvel ezelőtt a fiamat tettem le, és ugyanazok, én megálltam, ott néztem, és hallgattam, és mintha valami magnetofon lett volna, ugyanazokat a szavak, nem szabad rendetlenkedni, szót kell fogadni a gyülekezetben, a templomban, és akkor olyan jó volt, és mégis mosolygos. Tehát ugyanúgy éltem át, ahogy ti élitek át. Hiszen ezeket az értékrendeket azt hiszem, hogy apáról, fiúról, unokára kell nekünk átadni, és akkor nyugodt az ember a belsejében, ha meglátja azt, hogy a következő generáció ezt valamilyen módon integrálta. Nem csak a vessző fenyítésének, akkor sem kapott sem a fiam, sem az unokám a vessző, az arra való, hogy az ember úgy kifejezze szándékát, hogy ez is előfordulhat, kedves barátom, hogyha, vagy fiacskám, ha nem veszed komolyan az atyai intő szavakat. Na tehát nézzük csak, a negyedik parancsolat, milyen van ennek a célcsoportnak? Tehát milyen egzisztenciája van, vagy milyen hozzátartozói vannak? Család, nagyon érdekes, a feleség nem szerepel ebben a felsorálásban, nem azért, mintha a feleség nem lett volna nagyon komoly, hát úgymond alkatrésze ennek a családnak, csak már a feleséget feltételezi az engedelmességre. Tehát azt látjuk, hogy először is ez egy családfőnek szól, ugye? Családfőnek szól. Ennek a családfőnek van egy darab felesége. És ennek a családfő, ez egy ideális család, mert van fia, és van lánya. Ez egy ideális család. Méghozzá itt elhangzott az, hogy egzisztenciával rendelkező család, mert van szolgája és szolgáló lánya. Tehát egy módosabb család. És ezután, mert mi itt a szombatnál leszoktunk ragadni, ezután egy rejtett alanyváltás jön a mi logikánkba, és innen visszaugrunk általában az 5 éves gyerekekhez. Nem, továbbra is annál a célzott csoportnál vagyunk, az 5. parancsolatnál is, mint a 4. parancsolatnál. És mit mond a következő parancsolatban? Annak a férfinak, akinek felesége, fia, lánya, szolgája, szolgáló lánya van. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű légy azon a földön, amelyet én, az Úr, a te Istened ád néked majd. Hát azt hiszem, hogy ez egy 5 éves gyereknek valami, vagy egy 10 éves gyereknek valami kevés racionalitás jelentene, hogy azt mondja az édesapja, hogy szófogadó legyél, hogy hosszú életű legyél. Előbb elkezdtünk, hogy az Ószövetségben gyakorlatilag kétféle törvény jelenik meg. Az egyik törvény, amely feltétel nélkül mond el. Ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj. A másik pedig a feltételes, az etiológiához, a feltételhez köti, és azt mondja, ha ezt és ezt csinálod, akkor ez és ez lesz a következménye. Nagyon érdekes. Nagyon valószínűleg, hogy ezek a későbbi törvények. Az ősi és az eredeti törvények és a rövidebbek, azok nem haval és folytatással folytatódnak. Ugye? Hogy tiszteld, ha tiszteled atyádat és anyádat, akkor hosszú életig fogsz élni. Valószínűleg az ősi törvények és az ősi rendelkezések, azok csak kategórikusan mondtak ki, később azonban már szükséges volt, már a mindenható Isten érezte, hogy az embereknek a racionalitáson keresztül az eszükhez és a szívükhez kellett szólni, és ezért valamilyen módon ezeket a törvényeket megmagyarázta. Hadd mondjak egy nagyon nagy érdekességet. Bizonyára férfi tagok, nagyon jól ismeritek ezt a japán automárkát, hogy a 3 gyémánt. Na, mire gondolok? Mitsubishi, ugye? A 3 gyémánt, ezt jelenti a Mitsubishi automárka. Nos, a 80-as években a Mitsubishi nagyon nagy csődbe volt. Hihetetlen gazdasági csődbe volt, és úgy nézett ki, hogy az egyik legősibb japán márkát be kell zárni, teljes banki crashbe, tehát csődbe jutottak. És akkor a Mitsubishi vezérigazgatósága fölkért egy professzionális céget, egy tanácsadó céget, hogy valamilyen módon húzzák ki a csőd helyzetből. És nagyon érdekes, az volt ennek az adó tanácsadó vagy tanácsadó cégnek az egy első és egyetlen tanácsa, hogy kérem szépen, nem lehet a Mitsubishi cégen belül semmilyen utasítást kiadni, anélkül, hogy nem indokolnák meg és nem magyaráznák meg, hogy miért. Mert idáig a japánoknak azt mondták, te ezt csinálod, te ezt csinálod, te a pirosat a pirossal, te a sárgát a sárggal, te a zöldet a zölddel. És nem tudták, hogy mit csinálnak. Egyszerűen nem volt ott, néha összekeverték, aminek óriási nagy hátránya lett. És én azt hiszem, hogy a mindenható Isten is ugyanezt a logikát követte évezredekkel korábban. Ő utasítást ad, és ezt az utasítást valamilyen módon megmagyarázza. Tehát a célcsoportunk, az igen úgy mondhatnánk, már a családi élet kiteljesedésében lévő, fiúval, lányjal rendelkező, ószövetségi családkép vezető egyénisége, a családfő jelenik meg, hiszen a családfő meghatározta valamilyen módon a család berendezkedését. Ki volt, kérem szépen, a család papja? Az apa. Mi a mi problémánk a mai világban, és mindjárt megyünk tovább. Nincs apakép. Elveszett az apa. Lehet, hogy fizikailag megvan. Nem olyan rég, néhány évvel ezelőtt egy nagyon híres svéd szociológus írt egy könyvet, ami eléggé hát az európai szakvéleményt fellázította, az apátlanodó Európa címmel. És kimutatta lépésről lépésre, hogy kérem szépen az apák vezető szerepe mennyire eltűnőben van. Miért fontos ez? Egy nagyon-nagyon fontos alappszichológiai jelenséget hadd mondjak el. Egy társadalomban olyan a vallásos kép, mint amilyen az apák tisztelete. Az apák tisztelete és az Isten hit valamilyen titokzatos módon kapcsolódik, valamilyen titokzatos módon összefonódik. Természetesen világosan tudjuk, hogy az apa az apa, az Isten pedig az Isten. De a családban egy picit úgy éli meg a gyermek, hogy az apám olyan, mint a jó Isten, csak kicsiben. De hogy élje meg a gyermek az apa képet, ha nincs apa? Miért? Eltűnik az apa. Most nem szeretnék arról a klasszikus dolgokról beszélni, hiszen valami örvendetes fordulat következett be a magyar társadalomban, mint egy 3 évvel ezelőtt, hogy immáron több a házasság, mint a válás. De el kell mondjuk, hogy az előző 20 évben több volt a válás, mint a házasságkötés. És az apák elhagyták a családjukat. Hát ez egy természetes, a válási folyamatnak egy természetes része volt. Hol nőttek fel a gyermekek? Az anyánál. Persze nem automatikus, de mégis a válások 99%-ában az anyánál maradtak a gyerekek. És akkor milyen volt az apa? Hát igen, születésnapkor az apuka elvitte a kisgyereket a cukrászdába, meg hozott neki különböző játékokat. De volt a gyereknek apa képe? Nem. És a gyerek apa képpel együtt eltűnt a társadalomban az igazi vallás utáni vágy, a hit, a reménység. Nem volt a családnak papja. Lehet, hogy új apuka volt, de papja a szó igazi értelmében nem volt. Nagyon érdekes, Szigeti Jenőre nézek, és eszembe jut Dietrich Bonhoeffer, hiszen néhány héttel ezelőtt hallottam egy csodálatos előadását Szigeti tanárúrnak, és Dietrich Bonhoeffer az egyik feljegyzéseiben azt írja le, hogy gyermekeinket megtanítottuk az asztali imádságra, de csak azért tanítottuk meg az asztali imádságra, mert már más imádságot nem tudtunk nekik adni, Mert a családpapjának az lett volna a feladata, hogy tanítsa meg helyesen a családját imádkozni, de a 40-es évek válságában lévő társadalmi célcsoport már csak az asztali imádságra tudta megtanítani, és ezek a gyermekek már az asztali imádságra sem tudták megtanítani az ő gyermekeiket. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj. Nagyon érdekes. Nem olyan rég egy kis tanulmányt kerekítettem, és ennek a tanulmánynak a célja pontosan ez, amit a mai előadásomban próbálok megragadni. A magyar társadalom élethosszigla, tehát milyen hosszú a mai magyar társadalom, meddig élnek az egyedek, tehát meddig él a mai magyar társadalomban egy-egy egyén. Nagyon érdekes, nem tudom, hogy ma hol született itt a legközelebbi csecsemő, de amikor a kis karjára ráteszik majd a nevét, nyugodtan egy filctollal oda lehetne írni, hogy kedves barátom, te 10 évvel kevesebbet élsz, mintha 300 kilométerre egy kicsit nyugatabbra születtél volna. Tehát a mai magyar társadalomban azt tudjuk mondani, hogy a fejlett nyugati társadalomhoz képest körülbelül 10 évvel kisebb az élettartam. Tehát 10 évvel rövidebbet élünk, bár ha ez valakire igaz, akkor a férfiakra abszolút módon, a nőkre körülbelül 8 év. De miközben a fejlett nyugati társadalmakban már jóval 80 év felett várható a várható élettartam, addig a magyar társadalomban ez még mindig 62-63 év körül mozog. Valami baj van. És én azt hiszem, hogy nem feltétlenül biztos, hogy mindig a koleszterinunkkal, hogy mindig a cukorral, vagy mindig a gyógyszerekkel. Természetesen, és senki nehogy ebből azt a következtetést vonja le, hogy én itt a gyógyszerek ellen akarok beszélni, különben sem ez a szakmám, és nem ez a szakterületem. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy nem old meg mindent, kérem szépen, a gyógyszer, és nem old meg mindent az egészséges táplálkozás sem. Mert kell egy abszolút boldog érzés, egy kiegyensúlyozott családi háttér, egy kapcsolat közöttem és a családtagok között, közöttem és az Isten között. Azt mondja ez az ige, hogy tiszteld. Nagyon érdekes az itt használt kifejezés. Nem azt mondja, hogy szerest, tiszteld. De ebben a tiszteletben benne van valamilyen módon a szeretet is. Nos, az előbb említett tanulmányra, amikor készültem, megnéztem, hogy Budapesten hol a leghosszabb az átlag élettartam. Mit gondoltok, hol? A 2. kerület. A leghosszabb életűek az emberek ma Magyarországon, Budapest, 2. kerület. Nem tudom, hogy miért, de ha valaki rámegy a statisztikai hivatal honlapjára, ott sok különböző, nagyon érdekes adatokat talál. És akkor ezen elkezdtem gondolkozni, hogy máshol is vannak zöldek, stb. És akkor elkezdett motoszkálni bennem egy gondolat, hogy vajon hol a legrövidebb az átlag élettartam. Megnéztem Budapesten belül. Mit gondoltok Budapesten belül, hogy hol a legrövidebb? Csepel és Erzsébet, Pest-Szent Erzsébet. Utána rámentem, és megnéztem azt, hogy hol követik el a legtöbb szülőgyilkosságot. Mit gondoltok, hol? Csepel. 2. hely, Erzsébet. Megnéztem megyei vonatkozásban, hogy hol az országban

tiszteletet várja el, amely tiszteletet te a szüleidnek tudsz adni. Bizonyára ismeritek azt a nagyon érdekes kis gyerektörténetet, amit el szoktam mondani a gyerekeknek. Hogy van az idős nagypapa, aki már remegő kezekkel eszik, és egy különleges családi ünnepségen megkapja nagyon értékes porcelán tányérokat és kristálypoharakat, és mit csinál a nagypapa? Ivás közben kiejti, és a kristálypohár is összetörik, meg ugye a drága edény is. És ekkor a fia rámordul a feleségére, a papának a fia, vagyis a menyére, az idősnek a menyére. Nem megmondtam, hogy a fatányérokat kellett volna a papának behozni, most a drága kristály. Vége van a ebédnek, és a 6 éves kisgyerek kimegy a sufniba, és ott elkezd faragni egy kis fadarabot. És az édesapa utána megy, és megkérdezi, hogy hát mit csinálsz, mit faragsz? Apukám, faragom neked a fatányért. A gyerekeink azt fogják visszaadni, amit mi adunk a szüleinknek. Egy másik történetet olvastam. Amikor volt egy családban egy hihetetlen, kemény, agresszív apa, aki a felnőtt fiait is tetlegesen bántalmazta, noha azok már családosok voltak. Ő volt, akitől mindig rettegni kellett. Aztán az egyik fia, akit mondhatnánk olyan Kejfel Jancsi volt, az egyik nap megelégelte, a idősödő apát letaszította a trónjáról, fizikailag bántalmazta, és a hajánál fogva kihúzta a portán, amikor az apa nyüszörögve azt mondja, hogy engedj el, fiam, én is eddig húztam az apámat annak idején. Nem a poénért mondom. Tehát nem a poénért. Higgyük el. A gyerekeinktől ugyanazt fogjuk visszakapni, csak lehet, hogy sokkal jobban feltranszformált, felerősödött formában, mint amit mi fogunk adni a szüleinknek, akik lehet, hogy kiejtik a porcelán tányérra a kristálypoharat. Miért? Mert Isten azt mondta, hogy tiszteld anyádat és atyádat és anyádat. A tiszteletben pedig benne van mindaz, amit egy ember adhat egy másik embernek. A család az egy olyan belső szoros kötelék az Ószövetségben, ami mindennél erősebb volt. Hogy miért kell ma arról beszélni, hogy Európát újra kellene krisztianizálni? Hogy miért van az, hogy Rómában nagyon komolyan fölvetik annak a lehetőségét, hogy Afrikából hittérítőket fog hozni a katolikus egyház, akik Európát újra krisztianizálják. Miért? Mert a családjaink szétesnek. Ez a szó, hogy család igazából már csak ilyen múzeumi kelléktár valahol. Pedig én azt hiszem, hogy a családjaink akkor fognak boldogok lenni, ha a családokon belül a tisztelet fog megjelenni. Egy nagyon érdekes dologra hadd hívjam föl a figyelmet, hogy zsidó kultúra ma létezik, és a zsidóság egybe van, ez Istennek valamilyen különleges csodája ennek a népnek a kapcsán. Gondoljuk el, hogy Krisztus után 135-től, a Barkóba féle lázadástól, amikor a rómaiak leverik ezt a lázadást, különben most egy... A Passió című film után most ennek a nagy forgatása talán jövőre fog megjelenni. Ennek a filmnek most ez a következő rész vallásos területen. És egészen 1940-es évek végéig, 47-ig Izrael nem létező állam volt. Nem léphettek be, nem mehettek, ugye? Egy háborúval, tehát egyszerűen nem létezett ez az ország, gyakorlatilag onnantól létezik, aztán majd lesz az 1967-es háború, és ma Izrael állama áll, ahogy áll, és nem politikailag szeretném én ezt semmilyen szempontból,

0: pontból analizálni, hanem csupán abból, hogy ma egyáltalán létezik héber nyelv, héber kultúra és zsidó vallás. Ez minek köszönhető, kérem szépen? A családoknak. Mert a zsidó vallásos családban igenis létezett összetartás. Pedig ami nagyon tisztelt könyves Kálmánunk, meg Szent Lászlónk, és nagyon sok királyunk rendeletet hozott ki, és például törvénybe hozták, hogy zsidó zsidóhoz nem házasodhat össze, nem mehet hozzá. Azzal próbálták megszüntetni, feldarálni, megszüntetni a családi összetartozást. Miért van baj ma nálunk Európában? Miért van baj ma az adventista egyházban? Miért van baj a protestáns egyházakban? Mert lassan nincs család. Hát nézzük meg! A vállások aránya semmivel, semmivel nem jobb az adventista egyházban, mint a társadalomban, mint a szekuláris társadalomban. Nézzük meg, mennyien vagyunk, és nézzük meg, hogy mennyi vállás jön. Hát akkor ne akarjunk mi evangélizálni, ne akarjunk mi hittérítők lenni, ha saját családunkban nem tudunk evangélizálni, ha saját családunkban nem tudjuk megvalósítani a papság ideális eszményét. És én azt hiszem, ezeket a dolgokat kellene ma újra felfedezni. És ez volt az az erő, ami összetartotta ugye a zsidóságot, és a mai napig egy nagyon markánsan megjelenő vallási népcsoport. Vajon milyen az adventista családkép? Az ideálisról tudok beszélni, mert az ideális az tényleg nagyon szép. De vajon milyen a reális családkép? Egyáltalán beszélhetünk-e az elődeinknek a tiszteletéről? Hogyan beszélünk a 80 éves nagymamáról vagy nagypapáról, aki leönti magát? Ugyanazt fogjuk visszakapni 20 év múlva. De lehet, hogy még annyit sem kell várni. Ezek a nagy kérdések. És én azt hiszem, hogy erre szerette volna mindenféleképpen Isten felhívni a figyelmet. És amikor azt mondjuk, hogy tiszteld, akkor ebben a tiszteletben benne van, hogy nem kell mindennel egyetérts, amit az apád vagy az anyád mond. Lehet önálló véleményed, gondolatalkotásod, ítéletalkotásod. Eltérhetnek a véleményeid, de a tiszteletet minden körülmények között meg kell adni. Ez egy olyan egyetemes, erkölcsi viselkedést, egy olyan normarendszert feltételez, ami alól nincs kivétel. És én azt hiszem, ha szeretnénk közösségünket megújítani, ha szeretnénk nagy eredményeket elérni, akkor minden körülmények között talán arról kellene beszélni, és a Dunamelléki Egyházterületnek az egyik legfontosabb programja, hogy a családjainkat erősítsük meg. Hogy a családok azok ismételten egy erkölcsi erővel bíró, a jövőfele irányuló, de egy belső kohézióval rendelkező sejtek legyenek. Minden család egy óriási lehetőség. És kérem szépen, helyre kell állítani, kedves férfi barátaim és testvéreim, helyre kell állítsuk az ószövetségi családtípus képet. Úgy belülről szoktam magamban egy felmérést készíteni arról, nagyon finoman fogalmazva meg, hogy a bizonyos családokban kik a vezetők. A férj vagy a feleség. És kérem szépen, én azt látom, hogy a legtöbb családban, igen, igen, igen, a hölgyek mosolyognak. Igen, a hölgyek a vezetők.
1: Nem kérdés.
0: Ez nem kérdés. De miért? De miért? Mert mi elmenekülünk a munkához, mert mi elmenekülünk a fenntartáshoz, mert mi elmenekülünk a szolgálathoz, mindegy, hogy milyen szlogent teszünk oda, elmenekülünk a felelősség alól, és igen, valakinek vezetni kell a családot. Természetesen nyilván én egy egymás mellé rendeltségben gondolkodom, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy a család típusban álljon helyre minden, amelyet annak idején Isten elindított. És ha helyreáll, akkor igen, a férfi legyen a családnak a papja, legyen a családnak a vezetője, a hölgy nevelje a gyermekeket. Néha elmegyek gyülekezetbe, és akkor azt látom, hogy a helyi lelkész, miközben én prédikálok, pesztrálja hátul a gyerekeket, tisztába teszi, meg stb., ami alapjában véve engem nem sért, csak azt látom, hogy ő, igen, hogy ő nem érti, hogy mi a feladata. És az Isten különböző jellemmel, különböző egyéniséggel, különböző készségekkel áldott meg minket, és ezeket kell használjuk a családunk érdekében. És én azt kívánom, hogy hosszú életet éljünk, és a mi családjainkban az igazi boldogság, az életminőség valósuljon meg. Szigeti testvér említette az előadásában az életminőséget, hogy a 19. században az adventisták, vagy már előtte is használták. Nagyon érdekes, ha jól elkezdek gondolkodni, én körülbelül a 80-as években kezdtem hallani ezt, hogy életminőség. Előtte nem lehetett hallani a magyar társadalomban. Sőt, ezt is úgy lehetett, hogy angolról kezdtük lefordítani, és elkezdtem először gondolkozni, hogy mi a csodát jelent ez az életminőség? Megnéztem a magyar értelmező kéziszórtárt, semmit nem ír. Megnéztem a Pallaszt, semmit nem ír. Akkor elkezdtem úgy kérdezgetni az embereket, meg úgy odafigyelni, úgy fölkapni a fejem, amikor az életminőségről szólunk. Talán én úgy tudnám ma összerakni, az életminőség az nem más, mint az ember testi, lelki harmóniája. Testi, lelki egyensúlya. És én mindenkinek kívánok csodálatos családi életet. Ha vannak még szüleink, adjuk meg nekik a tiszteletet. Tanítsuk meg az utánunk jövő generációt. A tisztelet adásra. Természetesen a tisztelet elfogadására is. És akkor én azt hiszem, hogy lényegében ez valamilyen profécia, egy titokzatos profécia. Természetesen a konferenciának a jelmondata, hogy 10 évvel tovább élhetsz, ugye ez a National Geographic írása, ez a Dunamelléki Egyházterület honlapján megtalálható a www.adventista.hu/det alatt. Annak idején, amikor megjelent, azonnal fölhívtam a National Geographic szerkesztőségét, akik megadták az amerikai utolérhetőséget a főszerkesztőségnek, és végül is az a ritka jutalomban részesülhetett, megbecsülésben részesülhetett az egyházunk. Azt mondták, hogy ez a folyóirat még soha nem engedélyezte, hogy teljes terjedelmében egy cikket föltegyenek honlapra. Először csak azt akarták, hogy kivonatolásban jelenjenek meg, és mondtam, hogy nézze, azt a 3,5 oldalat, meg azt a 6 képet, ami rajta van, még kivonatoljuk, akkor mi marad? Ez így értékes egyben, ahogy van, és így kaptunk rá engedélyt, hogy végül is egybe fölrakjuk. Tehát akit érdekel teljes terjedelmében ez a cikk, az nagyon szívesen a honlapon teljes terjedelmében el tudja olvasni. Kívánok sok tiszteletet és hosszú életet mindegyikünknek. Isten kegyelméből. Amen.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jó.

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te útadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

0: reménységünk Krisztus.
1: Lukács evangélium a 18. fejezetben a 35. verstől kezdődően olvassuk Jézus Krisztus egyik csodatételét. Lőn pedig, mikor Jerikóhoz közeledett, egy vak ülval az út mellett koldulván, és mikor hallotta a mellette elmenő sokasságot, tudakozódik, mi dolog az. Megmondták pedig néki, hogy a názáretbeli Jézus megy el arra. És kiállta mondván, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Akik pedig elől mentek, dorgálák őt, hogy hallgasson. De annál inkább kiállta, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És Jézus meghalván parancsolá, hogy vigyék azt hozzá. És mikor közelért, megkérdé őt, mondván, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Az pedig mondta, Uram, hogy az én szemem világa megjöjjön. És Jézus mondané ki, láss, a te hited téged megtartott. És azonnal megjöv annak szeme világa, és követé őt, dicsőítvén az Istent. Az egész sokaság pedig ezt látván, dicsőséget ad az Istennek. Jézus nagyon sokfele járt. Az akkori Palesztinának majdnem minden vidékét bejárta, és nem volt olyan hely, ahol nem tett volna csodát, kivéve Názáretet, ahol nem hittek benne. És ahol Jézus szomorúan meg is állapította, senki sem proféta a maga hazájában. De mindegyik csodatétele közül a vaknak ez a meggyógyítása, amelyről olvastunk, bizonyos szempontból kiemelkedik. Ez a vak ott ült az út szélén. És amikor meghallotta, hogy Jézus Krisztus közeledik, kiáltott, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Ez az ember nem tudjuk, hogy milyen okból kifolyólag veszítette a szeme világát. Annyi viszont bizonyos, hogy a társadalom szélére sodródott. Nemigen volt senki, aki támogassa, különben nem kellett volna koldulnia. Dolgozni sem tudott, mert hiszen nem látott. Ott ült az út szélén. Több mint valószínű, hogy minden más kétségbe esett, beteg emberhez hasonlóan, ő is megpróbált mindent. Járt orvosokhoz, gyűjtött tejafüveket, mindenféle gyógymódszert kipróbált, és egyik sem hatott. És ennek az eredménye volt, ennek a folytatása, az a boldogtalan, kilátástalan, reménytelen állapot, amelybe jutott. És most már nem volt semmi reménye. Abban sem hitt, hogy látni fog, abban sem hitt, hogy valaki segíteni fog rajta, egyszerűen megelégedett azzal, hogy tengesse életét egyik napról a másikra. Lehet, hogy a mi életünk is, ha nem is fizikailag, vagy orvosi szempontból, hanem inkább lelki szempontból hasonlít ennek a vaknak az életére. Lehet, hogy mi is egy adott pillanatban tele voltunk lelkesedéssel. Nekivetettük magunkat az útnak, hogy majd végigjárjuk Jézus Krisztus nyomdokában mindenhol, ahol ő végigment. Tele voltunk idealizmussal, érzelmekkel, lendülettel. Mi majd Jézus Krisztus valódi követői leszünk. És megpróbáltuk így is, megpróbáltuk úgy is, és a mi bűnös énünk sokszor felmerült a mélyből, és hozzájárult ahhoz, és tulajdonképpen elő is idézte azt a sok apró kudarcot, ami összegyűjtve elvette a mi lelkesedésünket. És most már azt mondjuk, hát, mindez legenda, mindez ideális esetben működik. Jézus Krisztus lehet ugyan követni, de kevésnek sikerült. Nekem nem. Én, ha leélem valahogy ezt az életet, meg leszek elégedve. Valahogy átbukdácsolunk rajta. És megelégszünk azzal, hogy testileg, lelkileg saját magunkat valahogy fenntartjuk a víz felszínén. És ha nem süllyedünk alá a mélybe, már azt is eredménynek tekintjük. Amikor azonban ez a vak meghallotta, hogy Jézus Krisztus közeledik, fénygyúlt az ő elméjében, a reménységnek a világossága ragyogta be az ő belsőjét, és kiáltani kezdett, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Megszólította Jézust, aki számára nem csak egy ember volt, az ember Jézus, hanem Dávidnak fia. Dávidnak az a leszármazottja, akiről a jövendőlések szóltak, akit maga Isten küldött. s hogy megerősítse ezt a bizonyosságát, amelyet a Dávidnak fia megszólítással kifejezett, hogy ezt a bizonyosságát megerősítse, még a kérést is hozzáteszi a megszólításhoz. Könyörülj rajtam! Mert senki sem volt, aki eddig könyörült volna rajta. Egy pár apró pénzt hullattak a markába, és abból vette meg a szűkös mindennapit. De most itt van az, aki könyörül, mert eddig is mindenkin könyörült, akinek van hatalma is meggyógyítani őt. Mert ugye voltak néhányan, akik addig könyörültek rajta, szerettek volna nagyon sok jó indulattal és szeretettel segíteni, de nem tudtak. Vagy mert nem volt maguknak sem pénzük, vagy mert nem tudták őt meggyógyítani. Azonban itt van Jézus Krisztus, Dávidnak fia, aki teljes jó indulattal, szeretettel és rendelkezik a hatalommal is, hogy tegyen valamit. És ezt a hitét hangos felkiáltásokkal jutatta kifejezésre ez a vak. Jézus, te vagy Dávidnak fia, gyere és könyörülj rajtam. Jézus ott volt valahol a tömeg kellős közepén, annak sűrűjében, mert a kíváncsi emberek óriási számban vették őt körül. És a tömeg eleje lassan kezdett odaérni, ahogy haladt előre az úton, a vakhoz. És akik ott voltak, megszorították. Hallgass, maradj csendben! Miféle udvariatlan kiabálás ez? Hát nem lehet Jézushoz csak úgy oda kiáltani az útszéléről? Oda kell menni, szép ruhában, udvariaskodva megkérni, hát ha talán majd kegyeskedik. A vak azonban biztosan tudta, hogy itt most valami történni fog. Biztos volt benne, hogy ha kitartó lesz, akkor Jézus könyörül rajta, s annál hangosabban kiáltott. És az ő hite, amelyet Jézus Krisztusba és az ő tőle jövő gyógyulásba vetett, ettől még inkább megerősödött. Minket is lehet, hogy próbára tett sokszor mások magaviselete. Ülj le, hallgass, ne légy olyan szent, pont te akarsz, miért akarsz jobb és nemesebb lenni, mint az atyák, a szentek? Hagyd ezt a papoknak, a szerzeteseknek. Hallgass, ülj le, élj nyugodtan egy normális életet, és aztán majd lesz valahogy. És vannak, akiket sokszor a környezetük elbátortalanító megjegyzései letérítenek az útról. Azonban ez a vak biztosra ment. És az ő kitartásának eredménye az volt, hogy Jézus odajött, és megkérdezte, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Azt pedig mondta, Uram, hogy az én szemem világa megjöjjön. Valami olyasmit kért, amiről tudta, hogy nincsen rá megoldás, de azt is tudta, hogy Jézus ezt meg tudja oldani. Jézus pedig mondaná ki, láss, a te hited téged megtartott. Forduljunk mi is ugyanezzel a bátorsággal, ezzel a hittel Jézus Krisztushoz. Bármilyen legyen is a mi életünk, bármennyire is úgy érezzük, hogy tehetetlenek vagyunk, és az idő, az események sodornak bennünket magukkal, mégis szólítsuk meg Jézus Krisztust, az Istennek fiát, aki még a vakok szemevilágát is képes visszaadni. Higgyünk abban, hogy képes életünk minden testi-lelki baját orvosolni. Kérjük ezt tőle, és meg fogjuk látni, hogy a mi hitünk megtart bennünket.

0: Reménység hangja a 88,3 MHz-es frekvencián.
1: Ma este Kinek mondanak engem az emberek sorozatunk negyedik adásában néhány bibliai példán keresztül vizsgáljuk meg, hogy hogyan viszonyultak az emberek Jézus Krisztushoz, és ebből meg fogjuk ismerni azt, hogy milyen szerepet játszik Jézus Krisztus a saját életünkben. Mindegyik példa egy-egy ember tapasztalata, és mindegyik példában megtalálhatjuk magunkat. Ugyanakkor mindegyik eset megmutatja nekünk a kivezető útat, a megoldást a cél felé. Az első eset, amelyet szeretnék felidézni, tulajdonképpen Jézus Krisztus földi életének, földi munkásságának a vége fele történt, és írva van Máté evangélium a 27. fejezetében, a 40-től a 43-ig terjedő versekben. Voltak emberek a kereszt körül, akik csúfolódtak Jézussal, ezt mondván: Te, aki lerontod a templomot, és harmadnapra fölépíted, szabadíts meg magadat, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Hasonlóképpen a főpapok is csúfolódván az írástudókkal és a vénekkel együtt ezt mondják vala: Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, s majd hiszünk néki. Bízott az Istenben, mentse meg most őt, ha akarja, mert azt mondta, Isten fia vagyok. Ott voltak ezek az emberek, akik állandóan dacoltak a saját lelkiismeretükkel. Jézus Krisztus sok olyan dolgot tett, sok olyan dolgot mondott, ami önmagában bizonyíték lett volna arra, hogy ő kicsoda. És azok az emberek, akik nyíltan hittek Jézusban, ezeket a dolgokat elfogadták, és nem egy ember eldöntötte, hogy követni is fogja Jézust. Már az ő földi életében akadtak olyanok, akik hűséges tanítványai lettek. Ezek az emberek azonban az állandóan kételkedő érdekektől és különféle machinációktól körülfont farizeusok és írástudók valahogy nem tudták maguknak megengedni. Igyekeztek magukban minden erejükkel elfojtani a lelkiismeret hangját, pedig az sokszor megszólította őket. Sokszor hívta őket, hogy higgyenek és fogadják el az Úr Jézust. Ők azonban mindig kikerülték a döntést, kikerülték életük nagy döntését, amellyel egy örökké valóságra megmenthették volna az életüket. Sőt, amikor Jézus Krisztus ott volt a kereszten, gúnyolódtak is vele: Te, aki lerontod a templomot és harmadnapra felépíted, szabadíts meg magadat, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Mintha csak a pusztai kísértés visszhangja hangzana el újra a keresztövében. Akkor is, amikor Jézus Krisztust a pusztában 40 napon keresztül a kísértő megkörnyékezte. Ugyanezzel fordult hozzá: ha Isten fia vagy, bizonyíts be, mutasd be, mi nem hisszük. Mondják ugyan az emberek, volt ott a rejtett üzenet ezekben a szavakban, hogy te az Istentől jöttél volna, de mi ebben nem hiszünk. Mutasd meg, s akkor majd hiszünk. Hallottuk, hogy sok csodát teszel, még azt is, hogy a templomot 3 nap alatt fölépíted, ami több mint 40 évig épült. S hogyha ilyen nagy dologra képes volnál, miért volna olyan nehéz leszállni arról a keresztről? És ezt megtoldották a főpapok, utalva Jézus csodáira: másokat megtartott, feltámasztotta a Naini ifjút, Jairus leányát, Lázárt, bénáknak erőt adott, vakoknak szemevilágát adta vissza. És így tovább? És most ő, néhány szeg okozza az ő halálát? Aki képes minden bajt és betegséget, magát a halált is legyőzni? Nevetséges. Legyintettek egyet, és hitetlenkedve megfordultak, hazamentek, és közben az úton hazafelé még viccelődtek azon a szerencsétlen Galilea belin, aki ott fájdalmaktól gyötörve sínlődött a kereszten. Mai világban sok ilyen ember van. Megszoktuk azt, hogy a tudomány mindent bebizonyít, igazol, megszoktuk azt, hogy mindent számokban kifejezünk, amit látunk, csak azt hisszük, pedig sokszor, amit látunk, az megcsal bennünket. És ez a gondolkozásmód, a dolgoknak ez a fajta felfogása rányomja a bélyegét Jézus Krisztussal való viszonyunkra is. Sokszor a mi életünkben gondok, bajok adódnak, vagy lehet, hogy a mi életünk ezektől mentes, és egyszerűen csak találkozunk Jézus Krisztussal, esetleg egy rádióadás, egy könyv, egy igehirdetés folytán, vagy egyszerűen csak beszélni kezd hozzánk egy ismerősünk. És elmosolyodunk, és azt mondjuk, hát igen, szép történet, kellemes, régi dolgokról szól, régi embernek való, naivaknak, idős embereknek, gyerekeknek, de komoly ember ilyesmiben nem hisz. Ugyan már, hogy csodát tett. És az én életemben miért nem tett egyet se? Veti fel a kételkedő ember. Akkor talán hittem volna neki. Ugyanígy viszonyult Jézus Krisztushoz egy izraelita férfi is, aki egy vonaton utazott, és történetesen éppen abba a vonatfülkébe lépett be Richard Wurmbrand, aki le is írta a beszélgetést. Beszélni kezdett Jézus Krisztusról ennek az embernek, és az illető hallgatta, szemtelenül nézett ki az ablakon, bólogatott, mint aki udvariasságból ugyan odafigyel félfüllel, de valójában nem érdeklik a dolgok. És amikor Richard Wurmbrand nyíltan rákérdezett, hogy mi a véleménye ezekről a dolgokról, nem volna hajlandó is Jézus Krisztust elfogadni? Akkor ez az izraelita szembenézett vele, egy pár másodpercnyi rövid szünet után pedig azt mondta: nézze, kedves barátom, amióta szüleim és testvéreim elpusztultak a haláltáborokban, én már nemhogy Jézus Krisztusban, de még Istenben sem hiszek. És ezzel pontot tett a beszélgetés végére. Lehet, hogy sokszor elvártuk volna, hogy Jézus Krisztus valami látványos csodával kimentsen bennünket ebből vagy abból. De lehet, hogy Jézus Krisztus másképpen fordította jóra a mi helyzetünket. És amiért ezt nem láttuk, amiért ezt nem értettük meg. Talán azért azt mondjuk, hát nem segített, nem hiszek benne. És ha éppen olyan nagy valaki, hát akkor tegyen az életemben valamit, és akkor talán majd hiszek benne. Ez a kételkedő embernek a jellemrajza. Azért a kételkedő emberi, aki nem csak hogy kételkedik Jézus Krisztusban, de egyenesen elfordul tőle, nevetségessé teszi őt, s hagyja, hogy az anyagiasság vagy befolyásos emberek barátsága fontosabb helyet foglaljon el az életében, mint Jézus Krisztus. És ezekért könnyen lemond az Úr Jézusról, mert a pénzével azt vásárol meg, amit akar, barátai segítségével kieszközölheti azt, amire vágyik, de az Úr Jézus Krisztus, aki életünknek az Ura kell, hogy legyen, nem ilyen barátunk akar lenni. Ő azt szeretné, hogyha elfogadnánk őt hitáltal, ha beengednénk az életünkbe, és követnénk őt, sokszor még olyankor is, amikor nem értjük, hogy hová és miért kell mennünk, amikor nem értjük, hogy miért kell engedelmeskednünk neki. Ő azonban mindig ott van mellettünk, minden bajunkban és szomorúságunkban megvigasztal bennünket. És hogyha így közeledünk Jézus Krisztushoz, ha hitáltal elfogadjuk őt, még ha nem is művel látványos csodákat a szemünk előtt, eljutunk arra a meggyőződésre, amelyre eljutott Pál apostol is, és kijelentette: minden javukra van azoknak, akik Istent szeretik. Ha szeretjük az Úr Jézus Krisztust, ha hitáltal elfogadjuk, nem kételkedünk benne, nem gúnyolódunk vele, nem tartjuk mesebeszédnek az ő életét és az ő tanításait, akkor mi is eljutunk ide, és megértjük, hogy azoknak, akik Istent, akik Jézus Krisztust szeretik, minden az ő javukra van.

A második eset, amely Jézus Krisztushoz, amely az embernek Jézus Krisztussal szembeni viszonyulását tükrözi, a Lukács evangélium 5. fejezetében található, az első 8 versben. Olvassuk, hogy mikor a sokaság hozzá, mármint Jézushoz tódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, ő a Genezáret tavánál áll vala, és látta két hajót állani a vizen. A halászok pedig, miután azokból kiszállottak, mossák vala az ő hálóikat. És ő bemenvén az egyik hajóba, amely a Simonéval, a kéri őt, hogy vigye egy kissé beljebb a földtől. És mikor leült a hajóból, tanítá a sokasságot. Mikor pedig megszűnt beszélni, mond a Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Annak az esetnek, amelyet tanulmányozni fogunk a következő percekben, ez csak az első fele. Olvassuk, hogy Jézus Krisztus beszállt egy olyan hajóba, amelynek gazdái a parton mosták a hálóikat. Ottan javítgatták és mosták a hálókat, mert egész éjjel haláztak. És, mint a jó gazda, ők is minden munka után a szerszámaikat rendbe tették, és úgy készítették elő azt a következő fogásra. Ott Jézus odajött és megkérte, hogy evezzenek kissé bennebb a vizen, hogy Jézus Krisztus onnan taníthasson. Hogy miért történt ez pontosan így, nem érthetjük meg. Talán azért, mert Jézus Krisztus nem akarta, hogy csak a hozzá nagyon közel álló emberek részesüljenek az ige hirdetés áldásaiban.

betegeket, és az ő életüket igyekszik meggyógyítani, helyreállítani, és sokan engedtek Jézus Krisztus beszédének. És ahogy telt az idő, az emberek észre sem vették, hogy már elég hosszú ideje ott ülnek, sőt, amikor Jézus Krisztus befejezte az ő beszédét, sajnálkozva néztek egymásra, és mondták, milyen kár, még beszélhetett volna egy kicsit. Manapság is szükségét érezzük olyan embereknek, akik kedves szavaikkal valódi lelki táplálékot nyújthatnak, akik valóban erővel és hatalommal beszélnek hozzánk. A mai embernek is szüksége van Jézus Krisztus gyógyító szavaira és beszédére, és ha bár gondolatvilágunk, életstílusunk sok mindenben megváltozott, a mai embernek is ugyanaz a gyógyír, Jézus Krisztus tanítása és beszéde megváltoztathatja reménytelen állapotát. Amikor befejezte a beszédet, amelyen nem csak a tömeg, de még a halászok is elálmélkodtak, és nagyon szerették, Jézus csendesen odafordult az egyik halászhoz, nevezetesen Simon Péterhez, és mondta neki, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat a fogásra. És felelvén Simon mondani ki, Mester, jól lehet, az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit, mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. Jézus tudta, hogy aznap éjjel mi történt. Több okból kifolyólag is. Egyrészt a Szentlélek kinyilatkoztatta neki, másrészt a sikertelenség, a kudarc érzése lerít úgy Péterről, mint a halászok egész csapatáról. Látszott rajtuk, hogy kimerültek az egész éjszakai munkától, és nem csak kimerültek, de csalódottak is, mert a sok munkának, erőfeszítésnek semmi eredménye nem volt. Ezért fordult hozzá Jézus, és kérte őt, hogy próbálja meg még egyszer. Péter reménytelenül, udvariasan, szégyellősen, érzéseivel vívódva szólította meg a mestert. És azt mondja neki, Mester, jól lehet, az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit. Van ebben a szóban egy bizonyos fajta ellenkezés is. Mester, a görög kifejezés így hangzik, episztátész. Fordíthatnánk úgy is, hogy főnök. Jól lehet, egész éjszaka haláztunk, mégsem fogtunk semmit. Mi halászok vagyunk, és tudjuk, hogyan kell halászni. Te az előbb prédikáltál, tanítottál, és nagyon szép volt, gyönyörű, senki nem beszél így. Te értesz ehhez? Mi halászok vagyunk, és értünk a halászathoz. Miből gondolod, hogy te többet tudsz? Mondta az Úr Jézusnak. De hogy ne legyen belőle harag, hogy nehogy valaki udvariatlansággal vádoljon. Hát, legyen. Vessük be a hálót, aztán, ha megint nem fogunk semmit, remélem majd te is meggyőződsz róla, hogy most nem lehet halat fogni. És beveztek tengerbe, és ahogy bevetette a hálót, tapasztalt halász lévén azonnal megérezte, hogy a hálóban gyűlnek a halak. Úgy, ahogy régen nem történt. Úgy, ahogy tulajdonképpen soha nem történt meg. És amikor kezdte kihúzni a hálót, érezte, hogy ez már meghaladja a legénységnek az erejét, és hívott egy másik hajót. Intének azért társaiknak, akik a másik hajóban valának, hogy jöjjenek és segítsenek nékik. És eljövén megtölték mind a két hajót annyira, hogy csak nem elsüllyedének. Látván pedig ez Simon Péter Jézusnak lábai elé esik, és mondván, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Péter kénytelen-kelletlen engedelmeskedett Jézus parancsának. De mikor látta, hogy Jézus szavára megtelik a háló halakkal olyannyira, hogy csak két hajó tudja azt kihúzni, megértette, hogy kivel áll szemben. És itten Jézus Krisztus számára már nem csak egy mester volt, egy tehetséges tanító, egy ragyogó tehetségű szónok, egy rabbi, hanem Úr. Ura a tengernek, ura a halaknak. S ha bár eleinte Péter az ő
szavaival

Jézusnak üzente, hogy te vagy a beszélő, és én a halász, te értesz a tanításhoz, és én a halászathoz, azt elfelejtette, vagy talán meg sem fordult a fejében, hogy habár ő a halász, de Jézus az, aki teremtette a halakat, és aki parancsol mind a tengernek, mind a szélnek, még a halaknak is. De később ez kiderült, és ekkor Péter belátta, hogy Jézus Krisztus több, mint tanító, hogy bármiféle emberi bölcsesség és okosság elhalványul, és még az árnyékába sem léphet annak, amit Jézus Krisztus képes az életünkben végrehajtani. Habár eleinte megpróbálta saját erejéből egész éjszakán át eredménytelenül küszködve elérni azt a minimális mindennapi betevő falatot, amire szüksége volt neki és családjának. Most azonban leborul Jézus lábai elé, és azt mondja, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. A leborulás elismeri Jézus Krisztus felsőbbrendűségét. Az ókori keleten csak rendkívül magasrangú személyek előtt borultak le az emberek. Ez volt a legmagasabb elismerésnek a megnyilvánulása, a felsőbbrendűség elismerése. És Péter királyi felsőbbrendűséget ismer el Jézus Krisztusban azzal, hogy előtte leborul. És azt mondja, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. És ezzel a szavaival kifejezi azt a paradoxont, azt az ellentmondásos, de ugyanakkor nagyon is valóságos érzést, ami minden embert áthat, aki felismeri és elfogadja Jézus Krisztust. Ez az érzés születik meg minden emberben, aki legalább egyszer megengedi Jézus Krisztusnak, még ha kénytelen kelletlenül is, hogy az ő életében egy minimális változást eszközöljön. Péter megengedte, s habár nem hitt abban, hogy Jézus Krisztus, mint halász, sikeres lesz, mégis engedett neki, meggyőződött arról, hogy igen, Jézus Krisztus mindenek fölött áll, az emberek, a halak, az egész világegyetem fölött. És azt mondta, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Ráébredt arra, hogy mennyire haszontalan volt az ő élete, és hogy hiába igyekezett emberi erejével, anyagi, lelki meg egyéb téren eredményt elérni, éppen olyan haszontalan és eredménytelen volt az ő élete, mint a halfogás aznap éjjel. Mi is sokszor rájövünk arra, hogy mennyire eredménytelen, mennyire haszontalan a mi életünk. Mert ahogy az egykori kőművesekkel történt, mi is, amit építünk egyik nap az életben, az másnapra összeomlik, és állandó küszködésben és vergődésben telik a mi életünk. De ha megengedjük Jézus Krisztusnak, hogy tegyen valamit a mi életünkben, akkor két dolog történik meg. Először is beismerjük semmi voltunkat. Erre az érzésre, a megüresedésnek erre az érzésére el kell jutnia minden embernek, aki vágyik Jézus Krisztust követni. Bűnös ember vagyok, Uram. Ezt el kell mondania nem csak Simon Péternek, ezt el kell mondanunk mindannyiunknak, hogy Jézus Krisztus helyet találjon az életünkben. Másodszor pedig Péter azt mondja, eredj el én tőlem. Beismeri azt, hogy nagyon messze áll Jézus Krisztustól, és amilyen az ő élete, amilyen az ő jelleme, semmiképpen nem fér össze Jézus Krisztussal, nem lehet őket egy helyen emlegetni sem. De ugyanakkor szavaiból kicsendül a felkiáltás, soha ne hagyj el Jézus Krisztus, mert nélküled sehová nem jutok. Engedjük meg mi is, ha nem is hiszünk teljes mértékben Jézus Krisztusban, ha valahogy nehezünkre esik őt elfogadni, ha a mi életünk kifejlesztett bennünk egy olyan fajta kételkedést, hogy még Jézus Krisztus sem tudott rajtunk segíteni, akkor is tegyünk vele egy próbát, és engedjük meg, hogy ő megmutassa, hogy valóban tud érettünk tenni valamit. És engedjük meg, hogy a mi életünkben is Úr legyen. Ne csak elismerjük őt, mint legendás tanítót, csodatévőt, hanem fogadjuk is előt, mint életünk urát.

újból utazunk egyet az időben, és ismét egy olyan eseményre fogjuk terelni, egy olyan eseménnyel fogunk foglalkozni, amely Jézus Krisztus halála és feltámadása után történt. János Evangélium a 20. fejezetében olvassuk, hogy Jézus Krisztus megjelent a tanítványoknak, de Tamás egy a 12 közül, olvassuk a 24. verstől kezdődően, akit kettősnek is hívtak, nem volt velük, amikor eljött Jézus. Mondának azért néki a többi tanítványok, láttuk az Urat, ő pedig mondanékik, ha nem látom az ő kezein a sebek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az oldalába, semmiképpen el nem hiszem. Az eddigiek során láttuk, hogy vannak olyan emberek, akik egyáltalán nem hisznek Jézus Krisztusban, tudnak az ő létezéséről, vannak információik, de ez többnyire arra jó nekik, hogy vele gúnyolódjanak, gúnytűzzenek, vagy hitetlenül legyintve elutasítsák az egészet. Vannak más emberek, akik elismerik ugyan Jézus nagyságát, elismeréssel beszélnek az ő életéről is, de a saját életüket nem mernék rábízni. Tamás esete egy harmadik embercsoportot ábrázol. Azoknak az embereknek a csoportját, akiknek volt kapcsolatuk Jézus Krisztussal, akiknek van tapasztalatuk is vele, de ha nem látják, ha nincsenek szilárdan meggyőződve, akár érzékszerveik segítségével is arról, hogy Jézus ott van mellettük, akkor azonnal a figyelmüket eltereli valami más, és már nem követik azt, amit elfogadtak. Tamás nem volt ott, amikor az Úr Jézus Krisztus először megjelent. És amikor a tanítványok szóltak néki, olyan hihetetlennek, olyan mesebeszédnek tűnt ez számára. Jó, ő is együtt járt az Úr Jézussal 3,5 évig. Még az ő tanításait is sokszor hallotta. Vannak olyan szavak, olyan mondatok, amelyek még most is a fülében csengenek. De hogy mindez igaz volna, nem hiszem, mondta magában. És legyintett, sőt, még talán egy fajta felsőbbrendűségi érzés is kialakult vele a többiekkel szemben. Ugyan már titeket el tud kápráztatni valamiféle kísértet? Egy szemfényvesztő? Én nem hiszem, hogy ő volt. Majd, ha személyesen kipróbálhatom, akkor elhiszem. És Jézus Krisztus megadta neki az alkalmat. A 26. versben, János 20-ban folytatódik az eset leírása. És 8 nap múlva ismét benn voltak az ő tanítványai, Tamás is velük. Noha az ajtó zárva vala, beméne Jézus is megáll a középen, és mondta, békesség néktek. Azután pedig mondta Tamásnak, hozd ide a te ujjadat, és nézd meg az én kezeimet. És hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. És felele Tamás, és mondanéki, én Uram, és én Istenem. Mondanéki Jézus, mivel hogy láttál engem, Tamás, hittél. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Sok más jelt is mivelt ugyan Jézus az ő tanítványai előtt, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Jézus felajánlotta az alkalmat Tamásnak, hogy meggyőződhessen, hogy elfogadhassa őt, aki noha ismerte Jézus Krisztust, valahogyan nem tudott hinni. Az a személyes kapcsolat, ami volt közötte és Jézus között, mintha kihűlő félben lett volna azóta, hogy Jézus meghalt. És most, hogy az ő megjelenésének hírét hallotta, hitetlenkedni kezdett. Hát, tényleg, volt Jézus Krisztus, de már nincs. Nem hiszem, hogy feltámadt volna. Megmaradok az emlékekkel, az élettapasztalattal, amit vele gyűjtöttem. Aztán
majd meglátjuk, hogy mi lesz. Tamás a jelképe azoknak a keresztényeknek, akik valaha ismerték Jézus Krisztust, személyes kapcsolatuk is volt vele, és elég közel voltak hozzá. De valamilyen tapasztalat, valamilyen esemény őket, mintha elválasztotta volna Jézus Krisztustól, és másodszor már nem tudnak ismét visszatérni ahhoz az úthoz, amelyen eleinte járnak. Jézus Krisztus azonban ezeknek az embereknek is, akik ilyen nehezen tudnak csak hajlani arra, hogy higgyenek, ezeknek is felajánlja a lehetőségét, a döntés lehetőségét. És ha csoda kell, Jézus Krisztus azt is megteszi, megjelent, kinyújtotta az ő kezét, és azt mondta, Tamás, nézd meg, nem én vagyok az. Tamás meglátta, és válaszolt, én Uram, és én Istenem. Itten Tamás már nem csak annyit mond el Jézusról, hogy ő egy legendabeli személy, Izrael királya, a templom gúnyosan megjegyzett építője. Ő már nem csak a tengernek és a halaknak az ura, akárcsak Péter esetében, hanem ő az én Uram és én Istenem. És azt mondja Jézus, mivel hogy láttál Tamás és hittél, boldog vagy. Láttál engem és hittél. És lehet, hogy sokan hinnének, ha látnának. De mi nem látásban járunk, mondja Pál apostol, hanem hitben. És az Úr Jézus ezt aláhúzza, de boldogok, valóban azok boldogok, akik nem látnak és hisznek. És ezzel végére érünk az evangéliumnak, és János megjegyzi, hogy Jézus még sok más jelt is művelt, amelyek nincsenek megírva a könyvben. De az utolsó versben, a 31-ben felajánlja a lehetőséget az olvasónak, és ma este a kedves rádióhallgatónak is, hogy elfogadja az Úr Jézust. Ezek pedig azért írattak meg, és veszem a bátorságot, hogy behelyettesítsek egy másik ígét, ezeket pedig azért mondtuk el, hogy higgyétek, ti, akik nem látjátok Jézust, még csak a mikrofonnál ülő beszélőt sem. Azért mondtuk el mindezt, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, s hogyha ezt hiszitek, életetek legyen az ő nevében.

Az est gondolata. Egy barátom érkezett hozzám Kolozsvárra, egy másik városból. Miután kellemesen eltöltöttük az időt és elbeszélgettünk, megkért, hogy együtt látogassunk meg egy harmadikat is, akivel szintén találkozni szeretne. Beültünk az autóba és elindultunk. És az egyik utcasarkon megjegyezte, én itt előre szoktam menni. Aztán a következő utcasarkon már azt mondta, én nem tudom, hol vagyunk, jobb volna visszatérni. Mosolyogtam és mentem tovább. És amikor pár perc múlva megérkeztünk úti célunkhoz, azt mondta, hát, ez igen. Fogalmam sem volt, hogy itt is lehet jönni. És elmagyarázta, hogy ő milyen útvonalon szokott oda menni, ahová akkor éppen megérkeztünk, és hogy az sokkal tovább tart, és így tovább. Beismerte, nem gondoltam volna, hogy ilyen könnyen megtaláljuk. De folytatta, ezentúl most már én is itt fogok járni. Már ahhoz is, hogy valakinek a segítségével elérünk egy úti célt, hitre van szükségünk. Arra a meggyőződésre, hogy az illető olyan irányba vezet bennünket, hogy elérjük a célt. És ezzel a hittel szállunk fel autóbuszra, ülünk be egy taxiba, vagy akár a vonatra, mert biztosak vagyunk abban, hogyha nem is tudjuk hogyan, miként, és miért, és merre, de elérjük a célt az illető segítségével, aki az irányítást kezében tartja. Burgstaller József erkölcstanában olvastam a következő mondatot. Az Istenben való bizalom abban a meggyőződésben áll, hogy a bölcs, hatalmas és jó Isten a világ eseményeit és életünk viszontagságait olyan akarattal intézi el, hogy az ember rendeltetését elérhesse. A bízalom kísérő társai a megelégedés sorsunkkal, béketűrés a bajokban, Istenben helyezett remény. Nem csak az úti cél eléréséhez van szükség hitre, arra a meggyőződésre, hogyha rábízzuk magunkat a vonatvezetőre vagy a buszsofőrre, elérjük a célt, hanem a lelki életben is. Minden emberi életnek van egy célja, amit Isten rendel, és amit sokan nem érnek el, mert nem ismerik meg Istent, és még azt sem tudják meg soha, hogy mi lehetett volna az ő életükből, ha Istenre hallgatnak. Azonban, ha Istenben bízunk, és szilárdan meg vagyunk győződve, hogy még ha sokszor nem értjük is, hogyan és miért, de a világ eseményeit, s a mi életünket is, egy jól meghatározott cél, egy boldog végkifejlet felé irányítja, akkor ez a meggyőződés bennünket békességgel tölt meg. Akkor megadja nekünk azt a biztonságérzetet, hogy a jó úton vagyunk, a jó felé haladunk. Jézus Krisztus ezt tudja nekünk ajándékozni. Ha elfogadjuk őt hitáltal, akkor elülteti szívünkben ezt a meggyőződést, és ha nem is látjuk őt, de hiszünk ő benne, megkóstolhatjuk azt a boldogságot, amit a Jézus követéséből fakadó biztonságérzet, megelégedés és reménység tud csak egyedül megadni.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám!

0: Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.
1: Jöjj!

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizes meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi

A Timóteushoz írott második levél, első fejezet, hetedik vers. Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy a következő fél órában velünk szeretnének rádiózni. Műsorunkat ma egy rövid zeneszámmal folytatjuk, amely után egy gyermekeknek, felnőtteknek szóló történet következik Kjeltsa Dorin előadásában. A történet után egy énekszám fog következni, majd pedig annak a beszélgetésnek a második és egyben az utolsó töredéke, amelyben Demeter Irén műsorvezető szerkesztő és Gáspár Zsolt gyógyszerész életmód tanácsadó arról fognak megosztani érdekes gondolatokat, hasznos tudnivalókat, hogy miként nézhetünk szembe elviselhető, egészséges módon a mindennapi életünkben jelentkező stresszel. Adásunk utolsó perceiben egy újabb énekszám fog felcsendülni. Jó rádiózást kívánok!

0: Képzeljétek el, egyszer egy nagytata neki állt írni egy levelet egy ceruzával. És írta, írta, írta, de egy kisfiú elkezdte nézni, hogy nagytata hogy ír. És ő nem tudott még írni, mármint a kisfiú, de nagyon-nagyon szerette volna, és ott addig járkált, míg a nagytatának egy kicsit úgy kellemetlen volt, hogy hát nem tudott írni. És a nagytata türelmes volt, azért nem szólt, de a kisfiú elkezdte kérdezni, hogy mit írsz, nagytata, mit írsz? És a nagytata hát elmondta, hogy hát ő egy levelet fog írni. És a kisfiú nem hagyta annyiba, ugye rólunk fogsz levelet írni. És azt mondta a nagytata, hogy nem. De addig kérdezte, hogy egyszer csak a nagytata abba hagyta az írást, így megfogta a ceruzát, és így mutatta ennek a kisfiúnak, az unokájának, és azt mondja, figyelj, ez egy nagyon különleges ceruza. A kisfiú elvette a kezébe, nézte, és hát nem látott semmi különlegeset rajta. Azt mondja, hát ez egy olyan ceruza, mint bármelyik más. Hegyes, fa van kívül, szén van belül, grafit. És akkor a nagytata elkezdte magyarázni. Figyeld meg, van 5 tulajdonsága ennek a ceruzának, amit nagyon-nagyon jó, ha te is átgondolsz. És az egyik az, például a ceruzával mit csinálunk? Írunk. Írunk. A ceruza nyomot hagy. És hát igen. Az az érdekes, hogy úgy, mint a ceruza, mi is, amit csinálunk, az az életünkben nyomot hagy. Mi a második? Amikor sokat írunk a ceruzával, mi történik? Elkopik a hegye.
1: És aztán meg kell hegyezni.
0: Nagyon jó. Ez a második tulajdonsága a ceruzának, hogy elkopik, és néha meg kell hegyezni. Ezt kiválóan mondtad. De én se tudtam volna jobban elmondani. És meg kell hegyezni, és képzeljétek el, hogy ez a ceruzának, ha élő ceruza lenne, akkor ez fájna. Ugye? De mivel nem él a ceruza, ezért nem fáj. Tehát a ceruzát meg kell hegyezni, hogy éles legyen, hogy hegyes legyen, és tudjunk tovább írni vele. És hát nekünk is néha az életünkben előfordulnak olyan dolgok, hogy amikor kikopunk egy kicsit, akkor a Jóisten olyan helyzeteket enged meg az életünkbe, hogy kicsit fáj, de ez csak azért van, hogy majd élesebbek legyünk, idézőjelbe tettéve, jó? És mi történik a ceruzával, hogyha véletlen elcsúszik, és rossz nyomot hagyunk? Mit tudunk akkor csinálni a ceruza nyomával? Igen? Kiradírozzuk. Ez a harmadik tulajdonsága a ceruzának, hogy a nyoma kiradírozható. És a nagytata elmagyarázta, hogy figyelj, néha rosszul írok, néha rossz szót használok, ilyenkor veszem a radírt, szépen kiradírozom, és akkor újraírom, és jól írom a dolgokat. És ez ránk is érvényes, hogy néha csinálunk olyan dolgokat, amik nem feltétlenül megfelelőek. Ugye szoktak nektek is a szülők mondani, hogy hát ezt Erik, vagy Ábel, vagy Ádám, vagy bármelyikötök, ugye ezt nem jól csináltátok. Ilyenkor mit szoktuk csinálni? Hogy tudjuk kiradírozni ezeket a tetteinket? Bocsánatot kérünk, így van. Imádkozunk, ha Jóisten ellentétkeztünk. Bocsánatot kérünk úgy a szülőktől, mint a Jóistentől, meg bocsánatot kérünk a barátainktól, ugye? Melyik a negyedik? A negyedik, képzeljétek el, ceruzának van egy külső része, az fából van. Számít az egy ceruzánál, hogy milyen a fa? Nem számít. Az a lényeg, hogy belseje legyen, grafit legyen. Mert azzal csinálunk nyomokat. Nálunk is az a lényeg, hogy mi van legbelül a szívünkben. Az, hogy milyen ruhában vagyunk, hogy hogy nézünk ki, hogy milyen a hajunk, hogy milyen a cipőnk, az nem fontos. Fontos, persze, ne értsétek rosszul, azért bizonyos helyekre, ha elmegyünk, azért illik szépen felöltözni, meg megfésülködni, de hogyha benne a szívünkben nincs rend, akkor fölösleges a szép ruhánk. Láttatok már olyan gyermeket, aki hisztizett az utcán? Ugye milyen csúnya, hiába van szépen felöltözve, ha hisztizik. Nagyon nem jó. Ez volt a negyedik tulajdonság, hogy nem számít a külső, hanem a belső. És mi az ötödik tulajdonság? Hogy a ceruza önmagától ír. Az utolsó tanulság az az, hogy a ceruza nem önmagától ér. A ceruza vezetve van. És ez jó lenne, hogyha nálunk is előfordulna, hogy nem azt tesszük, amit mi akarunk, hanem engedelmeskednénk a szülőknek, és ha megnövünk, nagyok leszünk, akkor engedelmeskedünk a jó Istennek. Jaj, de jó lenne ez.

0: reménység hangja.
1: Tulajdonképpen van ez a bölcsességi mája, amit így megtanítunk az emberekkel. Ez egy ilyen mintaim, ami arról szól, hogy Uram, adj nekem erőt ahhoz, hogy meg tudjam változtatni azokat a dolgokat, amiket meg tudok változtatni. Igen. Adj nekem békességet ahhoz, hogy el tudjak fogadni olyan dolgokat, amiket nem tudok megváltoztatni, és adj bölcsességet, hogy különbséget tudjak tenni a kettő között. Igen. A legtöbbször tényleg az szokott a probléma lenni, hogy olyan dolgokért küzdenek emberek, amiken nem lehet változtatni.
2: Igen, ez egy nagyon-nagyon jó gondolat. És akkor esetleg térjünk rá arra, hogy milyen élethelyzetek válthatnak ki stresszt az emberek életében, milyen élethelyzetek vannak?
1: Hát erre most nagyon-nagyon nehéz válaszolni, mert az élethelyzetek azok abszolút különbözőek. Tehát embertől függő, sőt olyannyira nem egyformák, hogy szoktuk azt a példát felhozni hasonlatként, hogy a stressz az gyakorlatilag, vagy a stresszor az olyan, mint a napfény. És az ember az vagy az agyag, vagy a vaj. Tehát, hogyha kirakunk egy ablakpárkányra egy darab vajat és egy darab agyagot, az egyik ugyanannak a napfénynek a hatására megkeményedik, a másik pedig
2: megpuhul. Annyira mások vagyunk, igen.
1: Annyira mások vagyunk, tehát igazából mindenkinek más élethelyzet jelent stresszt, és ugyanaz az élethelyzet sem ugyanolyan mértékben jelent stresszt. Tehát van, aki kifejezetten szereti a kihívásokat, a nehéz feladatokat, azt, hogyha terhelik, és olyan feladatokat kap, amiket nehezen lehet megoldani, és vannak emberek, akik pedig inkább azt szeretik, ha egy kicsiket olyan langyosabb állóvizet vízbe lehetnek, és nem kapnak megoldhatatlanak tűnő.
2: Igen, érdekes még az, hogy ugye amikor a stresszre gondolunk, akkor legtöbbször arra gondolunk a saját egyéni életünkben, de nem csak az egyéni életünkben vannak stressz helyzetek, hanem lehet egy tömeget is érinthet.
1: Nem csak az egyéni életünkben, mert tulajdonképpen, ami ugye egy túlzott, itt ahogy a ábrán is láthatjuk, túlzott stresszt okozhat. Az egyrészt ugye, amit az előbb beszéltünk, a velünk támasztott követelmények, ez szokott leggyakrabban jelentkezni, de ugyanígy mondjuk egy katasztrófának a híre. Tehát most ugye legutóbb volt itt a buszbaleset.
2: Ugyan erre gondoltam én is, hogy azért igen.
1: Tehát bármennyire is nem velünk történt, bármennyire is nem minket érintett személyesen, de én azt hiszem, hogy mindannyiunkat megrázott, hiszen mindannyian szülők vagyunk, vagy voltunk már olyan helyzetben, hogy elveszítettünk családtagot, tehát az emberbe ez mindenféleképpen lecsapódik. Aztán természetesen vannak ugye a kisebb közösségeket érintő, egy családban például ugyanígy lehet stressz helyzet. Nagyon változatos, tehát nem nagyon fogunk minden példát tudni hozni, de mondjuk ha mondjuk a egyik szülő elveszti a munkahelyét, az önmagában egy ilyen stressz. Vagy hogyha valamelyik gyermeknek nem sikerül valamelyik iskolát elvégezni, vagy megbetegszik valaki a családban. Tehát ezek mind olyan stressz helyzetek, amelyek akár lehetnek mindennaposak. És hát természetesen vannak az egyént érintő stresszek, amiről az előbb beszéltünk, hogy ez borzasztó széles skálán mozog, hogy ez kinek mi.
2: Igen, igen. Mindegyik csoportban beszélhetünk arról, hogy igazából beszéltünk róla, nyilván tudjuk uralni a helyzetet a stressz fölött, de mikor van az, amikor már elveszítjük az irányításunkat a stressz fölött, amikor már nem tudunk uralkodni rajta?
1: Hát tulajdonképpen egyrészt, hogyha a stressz fokozatosan emelkedik, mert ugye előfordulhat az, hogy, és ez leginkább akkor következik be, hogyha az ember egy adott élethelyzeten nem tud úrrá lenni, és kapja a következő feladatot, akkor lényegesen kisebb önbizalommal megy neki a következő feladatnak, vagy lehet egy olyan élethelyzet, amikor ugye azt mondjuk, hogy a stressz hirtelen megugrik, hirtelen megemelkedik, ezek általában váratlan élethelyzetek. Tehát ahogy az előbb említettem, akár egy keresőképességnek az elvesztése, vagy egy olyan betegségnek a megjelenése, ami nem vár dolog, és ugyanakkor hát természetesen lehetnek rejtett stresszorok is az ember életében. Ez leginkább akkor szokott előfordulni, hogyha az ember nem nagyon akar tudomást venni bizonyos dolgokról. Tehát amikor azt gondolja, hogy az élet természetes velejárója az, hogy esetleg napi, hát mondjuk azt inzultusnak van kitéve a munkahelyén, vagy a családjában, vagy esetleg a szomszédság révén, és ezek mind olyan terhek, amik azért fel tudják őrölni az embert szép fokozatosan.
2: Igen, igen. Van egy ilyen teszt, vagy egy ilyen, amikor az idő...
1: Igen. Hát ugye nagyon-nagyon-nagyon sok féle stresszor létezik. Az egyik ilyen, én azt gondolom, a mai ember számára az az idő.
2: Hát ez egy folyamatos stressz helyzet.
1: Nem tudom, hogy te mondtad-e már, hogy semmire nincs időd, vagy érezted-e
2: igen,
1: azt, hogy semmire nincs időd. És ez azért is érdekes, mert hát ha belegondolunk, hogy a mai életünket mennyi minden technikai dolog segíti, tehát akár a mosásban, mosogatásban, főzésben, ami a régieknek nem volt meg, és úgy tűnik, hogy bármennyire is vannak ezek az időspóroló gépeink, még sincs időnk semmire. Tehát az idő az egyik legnagyobb stresszor. És van egy ilyen teszt, ilyen egyperces teszt, ami arról szól, hogy egy stopperórát vagy mobiltelefonon indítsák el a stoppert, és ne nézzenek természetesen rá az órára, és ne is számoljanak magukban másodperceket, hanem gondoljanak valami másra, és amikor úgy érzik, hogy letelt az egy perc, akkor állítsák meg ezt az órát. És ez azért egy nagyon-nagyon jó teszt, mert itt, ahogy láthatjuk az ábrán is, hogyha 30 másodpercnél hamarabb állítottuk meg az órát, azt gondolván, hogy már egy perc is eltelt, akkor az idő egy komoly stresszforrás, hogyha 30-50 másodperc között, akkor egy ilyen közepes stressz jelent az idő, és ha 50 másodperc fölött nyomtuk meg, vagy állítottuk le, akkor tulajdonképpen nem jelent az idő komoly stressz nekünk. Tehát ez egy ilyen gyors teszt, amit játékos formában otthon mindenki kipróbálhat magának.
2: Igen, igen, ez nagyon, nagyon érdekes, és ebből lehet következtetni a stresszes állapotunkra. Hogy ez nagyon... Egyébként ez még egy érdekes kérdés, de még később talán rátérünk erre, hogy mikor van az, amikor az ember úgy érzi már, hogy ura a helyzetnek, és mikor van az, amikor már tényleg olyan dolgokat produkál a stressz, amikor már orvoshoz kell mondjuk fordulni, mert ez még egy érdekes kérdés, hogy része az életünknek, de azért van egy bizonyos helyzet, amikor már ez kóros ez a stressz.
1: Igen, igen, igen. Tehát gyakorlatilag azt lehet elmondani, hogy a szervezetünk az jelez. És nagyon sokszor ezeket a jelzéseket nem vesszük figyelembe. Tehát az, hogyha valaki folyamatosan fáradékony, például ingerlékeny, türelmetlen, emésztési problémái vannak, tehát olyan, ezt úgy szoktuk mondani, hogy vegetatív tüneteket produkál a szervezete, ami mögött nincsen kézzelfogható vagy diagnosztizálható szervi elváltozás, de mégis jelen vannak, ezek legtöbbször a fennálló stressznek a jelei. Tehát ezekre vagy például gyakori fejfájás lehet.
2: Igen, ez az a következő, amit meg is mutathatunk, hogy 10 jel, ami a növekvő stresszre utal, és akkor itt végigmehetünk, akkor a következő kép lesz.
1: Igen, tehát ingerlékenység, fáradtság, legyengült koncentrálóképesség, romló teljesítmény, álmatlanság, korai ébredés, a lelkesedés és az önbizalom elvesztésre, egyre cinikusabb világkép, és hát ugye itt vannak a testi tünetek, a fájdalom, görcs, étvágytalanság, vagy akár a gyenge szexuális vágy is lehet egy ilyen.
2: Igen, mert ezt már más műsor kapcsán is beszélgettünk, hogy ezek a lelki tünetek, ezek nagyon sokszor már testi problémához is vezetnek, tehát testi betegséghez.
1: Tehát ezek ugye a pszichoszomatikus betegség. Ahol nem nincs mögötte kimutatható szervi elváltozás, csak egyszerűen a pszichés állapot generálja ezeket a tüneteket.
2: És egyébként talán mondhatjuk azt is, hogy a stressz egy kicsit így a depresszióhoz is kapcsolhatjuk valamilyen szinten, hogy...
1: Hát mindenféleképpen pesszimistává tesz bennünket a stressz, tehát vannak olyan gondolkodás, mondjuk azt, hogy gondolkodásmódok, amelyek generálhatják a pesszimizmust. Itt gyakorlatilag szintén az ábrán itt azért látható egy pár. Nem gondolom, hogy mindegyiken talán végig fogunk részletesen szaladni, igen. De ugye az előbb említettük a legelején, hogy a stressz nem az, ami velünk történik, hanem ahogy reagálunk
2: igen,
1: rá.
2: Igen.
1: És nagyon sokszor a gondolkodás módunk meghatározza azt, hogy egy adott esemény stresszt fog okozni, vagy nem. Ugye ez a mindent vagy semmit gondolkodás mód, ez azt jelenti, hogy ha valaki eldönti, hogy egy adott esemény csak úgy következhet be, és annak úgy kell történnie, ahogy ő elgondolta, és valami eltérés tapasztal, és azt mondja, hogy na hát akkor ez így már nem jó, vagy nem ér semmit az egész. Van a túl általánosító, amikor előre azt mondjuk, hogy hát már a múltkor se sikerült, most se fog sikerülni. Van a gondolatolvasó gondolkodásmód, ugye ez az emberi kapcsolatainkban jellemző az, amikor valaki mond nekem valamit, és én azt mondom, hogy ő nem az gondolt, mondom, amit nekem igen. mondott, hanem ő valami egészen mást is. Hát nyilván ez negatív dolog szokott
2: igen,
1: lenni.
2: Igen, túl stresszeli azt, ami nincs is.
1: Ami
2: igen.
1: nincs is. A jövőbe látó gondolkodásmód az, amikor előre elgondolom azt, hogy na hát ebbe azért nem is érdemes belekezdeni,
2: is
1: mert ez úgy pontosan semmi értelme. Ugye van a felnagyító, amikor az apró dolgokat, az apró problémákat felnagyítjuk. Erre van személyes tapasztalatom is, még a házasságon kezdetén, ugye amikor egy fiú meg egy lány összekerül, és hát abban az időben azért még nem volt szokás házasság előtt együtt lakni, és hát mi, amikor költöztünk a helyemmel, akkor hát mindenki hozott magával egy férj meg egy feleség mintát otthonról.
2: Igen.
1: Szerencsések voltunk, mert nem csonka családból jöttünk, de hát ez azért nem mindig egyezik, és ilyenkor azért vannak surlódások. Na, ilyenkor nagyon jó, ha az embernek vannak barátai, mert én emlékszem, hogy amikor átmentem az én Béla barátomhoz, mert éppen összevesztünk a feleségemmel, és elmondtam, hogy mi a probléma, akkor ahelyett, hogy együtt érzett volna velem, ahelyett nevetni kezdett, és mondta, hogy tényleg ez a legnagyobb problémátok. És rájöttem, hogy igen, az ember hajlandó nagyon apró problémát nagyon nagyra felnagyítani.
2: Bizonyos élethelyzetekben, egyébként mindenki másképp reagál.
1: Igen, igen, hát ugye az emocionális, a kellene ugye ez, hogy hogyan kell, igen. Az önvádló az megint egy nagyon fontos, hogy nagyon sokan ugye nem tudnak, nem az, hogy másnak nem tud megbocsátani, de saját magának.
2: De magának sem. Igen. Többféle embertípus van, kétféléről beszéljünk még így gyorsan a végén, mert annyira elment az idő, én ránéztem az órára. Ja.
1: Van az A-típusú, aki abszolút versenyszellem, minden az idő körül forog, és a napjába szeretne még egy programot belesűríteni. Van a B-típusú, aki reális célokat tűz ki, aki nyugodt, aki kiegyensúlyozott. Tehát a lényeg az, hogy igyekezzünk B-típusúakká válni, és ne akarjuk belesűríteni a napjainkba még egyet.
2: De azért tudjuk ezt így tudatosan irányítani, mert azért hozunk is magunkkal bizonyos dolgokat, tehát hogy mondjuk a...
1: De ez kezelhető abszolút, tehát a stresszre mondott nem, az ugye egy mozaik szó, ez a nem gyakorlatilag, ami azt jelenti, hogy az N betű az a nyitottság, ami azt tanítjuk meg, hogy legyünk nyitottak egyrészt a külvilág felé, másrészt a saját szervezetünk felé, tehát vegyük észre a stressznek a jelenlétét az előbb elmondott tünetek alapján. Az egyensúly azt jelenti, hogy nagyon fontos, hogy egyensúlyt tudjunk találni mindenbe, tehát a pihenés, munka, a munka és a családdal való eltöltött idő. Tehát az életünkben legyen egy olyan egyensúly, ami biztonságot ad, és a mérlegelés és a meghozott döntés pedig azért nagyon fontos, mert talán nem mindig vagyunk vele tisztában, de naponta több ezer döntést kell hozzunk. Tehát attól kezdve, hogy milyen kenyeret és fokrémet vegyünk a boltba, attól kezdve a nagyobb döntések, igen. Hogy melyik iskolába küldjük a gyermeket.
2: Például nálam, hogy a döntések azok elég stressz helyzetet okoznak, igen.
1: Mert az ember tipródik egy
2: csomót,
1: hazamész, és aztán rájössz, hogy mégse azt kellett volna dönteni. Tehát, hogy sajnos ezek azok, amelyek komoly stressz.
2: Igen, azért életen. A stressz helyzetekben nagyon, nagyon sok segítség van. Ugye sokszor a szakemberek ezeket is, amiket elmondtál, de nyilván, amikor az egyén mellett ott van a családja, vagy a nagy családja, vagy a barátok, de mondhatjuk azt is, hogy még keresztény emberek, hogy nekünk azért nagy segítség az, amikor egy gyülekezetbe tudunk járni, tehát egy olyan csoportba, ahol azonos értékrendel. És hogyha valakinek valami problémája van, akkor ott van mellette valaki. Aki segített ez a stresszkezelésben, ez segítség.
1: Egy jó gyülekezet nagyon-nagyon sokat tud segíteni, meg nem beszélve Jézus is azt mondja, hogy aki megfáradt és megterheltetett, az menjen ő hozzá, mert nyugalmat fog találni. Tehát a hívő ember számára a hit, az Istenbe vetett bizalom, az nagyon sok segítséget tud nyújtani.

Műsorunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és a következő perceket nyugalomban fogjuk együtt eltölteni, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

Ne dicsekedjünk tehetséggel és befolyással. Ha valaki szól, Isten igéjét mondja. Ha valaki szolgál, azzal az erővel végezze, amelyet Isten ad, hogy mindenben Isten dicsőítessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön örökké. Amen. 1 Péter 4.11 alapján. Krisztus a mi példaképünk. És azok, akik Krisztust követik, nem járnak sötétségben, mert nem a saját kedvteléseiket keresik. Krisztus megdicsőítése lesz folyamatos életcéljuk. De milyen sokan vannak, akiknek különböző eszközök és befolyás adatott, ezáltal pedig elvesztették szemük elől a példát, és a világ értékrendjét követik. Férfiak és nők, akik a pénz bőségének, házak, földterületek gazdagságának áldásában részesültek, általában haszontalan és önző élvezetek kielégítésére nevelik gyermekeiket. Így haszontalanná válnak erre az életre, és alkalmatlanok a jövőbeli, a halhatatlan életre. A mai fiatalokat arra nevelik, hogy azt higgyék, a pénz teszi az embert. Erőnk nem a nevelés nyújtotta képességeinkben vagy eszközeinkben rejlik, és nem is a mi népszerűségünkben. Erőnk az önfeláldozásban van, Krisztus iránti készséges engedelmességünkben. Azok, akik igazán mindent alárendelnek neki, súlyos befolyásra fognak szert tenni, és készek lesznek másokat is magukkal vinni, mert a világosságban járnak. Az agy ereje hatástalan lesz, az erszény hatalma mit sem számít Istennél, de a szív ereje, az alapos álhatatosság, az alázatos hűség mind olyan befolyással bírnak, amely ellenállhatatlan lesz. Ne szentelnénk oda magunkat Istennek vonakodás nélkül. Krisztus, a dicsőség királya odaadta magát váltságdíjul értünk. Visszatarthatunk bármit is tőle? Azt gondoljuk, hogy a mi szegény, értéktelen lényünk túl drága, időnk és tulajdonunk túl értékes, hogy Jézusnak adjuk? Nem, nem. Szívünk legmélyebb hódolata, kezeink legrátermettebb szolgálata. Képességünk, tehetségünk és eszközeink mind túl szegényes áldozatok, hogy neki adjuk. Aki megöletett, és aki megváltott minket Istennek, az ő vére által minden ágazatból, nyelvből, népből és nemzetből.

Krisztus feltámadásában dicsekszünk. Ekkor Jézus azt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él, és mindenki, aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? János 11.25-26 szerint. Krisztus keresztre feszítése után a papok és a vezetők nem érezték a győzelem ízét, ahogy várták. Nem örültek, hogy sikerült elhallgattatniuk a nagy tanító hangját. Féltek. Már a halála is felkeltette a figyelmet életére és jellemére. A papok meg voltak győződve arról, hogy a bosszúra irányuló kísérleteik kudarcot vallottak. Sokkal jobban megrémültek Krisztus halálától, mint ahogy az élő Krisztustól tartottak. A menny világossága körbefogta a sírboltot, és az egész mennyet beragyogta az angyal dicsősége. Odalépett a sírhoz, elhengerítette a követ, mint egy kavicsot, majd ráült. Azután hangja hallatszott. Isten fia, jöjj ki! Atyát hív téged! Jézus pedig előjött a sírból egy hatalmas, győztes lépteivel. Kitört az örömújongás, mert a mennyei család már várta, hogy fogadja őt. A hatalmas angyal a mennyei seregtől követve hódolattal meghajolt előtte, amint ő, a menny uralkodója, kihirdette József meghasadt sírboltja felett, én vagyok a feltámadás és az élet. Minden teremtett lény Isten akarata és hatalma által él. Mindenki az Isten fiában való életből részesül. Bármennyire tehetséges és sokra is képes valaki, életét minden élet forrásától nyeri. Ő a forrás, az élet kútfeje. Emberi természetben letett életét újra felvette, és az emberiségnek ajándékozta. Azt mondja, én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. János 10.10-ben. Krisztus egyé vált az emberiséggel, hogy az emberiség is egyé váljék vele lélekben és életben. Ennek a kapcsolatnak az ereje révén, az Isten igéjének való engedelmességben, az emberek élete azonosul Krisztus életével. Jézus így szól a bűnbánóhoz. Én vagyok a feltámadás és az élet.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzson vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldás.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Reménytévé stúdiójában készült.

Boldog szombatot kívánok minden kedves televízió nézőnek itt a Speranza Reménység Televízió magyar adás idejében. A Keresztút adásában ma este Istenek igéjét hallgathatjuk meg, melyet Farkas Győző lelkipásztor szól a következő címmel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Áldott alkalmat kívánok mindannyiunk számára.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Örülök neki, hogy itt lehetek ezen az alkalmon, és Isten igéjét megnyithatom. Hálás vagyok az Úrnak, hogy még mindig ilyen szabadon, békességben hirdethetjük az evangéliumot. Ezen a mai alkalmon Isten igéjét nyissuk meg a János evangélium a 20. fejezetéhez, és Isten igéjéből olvassuk el a János 20, 24., 25. verseket, de a mai elmélkedésünknek a bevezető gondolata. Azt mondja itt az ige, Tamás pedig egy a 12 közül, akit kettősnek hívtak, nem vala ő velük, amikor eljött vala Jézus. Mondának azért néki a többi tanítványok, láttuk az Urat. Ő pedig monda nékik, ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. Tamás története egyedi a Szentírásban, és mondhatjuk azt, hogy csak János evangélista foglalkozik különös módon a Tamás történetével. A másik három evangélista is említ hasonló gondolatokat, de nem emeli ki a Tamás személyét. Hogyha arra gondolunk, hogy a tanítványok mennyire meggyötörtettek, kétségbe estek a gyász, a fájdalom miatt, hogy Jézus Krisztus a kereszten meghalt, az ő gyötrődésükben, fájdalmukban, szenvedésükben nagyon nehezen tudták elhinni, felfogni, pedig Jézus megmondta előre, hogy fel fog támadni, azt, hogy valóban Jézus feltámadott. És ezt látjuk a Tamás történetében kibontakozni. De a Márk evangélium a 16. fejezetében, a 10. 11. versben szintén ezt látjuk, amikor Mária Magdolna a tanítványoknak tudtára adja, hogy kivel találkozott, hogy látta az Úr Jézust, a feltámadt Krisztust, az élő Krisztust, hogy beszélt Krisztussal. Azt mondja itt az ige, ez elmenvén megjelenti azoknak, akik vele valának, és keseregnek, és sírnak vala, azok pedig, mikor hallották, hogy ő él, és ő látta vala, nem hívének. Tehát, mivel ők nem látták, ezért képtelenek voltak elhinni azt, hogy valóban Jézus él. Lukács evangéliuma szintén beszél erről a 25. fejezet 39. versében, ahol Jézus már nem csak Tamást hívja, hogy érintsék meg, tapintsák meg őt, hanem az egész tanítványnak mondja itt a Lukács 25.39-ben, hogy lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok, tapogassatok meg engem, és lássátok, mert a léleknek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy nékem van. Sőt, tovább Jézus leírja az evangélium, még ennivalót is kért a tanítványoktól, hogy ezzel is hangsúlyozza és kiemelje azt, hogy ő valóban feltámadt és él. Tamás egy igaz szívű, de szégyenlős és félénk ember volt. Erről tesz tanúságot a Jézus Élete című könyv leírásának 296. oldalán Ellen White. Ahogy látjuk a János evangéliumában, János üzenetének a kibontakozását, látjuk azt, hogy Mária Magdolna alakját is kiemeli a sírhoz siető asszonyok közül, és az ő találkozását és négy szem közti beszélgetését Jézussal. Ugyanúgy ezt látjuk a Tamás esetében is, hogy János apostol kiemeli Tamást a 11 tanítvány közül, és ezt a beszélgetést és ezt a párhuzamot az egész evangéliumban követhetjük. Nagyon érdekes, hogy mi a célja azzal, hogy János kiemeli Mária Magdolna szerepét, és kiemeli
a Tamás szerepét az evangélium végén. Nem más ennek a célja, mint hogy az olvasó az egyre inkább közelebb jusson ahhoz a tényhez, hogy Jézus Krisztus le tudja győzni az ember szívében lévő kételkedést, hitetlenséget. És ami még csodálatosabb, hogy a feltámadás valóságát azt megértse az olvasó, és hit által elfogadja. Tehát ezt szeretném, hogyha megnéznénk a mai elmélkedésben. Kicsit még nézzük meg Tamásnak a személyét. Ki is volt ő, és hol jelenik meg még az Új Szövetségben, az evangéliumokban? Látjuk azt, hogy Tamás nevének a jelentése az, hogy kettős. Ez a magyar nyelvi fordítás lehet, hogy nem teljesen érteti meg velünk, hogy mit is jelent az, hogyha valaki kettős. Viszont ha az eredeti szövegeket is megnézzük, ugye a didomos görög kifejezés nem mást jelent, mint azt, hogy iker. Vagyis Tamás egy iker, valakinek az iker testvére. Érdekesség ez az evangéliumban, hiszen nem sokat beszél a Biblia ilyen személyekről, akiknek volt esetleg iker testvérük. Viszont ha ellenőriznénk, hogy hányszor jelenik meg a Tamás neve, akkor gyakorlatilag 11-szer találjuk feljegyezve Tamás nevét az Új Szövetségben. 5-ször a tanítványok névsorát felsorolva látjuk, hogy szerepel Tamás neve, ahol felsorolja az elhíváskor Jézus a tanítványokat, a 12-t, akkor látjuk azt, hogy itt a János 21. fejezetében is megjelenik a neve a második versben, ahol a tanítványok együtt vannak, és Péter az, aki a többi tanítványt hívja, illetve kijelenti, hogy ő elmegy halászni, és a többiek csatlakoznak hozzá. Ott volt Tamás is köztük. Vagy pedig még látjuk az apostolok cselekedeteiben is felsorolva Tamás nevét ott, amikor az együtt lévő testvéreket a Szentlélek kitöltetése előtt felsorolja Lukács. Viszont az ilyen név felsorolásokon kívül, és ezen a történeten kívül Tamás neve még két bibliai kontextusban elhangzik. És azért említem meg ezeket, mert jobban megértjük azt az üzenetet, amely itt a 24. verstől a 31. versig bontakozik ki a János 20. fejezetében. Figyeljük meg, hogy a János 11. fejezetében, a 16. versben szintén Tamás neve említésre kerül. A 11. fejezetet a János evangéliumában arról ismerjük, hogy Jézus feltámaszza Lázárt. És mielőtt a tanítványok elmennének Betániában, Jézus beszél arról, hogy Lázár, a mi barátunk, elaludt, és ő elmegy, hogy felköltse. Ugye a tanítványok azt hitték, hogy akkor minden rendben lesz, ha elaludt, akkor meggyógyul, pedig Jézus az ő haláláról beszélt, tehát arról, hogy Lázár meghalt. És ebben a kontextusban, a 11-16-ban hangzik el egy kijelentése Tamásnak. Azt mondja a Tamás itt, akit kettősnek hívnak, ugye itt is megjelenik ez a kifejezés, hogy mint egy azonosító jelzője neki, azt mondja, hogy menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Ugyanis a tanítványok és Jézus azért maradtak távol Jeruzsálemtől, mert a tanítványok attól féltek, hogy akkor az Úr Jézust ott a zsidók
akár meg is ölhetik. Hiszen volt korábban már ezzel negatív tapasztalatuk. Lázár kész lett volna Jézusért meghalni. Annyira szerette az Úr Jézust, annyira közel állt Jézushoz, hogy kész lett volna feláldozni az életét. Majd később más bibliai kontextusban, akár a többi evangéliumban, mint Jánosnál is, ugye megjelenik Péter szerepe és a többi tanítvány szerepe is, hogy mind készek lettek volna feláldozni az életüket. Egészen addig, ameddig nem jelent meg Júdás a Getsemáné kertben, azzal a csőcselékkel, akik azért jöttek, hogy Jézust elfogják, és halálra ítéljék. Amikor Jézust megkötözték, akkor a tanítványok szétszaladtak. Másik kontextus az ehhez az eseményhez közel történik. A Lázár feltámasztása és az Úr Jézus Krisztusnak a kivégzés előtti pillanatokban. Pontosabban az úrvacsora utáni pillanatokban. Figyeljük meg, hogy a János 14. fejezetében az 5.-6. vers az megint Tamásnak ad egy szerepet. És pedig Jézus kijelenti az első 3 versben, hogy ő hamarosan elmegy erről a földről, és kéri a tanítványokat, hogy ne nyugtalankodjanak, hanem higgyenek ő benne. És elmondja Jézus azt is, hogy ahova ő elmegy, ott helyet készít, és majd visszajön, és magával viszi a tanítványait is. És erre jegyzi fel János, hogy Tamás megszólal, és azt mondja, hogy Uram, nem tudjuk, hova mégy. Mi módon tudhatjuk azért az utat? És itt Jézus válaszol neki, és mondhatjuk azt, hogy elhangzik az Új Szövetség, vagy akár az egész Biblia egyik legszebb, legmeghatóbb, és talán legjobb, és legsokat mondóbb üzenete, és talán legismertebb üzenete is a János 3.16 után. Mert azt mondja Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Ennek a két gondolatnak a kontextusában eltűnődhetünk azon, hogy mi okozhatta Tamásnak a kételkedését, a hitetlenkedését. Miért nem tudta elhinni azt, hogy az ő tanítvány társai, akik látták és találkoztak Jézussal, valóban igazat mondanak. Azért örökíti meg János ezt az egész történetet, hogy mi, akik olvassuk, akik tanulmányozzuk, igazi hit ébredjen bennünk az élő Krisztus iránt. A feltámadás napjának estéjén együtt van a 10 tanítvány, ahonnan hiányzik, ugye Judás már nincs velük, és hiányzik Tamás is. És ha látjuk a tanítványok bizonyságtevését, elmondják később Tamásnak, hogy mi láttuk az Urat. Olyan szép, ahogy itt a 25. vers feljegyzi ezt, hogy a többi tanítvány bizonyságot tesz. Láttuk az Urat? Ő nem hisz. Említettem azt, hogy Ellen White kiemeli Tamás jelleméből azt, hogy nagyon szerette az Úr Jézus Krisztus, de ugyanakkor egy félénk ember volt. Hozzáteszi még Ellen White azt is, hogy sajnos Tamás megengedte, hogy a hitetlenség vegye birtokába gondolatait és szívét. Mivel nagyon érzékeny ember volt, félénk ember volt,
Mondhatnánk azt is, hogy úgymond nem optimista, hanem inkább pessimista természetű. Ezért az ő gyászában, az ő fájdalmában, szomorúságában, hogy az Úr Jézus Krisztus látta meghalni a kereszten, annyira meggyötörte, annyira nagy fájdalmat okozott ez neki, hogy ő az ő fájdalmát, az ő gyászát egyedül élte meg. És ma is vannak emberek, akik a fájdalmukat, a szenvedésüket, a gyászukat meg tudják élni közösségben, és mások közelségében, mások bátorítás által, mások pedig teljesen elzárkoznak és szeretnek egyedül lenni, és egyedül feldolgozni azt, amivel szembe kerültek. Na, amikor Tamás hallotta, hogy az ugyanúgy gyászoló és szomorkodó tanítványok kijelentik neki azt, hogy láttuk az Urat, akkor talán arra gondolt, hogy biztos a fájdalom és a gyász meghomályosította az ő tiszta gondolkodásukat, és talán valamilyen képzelődés vagy hallucináció áldozatai lettek a tanítványtársai. Tamás számára ez nem sokat jelentett. Számára egy valami volt biztos, ha ő személyesen láthatja, sőt, még ezen is túlmegy, hogy láthassa. Ő arra vágyott, hogy meg is tapintsa, megérintse Jézust, nem is akárhol, hanem az ő sebeinek a helyeit érinthesse meg. Hogyha ez megtörténik, akkor hisz. Ha nem, akkor kijelenti, semmiképpen el nem hiszem, hogy Jézus feltámadott. És ugye eltelik az az idő, amit itt az ige is feljegyez a 26. versben, hogy 8 nap múlva ismét bennvalának az ő tanítványai, és Tamás is velük. Azt mondja itt az ige, noha az ajtó zárva vala, beméne Jézus, és megáll a középen, és mondja, békesség néktek. Ennek az igének is van egy csodálatos üzenete. Sőt, mondhatjuk azt, hogy két üzenetet is hordoz magában. Azt mondja itt, hogy Jézus a zárt ajtó keresztül jut be a tanítványokhoz. És ez elgondolkoztat bennünket, nem? Ki tud egy zárt ajtón átmenni? Nem akárki tudja ezt megtenni. És ez azt mutatja be, hogy Jézus, amikor feltámadott, egy megdicsőült testben támadott fel. Jézust többé nem kötötte a tér és az idő világa. Nem jelentett számára akadályt a zárt ajtó. Most már szabadon az ő isteni természetét bármikor gyakorolhatta és igénybe vehette. Hiszen János apostol is tudósít arról, hogy Mária Magdolna még nem érinthette meg Jézust, viszont miután az atyánál volt, és Jézusnak adott minden hatalom menjen és a földön, attól kezdve, ugye minden ember számára Krisztus meg akarja mutatni azt, hogy ő egy szerető Isten, és hogy ő azért jött le erre a földre, és lett emberré, hogy mindannyiunk számára a menny kapuját megnyissa. Jézus zárt ajtón jön el a tanítványokhoz, viszont számunkra pedig a menny ajtaját nyitotta meg az ő kereszthalálával. Lehetőséget arra, sőt János korábban úgy is beszél, mint amikor Jézus kijelenti önmagáról, hogy én vagyok az ajtó. És összekapcsolódik ez azzal, amit Tamásnak mondott Jézus a 14. fejezetben, hogy senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Másik csodálatos üzenet ebben a gondolatban maga Jézus Krisztusnak a köszöntése. Azt mondja Jézus, hogy békesség néktek. Mi is sokszor keresztény körökben, gyülekezetben így köszöntjük egymást. És kezet fogva, átölelve egymást, békességet kívánunk egymásnak. De az, amit Jézus itt köszöntésként elmond, azt a békességet hirdeti,
amely az ő engesztelő halálával jött létre. Ő teremtette meg az igazi békességet. Ő az, aki megbékéltette az emberi világot, az emberi családot magával, Istennel. És ez a köszöntés különös módon szólt Tamásnak is, hiszen a tanítványok már találkoztak, kivéve Tamást. A többiek szívében már valamilyen szinten a békesség kezdett meggyökerezni. Még kellett számukra is néhány bizonságtevés Jézusnak az ő feltámadásával kapcsolatban, de Tamásnak volt talán a legnagyobb szüksége erre, hogy az ő szívében békesség és öröm költözzék, hogy a gyászt, a fájdalmat, a keserűséget, a csalódottságot felváltsa végre a békesség, amit egyedül az Úr Jézus Krisztus tud megadni. Jézus nem olyan békességet ad az embereknek, mint a világ, hanem a békesség, amelyet ő ad, az valóban az emberi szíveket, az emberi gondolkodást átformálja. A feltámadott Jézus itt olyan dolgokat mond el, amelyek nyilvánvalóvá teszik újra, hogy számára nincs szükség a nyitott ajtóra. Számára nincs szükség, hogy valahol jelen legyen, mert ő úgy is tudja, és úgy is hallja, hogy mit mond, vagy mit gondol valaki. És ez szintén az ő isteni természetének csodálatos jellegét tárja elénk. Hiszen azt mondja itt az ige, hogy az elmúlt hétbe, amely előtt a 10 tanítvány találkozott Jézussal, tanítványok nem találkoztak, nem beszéltek többet Jézussal. Csak akkor, amikor már Tamás is köztük volt. És a 27. vers feltárja azt, hogy Jézus tökéletesen ismeri, hogy mit mondott Tamás a többi tanítványnak, amikor ők bizonyos

Hívő. És azt mondtuk korábban, hogy Jézus ezt a lehetőséget, hogy őt megtapintsák, megérintsék, az ő sebeit megérintsék, nem csak Tamásnak mondja el, hanem azt mondtuk a Lukács 24:39 szerint, hogy a többi tíz tanítványnak is felkínálta. Azt mondtuk, hogy János kiemeli a Mária Magdolna alakját, mint aki bizonyságot tesz Jézus feltámadásáról, viszont Jézus azt mondta Máriának, hogy ne érints, mert még nem mentem fel az atyához. Egy hétre rá, amikor Jézus újra itt van a tanítványok között, akkor azt mondja Tamásnak és a többi tanítványnak, gyere és érints meg, tapints meg, győződj meg, hogy feltámadtam, hogy élő és húsvér ember vagyok. De ugyanakkor az, hogy Jézus tudta, hogy mit mondott Tamás az ő tanítványtársainak, az, hogy Jézus a zárt ajtón keresztül jelenik meg az ő tanítványainak, azt is elárulja, hogy ő továbbra is ugyanaz a szerető Isten, akinek nem szab határt, nem szab korlátot a tér és az idő, az emberi, az emberek, ami által korlátozva vagyunk. Amikor Tamás ezt hallja, amikor látja Jézust, amikor lehetőséget kap arra, hogy megtapintsa Jézus sebeit, akkor fantasztikus, hogy ő a Biblia vagy az Új Szövetség egyik legcsodálatosabb és legrövidebb bizonságtevését, hit vallomását teszi. És feljegyzi a 28. vers pontosan Tamás szavait. És felele Tamás, és mondanéki, én Uram, én Istenem. Tamást olyan élményben részesíti a feltámadott Úr Jézus Krisztusnak a látványa, az, hogy megtapinthatja, hogy ezt a hitvallomást váltotta ki belőle. Ezzel a kijelentéssel mondhatjuk azt, hogy János evangéliuma gyakorlatilag eléri a célját, vagy eléri a csúcspontjához. És úgy tűnik, hogy János apostol a János evangéliumának a záró szakaszára hagyta ennek a bizonyságtevésnek a fontosságát. Hiszen ez a kijelentés az, amire minden egyes bűnös ember el kéne jusson. Ez az, amire minden egyes keresztény ember el kéne jusson, sőt, minden ember ezen a világon el kell jusson. Hogy megértse, hogy a Golgotai kereszten az Úr Jézus Krisztus, aki ott hagyta a menny dicsőségét, Filippi levél 2. fejezetben olvashatunk erről, és önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, megalázta magát a keresztfának a haláláig. Meghalt, de feltámadott. És aki ezt látja, aki ezt hallja, aki ezt elhiszi, annak más bizonyságtevés nem is hangozhat el az ajkáról, mint hogy én Uram, én Istenem. És ez Tamás részéről nem valamilyen rácsodálkozás a dolgokra, mint ahogy a magyar nyelvben és más nyelvekben is használják sokan az Isten nevét, hiába felvéve, rácsodálkozva valamire, hogy én Uram, én Istenem. Nem, hanem ez egy bizonyságtevés, amiben Tamás megvallja, hogy az Úr Jézus Krisztus, ő az én Uram, ő az én Istenem. Amely szintén aláhúzza ezt a tényt, amit János nagyon szeretne hangsúlyozni és kiemelni az evangéliumban, hogy a hit kulcsfontosságú kérdés, illetve kulcsfontosságú kérdés, hogy Krisztusban higgyek, aki az Isten fia, aki meghalt,

és feltámadt. Míg Mária Magdolna arról tett bizonyságot, hogy látta az Urat, a megfeszítettet és a feltámadottat, Tamás hitvallása már tovább megy. Ő látja és hirdeti, hogy a feltámadt Jézus valóságos ember és valóságos Isten. Hogy 100%-ig ember és 100%-ig Isten. Hiszen Tamás bizonyságtételéből kicsengenek azok a szavak, amelyek Jézus ajkairól hangoznak el korábban. Kicsengenek azok a gondolatok, amelyeket János már az evangéliumnak a legelején éringet. Hogyha visszamegyünk egészen a János evangéliumának az első fejezetéig, akkor a 12. versben János már ott ráteszi a hangsúlyt a hitre. Mert azt mondja, valakik pedig befogadják őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Vagy János 12:44-46-ig. János megint a hitnek a kérdését feltárja, amikor idézi az Úr Jézus Krisztust. Figyeljük meg, Jézus mondja, aki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. És aki engem lát, azt látja, aki küldött engem. Én világosságul jöttem a világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki én bennem hisz. Jézus maga kihangsúlyozza a János 14:9. Versében, nem hiszed-e, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi a dolgokat. Higgyetek nékem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig nem, magukért a cselekedetekért, higgyetek nékem. Tehát a hitvallása Tamásnak, hogy én Uram, én Istenem, válasz mindarra, amit János feltár az evangélium teljes egészében. Ezért mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag ez a történet a záró története. Gyakorlatilag ez a történet a csúcspontja ennek a könyvnek. És maga János is megerősíti ezt a tényt az Úr Jézus Krisztus szavai által, de megerősíti a saját maga részéről is, hogy ezt a történetet és ezt a hitvallomást, és utána Jézus szavait szánja az egész könyvének a záró gondolataként, és a záró gondolaton keresztül pedig a bibliaolvasó ember számára egy fontos következtetést. Figyeljük meg, hogyan reagál Jézus Krisztus a Tamás hitvallomására. Hogyan reagál arra Jézus, amikor kijelenti Tamás, hogy én Uram és én Istenem. Nem azt mondja Tamás, hogy én Uram, aki hasonlít Istenhez, hanem én Uram, én Istenem. 29. verset hadd idézem. Azt mondja Jézus, mivel hogy láttál engem, Tamás, hittél. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Tamás hitvallomása és Jézus válasza tökéletesen tükrözi azt, hogy mit szeretne János, milyen célt szeretne János elérni azzal, hogy ő megírta az egész evangéliumot. Mert azt mondja Jézus, boldogok, akik nem látnak és hisznek. János, amikor leírja ezt az evangéliumot, akkor az embereknek a nagy része, akik látták Jézust személyesen, akik hallották Jézus személyesen, már nagyon kevesen éltek. János is egyik volt azon keveseknek. De
Az üzenet azoknak szól elsősorban és főképpen, akik nem látnak és hisznek. Mi is azok közé tartozunk? Azok közé, az emberek közé tartozunk, akik lehet nem láttunk csodákat és jeleket. Lehet nem láttunk nagy dolgokat. Viszont János üzenete elérhet hozzánk is. Az Úr Jézus Krisztus üzenete ma is számodra és számomra az. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Figyeljük meg, a 30. és 31. versek olyanok, mint hogyha János be is fejezne az evangéliumot, holott még van egy fejezet. Azt mondja, sok más jelt is mivelt ugyan Jézus az ő tanítványai előtt, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus az Istennek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. És ha hozzáolvasnám a 24. fejezetnek a 25. versét, akkor olyan, mintha ez folytatása lenne, de van sok egyéb is, amiket Jézus cselekedett valamelyek. Ha egyenként megirattának, azt vélem, hogy maga a világ sem fogadhatná be a könyveket, amelyeket írnának. Mit üzen tehát János apostol számunkra, mint az utolsó időben élő generációnak, hogy ebben az időben, sőt, a minden időben nem a jelek, nem a csodák azok, amire a hangsúlyt kellene helyezni. Nem a jelek által győzi meg a Szentlélek az embert, hogy Krisztusnak szolgálja. János tehát megállapítja, hogy az evangéliumban azoknak a mesiási jeleknek, amelyeket láthattak, amelyeket átélthettek, nem lesznek megismétlődései. Azt mondja, hogy sok más jelt is tett, de a hangsúly azon van, hogy a jelek helyett most már számunkra valami más van. Más adatot nekünk. És ez a valami más az, amit a 31. fejezet a versben kiemel, hogy ezek pedig azért irattak meg. Tehát, ha mi nem látunk jeleket és csodákat, számunkra itt van az írott ige. Mert azért irattak meg, hogy mi higgyünk. Tamás csak akkor volt hajlandó hinni, ha lát, akkor volt hajlandó hinni, hogyha megtappint, de nekünk Isten üzenete az, hogy olvassuk az igét, vegyük kezünkbe a Szentírást. Mert azért irattak meg, hogy mi higgyünk. Ne várjuk a jeleket, ne várjuk a csodákat, ne várjunk valamilyen különleges megszólításra. Sőt, ha megfigyeljük, akkor a Pál apostol szavai nagyon jól ideillenek. A Róma 10:17-ben elmondja Pál, hogy azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát a názáreti Jézusban a dicsőség Krisztusa jelent meg. Ő az Isten fia. A Jézusban való hit az az örök élet elnyerésének a feltétele. És János ezt szeretné, hogy aki olvassa azt, amit ő megírt, higgy el ezt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Hitre szólít, hitet ébreszt, hitben tart, és aki hisz, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, annak megadatik ez a lehetőség. Az részesedhetik az örök életben. Milyen jó lenne, hogyha komolyan vennénk ezeket. Milyen jó lenne, hogyha mi is keresnénk az igében azt, amit Isten kijelentett számunkra. Mert aki olvassa, és aki hallja az igét,
abban hit ébredhet. És olyan szép, ahogy Péter megfogalmazza, hogy ez az első században már kezdett is megvalósulni. És ez kellene megvalósuljon a mi időnkben is. Azt mondja Péter apostol első levele első fejezetének 7. versétől, egész a 9. terjedő versekig, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. És hozzáteszi a 8. vers. Akit noha nem láttatok, szerettetek. Akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne. Kibeszéledetlen és dicsőt örömmel örvendezetek. Elérvén hitetek célját, a lélek idvességét. Azt mondja Péter apostol, akit nem láttatok, akit most nem láttok, szerettetek és hisztek benne. Ez a célja az Isten szavának, az Isten igének. Ez a célja János evangéliumának. Ez a célja a Tamás történetének, hogy az ember rádöbbenjen arra, hogy tudakozni kell az írásokat. Mert ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek Jézusról. Ezek azok, amelyekben rejlik a mi örök életünk. Tamás története, tapasztalata, amely a mi tapasztalatunk is lehet. Noha nem látunk, de olvasva az igét, olvasva az írásokat, ébredjen a mi szívünkben hit, hogy Jézus Krisztus az élő Mesiás, Jézus Krisztus az élő Isten fia, Jézus Krisztus az, aki által örök életünk van. Segítsen erre bennünket, ami mennyei jó atyánk, munkálja a szívünket, hogy a Szentlélek készítésére vegyük kezünkbe a Szentírást, hogy a Szentlélek készítésére imádkozzunk minden nap vezetésért, látásért, és hogy valóban az ige által hit ébredjen szívünkben, hogy megvalljuk mi is az Úr Jézus Krisztust, úgy, ahogy megvallotta Tamás is, én Uram, én Istenem. És Márk evangéliumában még hozzátesz Jézus, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Segítsen el bennünket az Úr, hogy egyikünk se hiányozzon az ő dicső országából, hanem hitre jutva Jézus Krisztus által valóban a mi üdvösségünket elnyerhessük, ami megváltó Jézus Krisztusunk, segítsen meg ebben az ő kegyelme által. Amen. Imádkozzunk együtt. Mennyei jó atyánk, meghajtjuk a mi fejünket előtted, hálás a szívünk azért, hogy igéden keresztül bátorítsz, hívsz bennünket, hogy a te igéd, a te igazságod, amely nyitott számunkra, amely elérhető számunkra, az hitet ébreszthet a mi szívünkben. Segíts nekünk, hogy még többet olvassuk igédet, még többet imádkozzunk te hozzád. Segíts bennünket, hogy ne engedjük, hogy a kísértések eluralkodjanak a mi szívünkön, hogy a hitetlenség és a kételkedés gátot vessen a mi életünkben, és olyanokká váljunk, mint Tamás, akik az élet keserűségei, nehézségei és fájdalmai miatt távol maradunk a közösségtől, és távol maradunk te tőled. Segíts bennünket, hogy minden körülmények között te nálad keressük a választ. Kapaszkodjunk belé a te igédben, és adj erőt, adj bölcsességet lelked által, hogy valóban hit ébredjen szíveinkben, hogy ki tudjuk mondani, hogy Jézus, ami megváltunk, ő az, aki meghalt érettünk, ő az, aki feltámadt, és ő az, aki ma közben jár, és közvetíti a mi drága imádságainkat. Jó atyánk, köszönjük, hogy a mi imáink te előtte drágák és értékesek. Köszönjük, hogy a mi imáink által felemelkedhetünk a mennyei trónus, a kegyelmi királyszék elé, és adjad, hogy valóban
megtapasztaljuk, hogy a te jelenlétedben valóban imáink meghallgatatásra jutnak, és amit tanulmányozunk és imádkozunk, hitébred a mi szívünkben, és megvalva a te nevedet, bizonságtevők lehetünk ebben a világban. Adj erre erőt nekünk, képesíts erre bennünket. És amikor kételkedtünk, és amikor távol maradtunk a közösségtől, távol maradtunk a te igédtől, kérünk, bocsáss meg nekünk. Áld meg, jó atyám, mindazokat, akik hallgatják, nézik ezt az alkalmat, ezt az igehirdetést, és segíts bennünket, hogy elhatározzuk magunkat, hogy ezután több időt töltünk igéddel, több időt töltünk az imádkozással, és keresni fogjuk a közösséget, hogy bizonságtevők lehessünk. Köszönjük, hogy imánkat meghallgatod Jézusunk megváltó nevében. Amen.

Lehet, hogy ma vannak közöttünk olyanok, akik sok mindent nem értenek. Talán imádkoztál valamiért, és még nem látod a választ. Talán van egy helyzet az életedben, amelyben nem látod, merre vezet Isten útja. De Jézus azt mondja, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Hiszen a hit nem azt jelenti, hogy mindent látok. A hit azt jelenti, hogy akkor is bízom benne, amikor még nem látom, hogyan fog megoldódni, és mivel ismerem Jézus Krisztust és ígéreteit, tudom, hiszem, hogy ahogy vezet, abban áldás lesz. Amen.

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld, és annak teljessége, a föld kereksége, és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű, és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

0: hit, remény, szeretet.
1: Kedves hallgatóim! Az isteni szeretetről szóló elmélkedés sorozatunk következő része a cselekvő szeretetről szól. Alapigénket Máté evangélium a 18. fejezetéből olvassuk, mégpedig a 15. verset. Ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem között. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Fizikai és lelki épségünk védelméért néha nagyon gyorsan kell cselekedjünk. Gondoljunk például az orvosoknak sürgősségi eseteire, amikor percektől vagy másodpercektől függ valakinek az élete. Így kell elképzelnünk a lélekmentési beavatkozásokat is. A kényelem szeretet, a szeretet hiánya sok ember elkárhozását eredményezheti. Jézus Krisztus nagyon komolyan vette az ő messiási tevékenységét. Egy alkalmat sem szalasztott el, senkit sem hanyagolt el, még ellenségeit sem. Első nyilvános prédikációjában már ezt mondta. Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. Márk evangéliumában még hangsúlyozottabb formát ölt a megtérésnek lelki és időbeni élménye. Márk evangélium első fejezetének 15. versében azt olvassuk, betelt az idő, és elközelített az Istennek országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Egy bibliamagyarázó azt mondta, hogy Istennek országa a jó kapcsolatoknak országa, az Istennel és embertársainkkal való jó kapcsolatoknak a valósága. Jézusnak messiási programja ezekre a kapcsolatokra épült. Ő azért jött, hogy kibékítsen minket Istennel, és ugyanakkor, hogy lerontsa a válaszfalat a zsidók és más nemzetiségűek között, mint olvassuk Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levele 2. fejezetének 14. versében. Jézus azért jött, hogy a közelvalók és távolvalók közötti válaszfalat eltávolítsa. Gyakran elfelejtjük, hogy a megtérés nem csak függőleges, hanem vízszintes irányú is, mert az embertársainkkal való új viszonyt is jelenti. A Szentírás világosan kimondja, hogy a bűn Istentől is elválaszt minket, és az emberektől is. Például Máté evangélium 24. fejezetében a 12. vers azt mondja, és mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. A bűn tehát kettős betegséget jelent, és a tünetei is nyilvánvalók mindkét irányban. Más értelemben is kettős betegség a bűn, mégpedig annak belső és külső megnyilvánulásának értelmében. Szólhatunk a test és a lélek bűneiről. Nem azt akarom mondani, hogy a test és a lélek az embernek két alkotó eleme, mert a Biblia tökéletes egységben fejezi ki a kettőt, és világosan állítja, hogy a halál után semmilyen gondolkodó és érző rész nem marad meg, hanem a feltámadáskor alkotja újra az Isten az embert élő lélekké, mint volt a teremtéskor. Beszélhetünk tehát a testi, a látható bűnökről, mint például a részegség, a paráznaság, a lopás, a káromkodás és mások, és az elme, a szív bűneiről, mint például az irigység, a gyűlölet, a harag, a büszkeség. Néha láthatókká válnak ezek, máskor pedig rejtetten hatnak. Általában a látható bűnöket ítéljük el, néha nagyon szigorúan, eltekintve attól a rossztól, ami bensőleg eltorzítja az embert. Isten előtt elsősorban a belső állapot számít, ahol mindenféle gonosz cselekedet és szó indítéka lappang. A Pál apostol által megemlített bűnlistán egyaránt szerepelnek nyilvánvaló és rejtett bűnök. Gondolok a Galácia belekhez írott levél 5. fejezetének 19. és 21. versei közötti részre. Ezeknek a bűnöknek a jutalma, mondja Pál apostol, egy is ugyanaz. Isten országának örökösei nem lesznek. A kétféle bűn megkülönböztetése nem változott napjainkban sem. Az út szélén fetrengő iszákost elvetemültebbnek tekintik, mint a hangversenyre siető, jól kiöltözött, de hiú és büszke egyént, legyen az férfi vagy nő. A lopáson fogott rossz tevő visszataszítóbb, mint a pornó jeleneteken képzelgő valaki. Ugyanúgy súlyosabbnak véljük a házasságtörést a veszekedésnél, a varázslást a haragnál, vagy a gyilkosságot az irigységnél. Ha ezeknek befolyására gondolunk, és rövid távú következményeire, igen, különbség van közöttük, de abszolút értelemben, isteni megítélés szerint mind súlyosak, és egyetlen el nem hagyott bűnnek is a zsoldja ugyanaz. A kárhozat, mondja Pál apostol, a Róma belekhez írott levele 6. fejezetének 23. versében. Amit mi gyengeségnek, mulasztásnak vagy kihagyásnak nevezünk, Isten bűnnek minősít. A farizeusok értettek talán a legjobban a bűnök megkülönböztetéséhez. Ezért Jézus így szólt hozzájuk, miután minden módszer eredménytelen maradt velük szemben. Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen. Jaj, néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák. Ezeket az ígéket Máté evangélium 23. fejezetében találjuk meg. A 21. fejezet 31. versében pedig azt olvashatjuk, bizony mondom néktek, a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában. Jegyezzük meg tehát, hogy nincsenek kis bűnök, és azt, hogy az amolyan gyengeségeknek vélt bűneink, melyekről gondoljuk, hogy nem zárják ki az általunk hirdetett elveket, veszélyesebbek lehetnek lelki életünkre nézve, és nehezebb ezeket gyökerestül kitépni, mint az iszákosságot vagy a paráznaságot. Ezért mondotta megváltunk az írástudóknak. Bizony mondom néktek, a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában. Eileen Guder azt írja a Szeretetben élni című könyvében, hogy egyes keresztények azért ítélnek el oly szigorúan látható bűnöket, mert ezzel valahogy eltakarják lelki életüknek komoly hiányosságait. Idézek az említett könyvből. Hamis erkölcsöt magasra emelünk. Leplezzük belső erkölcstelenségünket, nem egy kirívó pogány erkölcstelenséget, hanem egy mélyebbet, az énnek, a büszkeségnek, a türelmetlenségnek és haragnak erkölcstelenségét. Befejeztem az idézetet. A szerző még hozzáteszi, hogy ha az egyház kettős mércét használ a külső és a belső bűnökre, ez még nagyobb csalódást okoz a nem keresztényeknek, és eltávolítja őket az evangéliumtól. A végkövetkeztetés fájdalmasan leleplező az említett könyvben, idézek újból. Mi Isten szeretetéről szólunk, és ők kinevetnek minket, mert oly kevés szeretetet látnak életünkben.

A bűnről alkotott véleményünk alapvetően különbözik Istennek bűnnel szembeni álláspontjától. Ő eltaszítja magától azokat a bűnöket is, amelyek enyhéknek tűnnek nekünk, de amelyek sok családi és baráti kapcsolatot tönkretett. Vajon hány házasság lett boldogtalanná a hűtlenség miatt? És hány szenved a harag s az ingerlékenység miatt? Hány baráti kapcsolat veszett el az árulás folytán? És hány bomlott fel a közömbösség s a gyanú miatt? Hány testvéri kötelék lazult meg valamelyik parancsolat áthágása miatt, és hány a rossz beszéd s a rágalmazás miatt? Nem, de a temperamentumnak s a magatartásnak hibái összesítve több rosszat tesznek, mint a nagyon súlyos bűnök? Említettük elmélkedésünk elején, hogy Krisztus az Istennel és embertársainkkal való kapcsolataink helyreállításában látta az ő ország alapítását. Pál apostol azt írja a Kolossé belekhez írott levele első fejezetének 19. és 20. versében, mert tetszett az atyának, hogy ő benne lakozzék az egész teljesség, Jézus Krisztusról van szó, tehát benne lakozik az egész teljesség, és hogy ő általa békéltessen meg minket magával, békességet szerezvén az ő keresztjének vére által. Ugyancsak Pál apostol, de most már az Efézus belekhez írott levele második fejezetében azt írja, a 16. vers szerint, és hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. Tehát nemzetek között se legyen ellenségeskedés, zsidók és pogányok között, és egyazon vallásos csoportosuláson belül se legyen ellenségeskedés, testvér és testvér között. Újból kérdezem, milyen bűnök ássák alá leggyakrabban a családi vagy gyülekezeti egységet? Azok, amelyeket kicsiknek, jelentéktelennek vélünk. Ezek a rókafiak, amelyek a szőlőket elpusztítják, mint olvasok az Énekek éneke könyvében a második fejezetben. Vigyázzunk tehát a szavainkra, arckifejezésünkre, minden mozdulatunkra, de leginkább ügyeljünk szívünk állapotára, mert a szívnek teljességéből szól a száj, mondja a Szentírás Máté evangélium 12. fejezetében. Hogyan viszonyuljunk tehát a nehéz természetű emberekhez, s azokhoz, akik hibáznak ellenünk? Elsősorban a megbocsátás készségével és türelemmel. Másodszorban pedig gyógyító, javító szándékkal. Amit olvastuk alapigénkben, ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Ha veszélyben van valakinek a testi épsége, az ő élete, nem tudunk tétlen maradni. Ugyanaz a felelősségérzet kellene megnyilvánuljon akkor, amikor valakinek örök élete forog kockán. A mi kötelességünk az, hogy mindent megtegyünk fele barátaink javulására és megmentésére. Máté evangélium 18. fejezetének 15. verséből megtudjuk, hogy a kezdeményezésért a sértett fél a felelős. Ő kell megtegy az első lépést, azért, mert a másik veszélyben van, a másik gyengébb. Ő a legyőzött. Az evangélium fényében minden bántalmazás és támadás alkalom számunkra mások megmentésére. És most kérdem,
így történik általában? Megtanultunk így gondolkodni és érezni? Vagy a sértődöttek szerepét játsszuk, várván, hogy a vétkes közeledjen előbb? Ó, ez ritkán történik meg, mert nincs ereje annak, akit a gonosz hálójában tart, annak, aki az igazi áldozat tulajdonképpen. A megváltási terv annak az Istennek alkotása, akit megsértettek, igazságtalanul vádoltak. Ő, a sértett fél tette az első lépést, mert nekünk bűnösöknek nem volt semmilyen indítékunk erre. Jézus Krisztus által Isten kilépett a mennyből, hogy megtaláljon minket itt a tehetetlenségünk és gyűlöletünk helyén. Most a tékozló fiú bátyjára gondolok, aki nem örvendett, amikor az öccse hazatért. Megharagudott, és nem akart bemenni a házba, ahol a példázat szerint örömmel lakomáztak. És akkor atyjuk kiment a házból, és kérlelte nagyobbik fiát, hogy menjen be. Így olvassuk Lukács evangélium a 15. fejezetének 28. versében. A példázatbeli apa Istent képviseli, aki az evangélium által elünkbe jön, és országába hív minket. Pál apostol azt írja a Róma beliekhez írott levele 5. fejezetében, hogy Isten akkor ajánlotta fel az ő fiát engesztelő áldozatul, amikor még erőtelenek, bűnösök és ellenségei voltunk. Isten nagyon jól tudta, hogy a bűnös nem fog önmagától megtérni. Bárki támadna ellenünk, próbáljuk őt Sátán legyőzöttjeként látni. És első gondolatunk az legyen, Uram, segíts, hogy az ön megmentését keressem. Ezt mondja tulajdonképpen a Szentírás, amikor így tanácsol minket, menj el és dorgáld meg őt 4 szem között. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Jakab apostol is hasonló intést ad az ő levelében, amikor azt írja, tudja meg, hogy aki bűnös térít meg az ő tévejgő útjáról, lelket ment meg a haláltól, és sok bűnt elfedez. Sok bűnt elfedez. Ez nem jelent cinkosságot, bűnrészességet, a bűnössel való szövetkezést, hanem azt, hogy nem kürtöljük az ő tettét. De ugyanakkor segítségére jövünk, hogy megszabadulhasson az ő bűnétől. A legáldottabb elfedezése a bűnnek az, amikor legyőzzük azt. Jézus Krisztus így fedezi el a mi vétkeinket. A Róma beliekhez írott levél 8. fejezetének első verseiben Pál apostol éppen erről ír, hogyan foglalkozik Isten az ő fia által a mi bűnös állapotunkkal. Íme hogyan olvashatunk a Róma beliekhez írott levél 8. fejezetének első 4 versében. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivel hogy erőtelen vala a test miatt, az Isten, az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában, és a bűnért kárhoztatá a bűnt a testben. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Íme így avatkozik be az Úr Jézus Krisztus a mi életünkben. Így orvosolja a mi bűnös állapotunkat. Az ő lelke által bennünk lakozik, és a mi elménkre, a mi érzelmeinkre, indítékainkra hat. És mondhatjuk, hogy most már nem test szerint élünk, a test indulatai szerint,
hanem a lélek szerint. Hasonlóképpen ír Pál apostol a Kolossi beliekhez írott levele első fejezetében, a 13. versben. Ott azt mondja az apostol, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és által vitt az ő szerelmes fiának országába. Ha visszatérünk a Róma beliekhez írott levél 6. fejezetéhez, ott ilyen ígét olvashatunk, felszabadulván pedig a bűn alul az igazságnak szolgáivá lettetek. Az ószövetségi írásokban pedig, és most gondolok Jeremiás prófétának könyvére, a könyv 31. fejezetére, ott azt olvassuk, hogy a Jóisten megbocsátásban részesít minket, eltekint bűneinktől, de ugyanakkor szívünkbe helyezi az ő parancsolatait, tehát legyőzi a bűnt mi bennünk. És ez az új szövetségnek a lényege, amelyről Jeremiás próféta ír, az a könyve 31. fejezet.

A megmentő szeretet megbocsát és egyben kigyógyít a mi bűneinkből. Az üdvözítő kegyelemnek kettős hatása van. A Szentírás megigazulásnak és megszentelődésnek nevezi a hittapasztalatnak ezt a két aspektusát. Ha valaki azt állítja, hogy megbocsátott az ő felebarátjának, de nem megy hozzá, hogy segítsen neki a bűnét legyőzni, akkor hazudik, és önmagát áltatja. Sokszor a megbocsátás formai, és a legjobb esetben közömbösséget jelent, vagy egyszerűen azt, hogy nem bosszuljuk meg magunkat. Mindkettő az önzésnek burkolt formája. Ha a szeretet feltétlenül cselekvő elv, az isteni eredetű szeretetre gondolok, akkor a belőle származó megbocsátás is aktív, cselekvő viszonyulás. Ezért mondja Jézus, menj el, vagyis menj hozzá. A te ellenségedhez, ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Krisztus parancsa szerint nekünk egyetlen jogunk van a vétkessel szemben. Az, hogy megbocsássunk neki, és hozzájáruljunk a javulásához. Nem az, hogy várjuk, hogy ő kérleljen minket a megbocsátásra. A cselekvő szeretet tehát kezdeményez, megbocsát, támogat, bátorít, tűr, remél, és újból a krisztusi példa áll előttünk. Ő megalázkodva győzött, ő lemondás által birtokolt, ő halála által nyerte vissza az életét és sokaknak életét. Ahhoz, hogy Krisztus példája szerint tegyünk, ez a büszkeségünk elfojtását jelenti. A vélt jogainkról való lemondást, a megbosszulás elhagyását. Még egyszer hangsúlyozzuk ki, hogy az ellenség iránti szeretet első lépése a megbocsátás, a második lépés pedig a segítő és javító cselekvés. Lehet, hogy visszautasítás lesz az eredmény. Jézus nem zárta ki ennek lehetőségét. Azt mondta, hogy ha nem jutunk eredményre a négy szem közti próbálkozással, akkor hívjunk két vagy három tanút. Ha ezekre sem hallgat, akkor jusson a gyülekezet elé. Ha ez sem használ, akkor legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő, mondja Jézus. A kezdeményező magatartás nem számol a leendő válasszal, hanem mindent megtesz a másik megmentéséért. Nem habozik, nem kendőzi el a valóságot, hanem int, dorgál, tanácsol, megbocsát, segít.

nem tűrtözteteti magát, és kitör. A szeretet nélküli tűrés potenciális gyilkosságot akar. Az egyik szelepe a rossz beszéd. A megoldás az, hogy a másikhoz menjél és intézd az ügyet mentő módon. Jó keresztény nem az, aki uralja magát, fogát csikorgatva, aki nem kiabál, hanem csak elméjében. Nem ez az igazi keresztény, hanem az, aki cselekvő szeretettel viszonyul másokhoz. Isten annyira szeretett minket, hogy ellenségeskedésünk ellenére hozzánk jött, aktív módon avatkozott be lázadozásunkba, hogy üdvözítsen minket. Ez a példakép számunkra. Az imént említettem, hogy a szeretet nélküli türelem nem tartós, előbb-utóbb haragra lobban. Ha nem dühösködik, akkor legalább a nyelvet féktelenül engedi, hogy feddőzzön és ítéljen. A Szentírás azt mondja, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Jakab apostol pedig azt írja levelének 4. fejezetében, ne szóljátok meg egymást, atyám fiai. Aki megszólja atyafiát, és aki kárhoztatja atyafiát, az a törvény ellen szól, és a törvényt kárhoztatja. Ha pedig a törvényt kárhoztatod, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek. Egy a törvényhozó, aki hatalmas megtartani és elveszíteni, kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod a másikat. Vajon ellentétben áll a Máté evangéliumában adott tanács, hogy menj hozzá és dorgáld meg őt, a Jakab apostol intésével ne szóljátok meg egymást, atyám fiai? Nem, egyáltalán nincsenek ellentétben ezek az ige helyek. Az első ige szeretetteljes feddést és tanácsolást jelent, mentés céljából. Ez különbözik a kárhoztatásszerű, ítélő megszólítástól. Ezért mondja bölcs Salamon a példabeszédek könyvében, fedd meg a bölcset, és szeret téged. A példabeszédek könyve 9. fejezetének 8. versét idéztem. Vagy Dávid, a 141. Zsoltár 5. versében azt mondja, ha igaz, fedd engem, jól van az. Ha dorgál engem, mintha fejem kenné. Ugyanaz a mentő szándék csendül ki Pál apostolnak szavaiból, melyeket a Galácia beli gyülekezethez intézett. Atyám fiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant, szelítségnek lelkével. Ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Kevés az olyan szív, amely ne lenne érzékeny az ilyen szeretetre. De mielőtt cselekvésre szánnánk magunkat, vizsgáljuk meg szándékunkat, indítékainkat. A Máté evangélium a 18. fejezetének 15. versében megjelenő parancs hasonlatos a 28. fejezet utolsó verseiben megjelenő misszió parancsal, amely azt mondja, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Néha különbséget teszünk a két parancs között. Az első kellemetlen feladatnak tűnik, a második pedig kellemesnek. A misszió küldetés hallatán már eszünkbe jut a pünkösdi biztatás, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a földnek mind végső határáig. Ezt olvassuk a Cselekedetek könyve 1. fejezetének 8. versében. Vajon azért küld Isten a föld végső határáig, hogy megszabaduljunk a közeli ellenségtől? A végső határ néha mellettünk van. A mentőszolgálat a közeliekkel kezdődik. Előbb Jeruzsálemben, mondja az íge, aztán Samáriában, és mind tovább. Ha dorgálást jelent néha ez a szolgálat, tudnunk kell, hogy ilyen a helyreigazító szeretet.

0: Ez a szolgálat a Szentlélek teljességét igényli. Akár helyreigazító feddésről, akár evangélium hirdetésről lenne szó, a siker kulcsa a Szentlélekkel való beteljesedés. Pál apostol mindkét feladatra buzdította Timóteust, és azt mondta neki, hirdesd az igét. Állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, incs, fedj, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. A Timóteushoz írott második levél, 4. fejezetének 2. versét idéztem. Mindenikünk fel kell legyen készülve, úgy az intésre, mint az intve levésre, úgy a feddésre, mint a feddés elfogadására. Mindkét esetben ugyanarra a lelkületre van szükségünk. Csak az fedhet szeretettel és bölcsességgel, aki a maga során kész elfogadni mástól a hasonló feddést. Isten gyakran használ fel egyszerű embereket az ilyen szolgálatra. Például Aquila és Priscilla által intette az ékesen szóló és az írásokban jártas Apollost, amint olvassuk a Cselekedetek könyve 18. fejezetében. Vagy Pál apostolnak és Péter apostolnak találkozásai Jeruzsálemben, majd Antiókiában. Példát adnak arra nézve, ahogyan el tudták fogadni kölcsönösen az intést. Pétert meg kellett fedje Pál, amikor az antiókiai gyülekezetben vonakodott a pogányok társaságától, mert félt a zsidoskodóktól. A nyilvános hibát Pál nyilvánosan kezelte. Mégis Péter nem neheztelt Pálra, és oly nagy megbecsüléssel szólt az a második levelében Pál írásairól. Hasonló módon Márk, Barnabásnak unokaöccse, nem lett Pálnak ellensége akkor, amikor Pál nem volt hajlandó magával venni őt a második térítői útján, mert az első missziós úton Márk ott hagyta Pált, és Pamfiliától visszautazott Jeruzsálembe. Minden esetre Pál apostol dorgálása hatásos volt, és később jó munkatársa lett Márk Pál apostolnak. A javító, a helyreigazító szeretetnek néha fednie kell. Roundhill igényes és költséges szolgálatnak nevezi ezt. Ne riadjunk vissza ettől a munkától. Ne is vigyük túlzásba ezt. Pál is ezt írt a korintusbeli testvéreknek, mert sok szorongattatás és szívbeli háborgás között írtam néktek sok könyhullatással. Nem, hogy megszomorítassatok, hanem, hogy megismerjétek azt a szeretetet, amellyel kiváltképpen irántatok viseltet. A korintusi gyülekezetben elszomorító állapotok voltak, és Pál határozottan fellépett azok ellen, de szeretettel és mentő szándékkal tette azt. Pál szavai betekintést engednek az ő lelki tusájába, akkor, amikor ezt a fájdalmas, de nagyon szükséges munkát kellett elvégeznie. Az igazi szeretet helyrehozni. Menteni kész, bármibe kerülne az. A zsidókhoz írott levél 12. fejezetének 11. verse azt mondja, bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ám de utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Az ifjú Ésajást Isten feddő üzenettel küldi Izrael népéhez. Isten népének sorsa forgott kockán. Nagyon határozottan kellett fellépnie Isten prófétájának, és meg is tette Ésajás. Az ige azt mondja, hogy fennhangon szóljad, mondjad Izraelnek vétkeit, Jákob házának bűneit. És ezt megtette. Napjainkban ugyanaz történik az elvilágiasodás sodrába kerülő keresztényekkel és vallásos csoportosulásokkal. Ezért kell a Jelenések könyvének hangos üzenetét, melyet a könyv 14. fejezetében találunk meg. Ez az üzenetet minden emberhez eljuttatni. Hangosan és hamar eljuttatni mindenkihez. Jézus Krisztus sokszor a szerető feddéssel nyert követőket, például Nikodémust, vagy a samáriabeli asszonyt, és általuk sokakat. Nagyon veszélyes dolog csak azokban látni barátot, akik dicsérnek minket. A sátán előbb megdicséri azt, akit le akar győzni. Nagyon büszkék mindazok, akiket sátán megdicsér. De a Szentírás azt mondja, hogy a megromlás előtt kevésség jár. Jézus Krisztus példájából vonjuk le a tanulságot. Elsősorban azt, hogy csak az isteni igazság tud gyógyító módon vágni. Pál apostol írja a zsidókhoz írott levele 4. fejezetében, a 12. versben, mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél. A helyreigazítás munkája nem történhet meg saját meglátásaink szerint. Az emberek nem a magunk számára, hanem Isten előtt kell elfogadhatók legyenek. Ezért mondja Pál apostol, hogy a Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván is intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. Timóteusnak pedig azt írja a 2. levél 4. fejezetében, hogy hirdest az ígét. Ezt hirdessed, az ígét. Állj elő vele, alkalmatos, alkalmatlan időben, incs, fedj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Krisztus példájából a második tanulság, amit le kell vonjunk, az, hogy a helyreigazítás szeretettel és szeretetből történhet. Pál apostol azt írt az Efézus beléknek, hogy az igazságot szeretetben szóljátok. Szó szerint azt mondja ott az ige, hanem az igazságot követvén szeretetben. Jézus Krisztus mindig szeretettel szólt az igazságot, tapintatosan, kedvesen. Ha feddő szavakat kellett mondjon, könnybe lábadt szemekkel tette azt. Cselekvő szeretetre hív minket, megváltunk. Szelíd, de határozott tettekre és hirdetésre hív minket. A szeretet nélkül igazmondás, bárdolatlanság, kíméletlenség. De az igazság nélküli szeretet, érzelgősség. Egyik sem jó. Ne bízzunk azokban, akik vagy az egyik, vagy a másik végletet képviselik. Az elfűség nevében senki se legyen goromba, és a szeretet nevében senki se vesse el Istennek parancsolatait. A cselekvő szeretet még akkor is, amikor fenyít, olyan, mint a csendes eső, amely elhat a növények gyökeréig. Ez a szeretet mennyei eredetű, Istennek lelke által árad szívünkbe. Máté evangéliumában olvassuk a 10. fejezet 20. versében. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyátoknak lelke az, aki szól ti bennetek. Szeretett testvéreim, fogadjuk el ezt a cselekvő, mentő szeretetet, mint a menny ajándékát. Nyilvánuljon meg ez a szeretet családainkban, gyülekezeteinkben és minden társas kapcsolatainkban. Jézus Krisztus, mint szeretet és igazság, éljen bennünk és általunk sokakban. Amen.
1: 45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosan Nimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzog szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Kösd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcsont palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hall csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi

0: Sors kérdések.
1: Az Efézus beliekhez írott levél 3. fejezetének 16. versétől a 19. versig terjedő szakaszt. Így hangzik az ige. Adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága, mélysége és magassága az Isten jóvoltának. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Pál apostol ebben az ige szakaszban azokról az emberekről szól, akik már megnyitották Jézus Krisztus előtt a szívüket. Azt mondja, már Krisztus hitáltal a szívben lakozik,